Székelyföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás radiogaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és lefogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Táborokat és benzinkutakat ellenőriztek és büntettek a Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság munkatársai. Csütörtökön felavatják és átadják a forgalomnak a Komárniki körgyűrűt. Túlnyomó rész napos, enyhe lesz az időjárás. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok, köszöntöm Önöket! Buzău szociáldemokrata párti polgármestere Constantin Tomás szerint pártjának meg kellene szavaznia a Siegfried Muresan vezette kormányt, hogy vessenek véget a hónapok óta tartó politikai válságnak. Tomás az Ager Press hírügynökségnek kijelentette, meglátása szerint a kijelölt kormányfő alkalmas lenne az ország vezetésére a jelenlegi nehéz politikai, gazdasági és geopolitikai helyzetben. Az előjáró ugyanakkor a PESZ-et tette felelőssé a hónapok óta tartó politikai válság kirobbantásáért, és nagyobb felelősségvállalást sürgetett a párttól. A Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság a nyári idényben folytatott ellenőrzések nyomán közel 50 ezer lejnyi bírságot szabott ki. A hatóság a benzinkutakat, valamint a bölcsődéket, óvodákat és táborokat, turisztikai és vendéglátóipari egységeket vett górcső alá, derült ki a prefektusi kollégium hétfői ülésén. A június 15-e és augusztus 14-e között vizsgált 25 benzinkutnál az ellenőrök 2700 lej összérték bírságot és 17 figyelmeztetést adtak ki. A gyermektáborok, óvodák, bölcsődék, panziók és vendéglátó egységek körében végzett 35 ellenőrzés során 6 pénzbírságot róttak ki, 44.400 lei értékben és 7 figyelmeztetést bocsátottak ki. Csütörtökön felavatják és átadják a forgalomnak a Komárniki körgyűrűt. Közel 3 évvel a munkálatok megkezdése után jelentette be a Prahova megyei tanács. A közel 6 kilométer hosszú Komárnik városát elkerülő új terelő út célja, hogy átvegye az egyes országút forgalmának egy részét és ezzel csökkentse a településen átmenő forgalmat. Az út Komárnik városát nyugati oldalról kerüli meg, és 2 körforgalommal ellátott csomóponton keresztül csatlakozik az egyes országút. Állam megyei tanács közleményében. A lehűlő időjárással együtt megnőtt a lakástüzek kockázata, erre figyelmeztet a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség, miután a napokban kigyulladt egy maroshévízi családi ház teteje. A tűzben mintegy 100 négyzetméternyi tetőszerkezet sérült meg. Az elmúlt 24 órában a Hargita megyei katonai tűzoltók összesen 12 vészhelyzethez vonultak ki. A SMURD egységek 10 esetben nyújtottak elsősegélyt, összesen 10 személynek, emellett egy közúti balesetnél is beavatkoztak Székelyudvarhelyen. Súlyos állapotban került kórházba egy idős kolozsvári férfi és 23 éves unokája, miután a férfi lánya, egyben a fiatal nő édesanyja a gyanú szerint késsel támadt rájuk, közölte kedden a Kolozs megyei rendőrség. Családi viszály állhat a történtek hátterében. Kórházi források szerint a férfi és unokája testén vágott sebeket találtak, de csonttörést, valamint nyak- és fejsérülést is szenvedtek. A hatóságok folytatják a vizsgálatot az eset pontos körülményeinek tisztázására és az érintett személyek azonosítása érdekében. A hűvös éjszaka után ma is kellemes túlnyomó rész napsütéses időre számíthatunk adáskörzetünkben, 16-18 fokos csúcsértékekkel és enyhe légmozgással.
0: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Hát jó reggelt, csodás, szerelmetes, szép szerdát mindenkinek. Szervusztok, kereken két hét után itt vagyunk, ismét kezdődik a hármas szabály, és nagyon örülök, hogy végre hazataláltam.
1: Jaj, milyen jó, a nagy visszatérőt hallottátok, Máté Kincsőt, akit szerintem a GPS és a szíve is hozott jó eséllyel hazafele. Berecki Szili is itt van, én Nagy Endre vagyok. Indul a mai kiadás szeptember utolsó szerdáján.
2: Pontosan, én is jó reggelt kívánok mindenkinek, nagyon nagy szeretettel indul a szerda, a Kincső üdv újra a fedélzeten. Menjünk tovább jó zenével, Enrique Iglesias és Sean Paul, következik Subin Miller Rádió, úgyhogy fel a hangerőt, indulunk már is.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemi.

0: 7 óra 10 perc van a szerelmetes szép szerdában, ugye ott tartunk, próbálom felvenni a fonalat, szerdánál tartunk, kicsit ilyen hétfő hangulatom van, nézzétek el, azt hiszem, hogy ez így valahol természetes.
1: Belefér.
0: Szeretnék valamit nyilvánosan is hangosan megköszönni.
2: Igen?
1: Na.
0: Endre.
1: Mit csináltam?
0: Ó, te Endre, nem csináltál semmit, mert most akarok megköszönni valamit.
2: Mikor egy nő mondja a nevedet.
0: Nem, akkor van valami, amikor azt mondom, hogy nagy Endre.
2: Ja, értem. Jó, rendben,
0: szóval. Kedves drága Endre, köszönöm szépen, hogy a fűtést bekapcsoltad.
2: Ja, nagyon szívesen. Igazából hát magamnak kapcsoltam, de ha te is itt vagy, te is kapsz belőle. Nem, rád gondoltam azért. Ugye, Szili?
0: Igen,
1: persze. Köszönöm. Persze, mondta reggel, amikor bejött, már mondta, hogy figyelj, hát az egy kincs, mégis csak kicsit azért a trópusi levegőz van szokva, azért más Cipruson egy kicsit az élet. Na úgyhogy nyomjuk be ezt a fűtést. Így indult. Hát mi 2 hetet fagyaskodtunk.
0: Igen.
1: Hát
0: direkt
1: kisporoltuk. Szóltuk a főnökségnek, hogy nem fűtünk egyikünk se, vacogunk csak azért, hogy mire visszajössz, akkor tudjuk az
0: teljes gázzal lehessen nyomatni a fűtést. Hát köszönöm szépen minden esetre.
2: Igazából rendeltem egy raklapnyi borkányt ciprusi meleg levegővel, azt engedtem ki azért. Érzed ennyire itt van. Na, fújj,
0: ennyi még van.
2: Ez még ott tani.
0: Ennyi még maradt a tüdőm bal lebenyének.
2: Érzem a show.
0: Érzed a tengeri illatát? Tudjátok, hogy a világ nem vagyok biztos benne, de egyébként simán megtörténhet, hogy a világ egyik legmelegebb tengere a földközi tenger. Hát én életemben langyos vízben még nem fürödtem. De ez hallál, komolyan mondom, hogy adott ponton meleged volt bent a vízben olyannyira. Rettenetes.
1: Ez az én helyem.
2: Én mentem.
1: Ez az én helyem. Várjál meg, Endre, jövök én is.
0: Én ezt életben nem jártam még szerintem ilyen messze, viszont el is döntöttem, hogy ha más nem évi rendszerességgel egyszer vissza kell járni. De zseni hely, maradjunk annyiban. És tényleg a meleg víz. Az viszont meg fájó pontja volt, amikor Bukarestben landolt a gépünk, hogy az ilyen hőségből a hangulatba érkeztünk meg.
2: Mert bundakabátot nem vittél magaddal a hazatérésre.
0: Illetve hát, hogy ne szégyenítsem meg saját fajtámat, azért Vargyasi lévén hidegből gyűvök, azért a bundás kapuszni is ott volt nálam, tudván, hogy lesznek valószínűleg azok a nagyon hűvös éjszakák, aztán azok nem voltak, viszont amikor visszajöttünk az országon, tényleg egyértelműen használt vettem. Mióta van itt ilyen hideg?
1: Mondjuk azt, megszoktuk.
2: Most kellett volna azt mondjuk, Szili, hogy mióta elmentél, a nap sem süt, de...
0: Jaj, édese, de
2: azért sütött. Napközben jó idő van, tehát most jön az, készülj rá, amikor, hogyha nem pakolsz rendesen ki az autódból, akkor elkezdted most szerdán, péntekre egy rakás meleg cucc lesz a csomagtartódban, mert télben nem kell.
0: Ez a réteges öltözködös vetközös...
2: Igen, ez a rétegesen perindus. Öltözködik a csomagtartóban az autóm.
0: Jaj, Istenem, nem szeretem. Az tény, hogy a pufajka mellén ma reggel én is leakasztottam azért a fogasról, tudván, hogy mire lehet nagyjából számítani, főleg ebben a korai órában. Nem maradjunk annyiban, hogy ennek van helye és ideje, nem? Annak rendje és módja szerint.
1: Persze. Mi ezt szeretjük, nincs ezzel baj. Reggel, téli, délután, rövidűs, ez pont jó, tökéletes alkalom arra, hogy az ember meghűljön, meg ilyenek, tehát hogy ez erre jó. De szeptember vége van, hát most minek kell, de ma is 20-valahány fok lesz, úgyhogy jó lesz.
0: Nagyon, 20-valahány fok? Komolyan? Mm. Akkor túlöltöztem magam. Egyébként azért csillant fel a szemem az iménti lebetegedős, meghűlős történetre. Na ki az egyetlen, aki közel 40 fokban Cipruson is képes meghűlni, meg lebetegedni? Amit nem pakoltam, de hál' Istennek nagyon jó kis periterok vannak ott, ezek ilyen non-stopok, szóval, hogy lehet kapni papír zsebkendőt. Nem akarom többször kimondani, mert nem biztos, hogy helyes.
2: Milyen peripupurúgy?
0: Periptero.
2: Periptero?
0: Periptero. De azt hiszem, remélem, nem periptero, és felfordítottam, és megcseréltem, hanem periptero.
1: Úgyis mindegy.
0: Non-stop. Maradjunk annyiban. És egy csomó vagány dolgot lehet ott vásárolni, inkluzíve papír zsebkendőt is.
2: Lehet kapni papír zsebkendőt.
0: Képzeld el, nem a világ végén jártam. Ez az 0730 54 88 88. Nálatok milyen helyzet, milyen az idő, írjátok meg.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Rihanna is az only girl in the world. Hogyha ő volna az egyetlen csaj a világon, akkor sok opciónk nem volna nekünk férfiaknak, de így se bánnánk a dolgot. Bánnád, olyan nagyon, csak néhányan. Azért ne felejtsük el, hogy nősek vagyunk mind a ketten.
1: Igen, és az, hogy 4 milliárd férfi ember van, kb. Egy nőre maradna, úgyhogy ezt
0: de
1: is gondoljátok.
0: De olyan, mint amilyen kiteszünk mi ketten.
1: Szkíván. Na, ez az.
0: Szóval ezt megbeszéltük.
2: Ne, inkább egyenként, jó? Tehát egy se olyan, mint egyenként mi. Köszönöm, jó, csak okay. Ennyi pontos.
0: Rendben, rendben, akkor ez nem kell csapatmunka legyen, de azért Jánát megkérdezzük, hogy szeretné. Marha oda kerül a dolog. Közben van egy nagyon fontos kérdésem.
1: Na,
0: ha már ilyen szépen visszatértél messze délről a szerelem tengerről, egyrészt a cápa körözötte, mint a dalban?
1: Nem volt cápa.
0: Nem állt a cápa?
1: Nem, semmi.
0: Nem volt semmi ilyesmi. Jó, szuper.
1: Á, mint hogy a cápa nem az. Ez emlékszel a dalra, amikor barkóbáztuk a mikrofonnal? Mielőtt félreértenéd, igen. Szóval nem volt cápa.
0: De hogy állnak a déliek a siestával, a délutáni pihenővel? Ezt tudnom kell nekem, mint nagy szundi mesternek, hogy van-e ott is ilyen siesta történet, vagy te nem vetted észre ezt a dolgot?
1: Nekem nem tűnt fel. Szerintem az egész napjuk egy nagy siesta, hogyha engem kérdezel. De komolyan mondom, most viccet félretéve is, persze valószínűleg ők is nagyon szorgosan dolgoznak, legalábbis turistaként az ember ezt tapasztalja, de komolyan mondom, tudjátok mennyivel...
0: Dicséred őket, mert vissza akarsz
1: menni. Persze, várjanak csupa szeretettel. Mennyivel egyszerűbb, meg sok szempontból kényelmesebb ez a mediterrán létezés. Komolyan, tehát kezdve attól, hogy a gázszámla eszedbe se jut. Elegészen addig, hogy például ilyen dolgokat tanultam meg, képzeljétek el, hogy olyan régi autókat látsz az úton, hogy látszik, hogy ilyen 30-40 esztendős autók innen van megkopintva, ott van betolypadva, háromszor baleseteztek már, nem tudom mi, és még mindig gond nélkül gurul, mert hogy nincs csapadék, nincs rozsda. Tehát, hogy még a világ két nap lehet használni például a verdákat ilyen tekintetben. Mondom, gázszámla, autó kérdése, és úgy egyáltalán maga az, hogy nem tudod, mi ez a kapucnis hudi, vagy a nem tudom, a cipzáros felső, vagy a mellényke.
0: Ez nehéz lehet a rockereknek. Na.
2: Nem. Bánám, én is
0: van egy jó metalikás felsőt, csat, nagy mediterrán hőség.
2: Ott izzadsz, tudod, délután a 42 fokba, de vesd le, de ne.
1: Metalikás felvehetsz, csak akkor vállalod az utána érkező kandúrszagot is, gondolom, hogy mi együtt jár ezzel, nem?
0: Tehát, hogy... ja. Biztos.
2: Hát igen. Hát igen, igen, de tényleg ilyen full jó az idő, most így szeptemberben is.
1: Igen, mondták, hogy aztán most legalábbis, amikor mi érkeztünk, vagy jöttünk el, akkor ígértek egy hétnyi esőt, de Cipruson az eső is kb. Azt jelenti, hogy 5 percig hull, aztán 3 perc alatt felszárad, mert olyan gyorsan jön és megy a napsütés, úgyhogy nincsenek ott ilyen problémák. Én egy kicsit őszintén megkívántam, hogy ne kelljen, tehát gondoljatok bele, ez a jégvakarósdi, szélvédő, mindjárt itt van az órunk előtt, indulnak a fagyos hideg, félhetesen reggelek.
0: Kérdem, hogy egy méter jobbik tűzifa mennyibe kerül a cipruséknál, de azt hiszem, hogy fölösleges a kérdése.
1: Nem nagyon, meg ilyen érdekes.
2: A pálmafának milyen a fűtési értéke?
1: Nem tudom.
2: Az a lehet jó fűteni? Jobb, mint a bükkfának, akkor lehet, hogy megéri exportra. Tényleg, ott pálmafás helyett pálmafás.
1: Nagyon sok pálmafa van, persze. Meg azon most mosolyogtam egy adott ponton, hogy az a fikusz, ami odahaza cserében van, ilyen beltéri szobanövényként, az ott faként nőtt. Mondom, hogy ne, ez olyan, mint a növényem. Á, nem, de hogy az a fikusz. Jaj, az a fikusz. Na. Szóval, hogy tanul az ember járni.
0: Az a fikusz maximus.
1: Tanul az ember járni, bármire is jár. De meséljetek, mi a helyzet itthon? Van-e kormány?
0: Ja, nincs. Kormány nincs még, de ma majdnem lesz. Ma majdnem biztos, hogy lesz, megint nem.
1: Na, az már nagyon jó. Mert akár lehetne
2: csak
1: is.
0: Többször nekifutottak, már nem jött össze, mondja Cili, te tudod jobban.
2: Nem tudom, én jobban, hát te tudod jobban szerintem. Csak hogy a tegnap nekifutottak, tegnap előtt meghallgatták a miniszterjelölteket, meg mindenfélét, ma pedig kell szavazni. Hogyha jól tudom.
1: Na, akkor ezt várjuk türelmetlenül.
0: Mindenki megkapta persze. A jelenlétre az egyest, és a szóbeli megvolt, aztán várjuk, hogy kibukik meg. Ott tartunk, mint az érettségén.
1: Az ez. 07-30-54-88-88. Közben tartsunk ott is, hogy van még fekete-fehér, igen, nem ugye? Úgyhogy játszani is fogunk. Hajrá, regisztráljatok!
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha meted van, a Gaga veled van.

0: Bocsi és az Anxiety, 2 perccel vagyunk, illetve másfélle. Pontosan 7:30 után jó reggelt mindenkinek, illetve jó reggelt azoknak is, akik itt vannak az SMS falunkon. Hát a nagy visszatérő kincset üdvözlitek nagyon-nagyon sokan, olvassuk is a szerre. Marika írja, kukurigú, jó reggelt, szerelmet, szép szerdát kívánok nektek, illetve Gyuri, a jó reggelt, sziasztok, végre már kincset is lehet hallani. Üdv Gyuri Akemből.
1: Ez szó szerint idézted?
2: Egészségedre, Gyuri!
1: Nagyon nőjetek mindannyian! Drága Gyuri, valóban Aachen, az hol van vajon, atya úristen? Aachen, ez két a betűvel
2: írandó. Belgium vagy holland? Belgiumra tippelek.
1: Na, Endre tesz egy belga.
2: Egy belga tippit.
1: Voksot, tippet.
2: Egy tízes a belgákra, egy tízes a belgákra.
0: Jó, igen.
1: Én nem merek tippelni, a fogalmam sincs.
2: Hollandia, te, fú, most elbizony.
1: Na, én a hollandot lopom, jó? Akkor Endre mondja Belgiumot, én mondom Hollandiát, Szili.
0: Jó, Aachenváros Németország nyugati részén található.
1: Hol?
0: Németország nyugati része.
1: Üdv akkor a németeknek is. Simonnak is jó reggelt kívánunk, itt van a szokásos kávé, croissant adag, Atának is egyébként nagy puszi, és jó, hogy itt vagy velünk, és én is jó, hogy itt vagyok, és mindenki nagyon jó, hogy itt van, bele vagyok be majodban.
0: Olyan magány.
2: Hát esküszöm, majdnem nem vagyunk magunknál.
1: Komolyan mondom, de milyen jó, néha azt írja, és itthoni idegekbe leányzó. Szóval, hogy jó, puszi mindenkinek, jó, itthon lenni, igen.
2: Nézem még ki, igen, jönnek itt még üzenetek. Erika azt írja, nézd meg, Erika azért azt írja, hogy nagyon örülünk, hogy halljuk a hangot, a drága kincső, most jön a lényeg. A fiúk... Nem, na tényleg görben neked, de hozzátesz, hogy a fiúk nagyon ügyesek voltak. Gratulálunk, sok szeretettel teszi még hozzá, mert hogy látta egy csodálatos videót.
1: Így, hát aztán tartalmakat osztottunk meg Ciprusról is. Köszönet Erikának, nagyon-nagyon kedves vagy. Anikónak jó reggelt, szintén élő, szép, szerelmetes szerda reggelt. Kívánok nektek sok szeretettel, legyen csodás a napotok. Illetve Józsefnek is jó reggelt kívánunk, aki Gyergyószent Miklósról köszön be hozzánk, és mutatja, hogy komoly egy fok van. Hát Gyergyó az még hidegebb, mint itt. Mi felénk, nálunk.
0: Tá, Gyergyó. Kellemes idő van. Azt írja nekünk a Margit, hogy sziasztok, jó reggelt, örülök, hogy Kincső is itt van. Én most egy kicsit zavarva vagyok, mert nem tudom, hogy mit kell csinálják az ilyen SMS-ekkel.
1: Nem tudom.
0: De most te érted, hogy mire gondolok.
1: Értem, persze. Maradjunk annyiban, lerendezem itt első körben. Jó. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a gratulációkat, meg a nagyon-nagyon kedves szavakat, nagyon édesek vagytok, de ne feltétlen helyezzük a reflektorfényt akkor erre a történetre. Ma reggelben imádlak benneteket, jó fejek vagytok, köszönet a sok üzért, meg minden másért is, és egy nagy orbitális big very kollektíve öleléssel akkor most az éteren keresztül minden jótoknak meghálálom. Remélem, vagy ha nem, akkor bátran panaszkodjatok.
0: Jó,
1: de
0: vagy
2: a szóval. Ja, ez nagyon szép volt. Ez annyira szép volt, poharakat a magasban, hát igen.
0: Bocsira, hirtelen kijött belőlem a szakmaiság. Ne arra,
1: próbálja meg az ember lánya ezt normálisan csinálni, ugye? Te van egy zenés, és szólod.
2: Meg lehet oldani, látod, meg lehet oldani 3 másodpercben, itt leizzadtunk, amíg mentél a szép magyar körmönfont mondatokkal. Zsolt azt írja, zárjuk le azt a témát, és kezdjünk másikat, 20+ fok csak a házban lesz tavaszig.
1: Ja, Isten.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
3: Blautec.
2: Melegre tervezve.
4: Kedves ötödikesek! Ti kértétek, mi megvalósítjuk! Közkívánatra elindul a szuperjátékos román tanfolyamunk. Könnyebb lesz az iskolában, anyukának, apukának és neked. Gyere és hívd a barátaidat is!
5: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
6: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfű.
11: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
12: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
13: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
14: Pása kutca 14.
15: Háztartási gépre van szükséged. Szőnyeg szabászatot keresel. A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain. Házhoz szállítással biztosít neked mindent.
16: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
15: Gamma Electronics.
17: Társadalmi célú hirdetés.
18: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
19: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után.
20: Ismét lágere.

0: fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
2: A hónap utolsó fekete-fehér igen neme kezdődik, és folytatódik, és szerda is van, és Kincs is visszatért, úgyhogy hát szerintem megegyezhetünk kollektíven, hogy ő keres magának egy ellenfelet a mai napra, úgyhogy lássuk, ki lesz az.
3: Lássuk, hogy Robert mennyire örvend meg ennek a dolognak, mert Robert itt van a vonalban. Robert, örvendesz?
4: Nagyon. Harmadik alkalom, úgyhogy nézzük meg, mi lesz.
5: Harmadik? Azt a mindent. Kedves Robert, hát most már fel kellene ismerjük a hangodat, akkor ez azt jelenti. Eddig kikkel játszottál? Kivel játszottál korábban?
4: Én Andrével megint a nevekkel baj vagyok, a múltkor Andrének nem jutott eszembe, most
2: Szilinek
4: nem jut eszébe a neve, jó van, bocsánat.
5: Na, látod, akaratlan is a csillagok úgy álltak össze ma reggelre, hogy tényleg a fennvaló is azt akarja, hogy mi együtt közösen egyet játszunk. Én azt mondom, hogy ha már ennyire edzett ember vagy, és edzett játékos vagy, akkor ne is szaporítsuk a szót, szaladjunk neki ennek a történetnek. Mit szólsz hozzá?
4: Rendben.
5: Na, jól van, akkor indul
2: is.
0: 3, 2, 1, start!
5: Na és akkor készen is vagyunk. Kedves Robert, mivel telik a reggel? Szerelmetes, szép szerda reggel, mit csinálsz?
4: Hát a reggeli kávé után készülünk, vigyem a fiamat iskolába.
5: Ó, iskolás a legény?
4: Iskolás.
5: Hányadik osztályos?
4: 9-et kezdett.
5: Ó, akkor már nagy legény. És egyébként milyen szakon van?
4: CNC marós lesz belőle, ha majd nagy lesz.
5: Azt a de szuper, ez a hosszú távú terv?
4: Hát így indulunk neki.
5: El tudod magyarázni nekem, kérlek, hogy mit csinál egy CNC marós?
4: Nincsenek ilyen jellegű ismereteim, úgyhogy felvilágosításban
5: Gondolom, nem tudná segíteni, ez lett volna a gondolat vége. De ha hiszitek, hanem egy hajszára voltam attól, hogy igen.
3: Ja, majdnem vissza belekérdeztél a csendbe.
5: Majdnem visszakérdeztem, de lenyeltem utolsó másodpercben. Na, de nagyon ügyes voltál, Robert, így is úgy is sikerült akkor ezt a kört összehozni. Arra nem emlékszem, hogy a srácokat is sikerült kenterbe verni?
4: Nem, nagyon hamar kimondtam a nemet mind a kettőnek, úgyhogy neked sikerült.
5: Na figyelj, akkor szívesen. Na, figyelj, én örülök akkor, hogy... Mi is köszönjük nagyon, hogy itt voltál velünk. Legyen akkor egy csodás napod, sikeres karriert a legénynek, neked pedig csupa jókat.
3: És csupa szép bögrét, mert hogy várunk majd egy bögréért. Melyik stúdióba tudsz bejönni, honnan hallgatsz bennünket?
4: Sapsi
3: Szentgyörgyön. Várunk szeretettel, és akkor a bögre a tiéd lesz. Szép napod legyen, köszi, hogy itt voltál, Robert.
4: Nagyon szépen köszöntem.
5: Szépeket, szia-szia.
2: Szia-szia, ciao.
0: Hármas szabály, hétköznap a Rádió Gagán.

0: Gratulálunk, Robertnek, ügyes volt, ügyesen szépen kiúszta, és nagyon jó taktikus, mert hogyha valamihez ő nem ért, elküldi a fiát olyan szakra, és akkor majd megtanulják közösen. Úgyhogy jó, kellemes CNC marást kívánok a következő hosszú-hosszú évekre, legyen sikeres ez a karrier.
1: Hazajön ma a Nebuló iskolából, erre neki állapok a te fia. Te mit is tanulsz abban az iskolában, mert itt majdnem hoppon maradtam egy kérdéssel a ma reggeli játékban.
2: Hogyha valaha még egyszer valaki számon kéri, ugye, hogy mi az a CNC marás. Na ezt is meg fogom ott egyszer csak tanulni, annak rendje és módja szerint. Egyelőre azonban megyünk tovább friss és a ropogós hírekkel itt a Rádió Gagán. Mindjárt jövünk.
3: Reklám. Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptémia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptémia Pieszkavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieszkavica? Ugyan már! A Szeptémiában nem kell választanod. A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
4: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon? Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet. Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
5: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség!
6: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
5: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9% és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
3: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
7: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, míg mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzeria és étterem. Az ennivaló barát.
8: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
9: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
8: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
10: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
11: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
12: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
13: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Ma érdemes elkerülni a kerekerdőt, lőgyakorlatot tartanak a hegyi vadászok. Előzetes letartóztatásba kerül Kalin Georgescu. A hűvös reggel után sok napsütés várható ma is adás körzetünkben. A hírek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Optimistán nyilatkozott Siegfried Murechen kijelölt miniszterelnök a kormány a beiktatásáról szóló mai parlamenti szavazás előtt. Szerinte a Bolozsán kabinet megbuktatása óta ez az első átlátható és legitim kísérlet az Európa barát reformokat vállaló és stabil kormány létrehozására. Siegfried Murechen emlékeztetett arra is, hogy őt már június végén javasolta a miniszterelnöki tisztségre a Penele, a Mencsétek meg Romániát szövetség és az RNDS, amelyeknek összesen 170 képviselőjük és szenátoruk van. Az elmúlt napokban a Nemzeti Kisebbségek Parlamenti Csoportjával is eredményes egyeztetéseket folytatott. A frakció ma jelenti be, hogyan szavaz. Jelenleg 170 és 233 szavazat között állnak, fogalmazott. Lőgyakorlatra figyelmezteti a székelyudvarhelyi lakosokat a kerekerdői hegyi vadászalakulat. A gyakorlatra ma, szeptember 30-án 9 és 20 óra között kerül sor. Arra kérik a városlakókat, hogy az említett idősávban kerüljék a környéket a biztonságuk érdekében. 30 napra előzetes letartóztatásba kerül Călin Georgescu volt román államfőjelölt, miután a bukaresti ítélőtábla tegnap helyt adott a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség fellebbezésének. Georgescu szervezett bűnözői csoport létrehozásával és folytatólagosan elkövetett, különösen súlyos következményekkel járó csalással gyanúsítják. Az ügyészség szerint társaival több mint 1,1 millió euróval károsított meg egy üzletembert. Georgescu a tárgyalás után még szabadon távozott az ítélőtábláról, ahol támogatói várták. Az ügynek nemzetközi szállai is vannak, a díjkot Lettországtól, Olaszországtól, Nagy-Britanniától és Svájctól is információkat kért. Két kimerült néhány napja éhező ukrán állampolgárt mentettek meg a hegyi mentők tegnap a máramarosi havasokból lehozva őket. Miután meghatározták a helyüket és telefonon kapcsolatba léptek az egyikükkel, a hegyi mentő szolgálat csapata eljutott a két férfihoz. Fizikailag kimerültek voltak, de egészségügyi problémáik nem voltak, a hegyi mentők pedig ételt és vizet adtak nekik. A 27 és 30 éves fiatalokat átadták a határrendészeknek, tájékoztatott a Máramaros megyei hegyi mentő szolgálat.
15: Magabiztos 9-3-as győzelmet aratott hazai pályán a Sepsiszika a Real Olténia ellen a teremlabdarúgó első liga negyedik fordulójában. Az első fél idő még kiegyenlített játékot hozott, a csapatok 2-2-es állással vonultak szünetre. A folytatásban azonban Mánya Szabolcs együttesen ritmust váltott és 7 gólt szerezve eldöntötte a találkozót. Áromszéki csapat ezzel mindkét idei hazai bajnokiát megnyerte, 3 mérkőzés után pedig 6 ponttal áll. Legközelebb jövő kedden a marosvásárhelyi VSK otthonában lép pályára. Spanyolország Lamine Yamal duplájával magabiztos 4-1-es győzelmet aratott Horvátország ellen a Nemzetek Ligája tegnapi játéknapján, ezzel sorozatban a 40. mérkőzésén maradt veretlen. A többi találkozón Anglia 2-0-ra nyert Csehország vendégeként, Svájc 3-0-ra győzött Skóciában, Szlovénia pedig 2-0-ra verte Észak-Macedóniát, míg Finnország és Fehér-Oroszország, valamint Bulgária és Észtország gól nélküli döntetlent játszott. Moldova Feröer 1-1, San Marino Albánia 0-3, Szlovákia Kazasztán 2-1 és Luxemburg Izland pedig 0-3 lett.
14: A szakemberek szerint ma sok helyen igencsak hűvös reggel után napos, kellemes őszi idő várható, 20 fokot megközelítő értékekre számíthatunk.
16: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Hát jó reggelt mindenkinek! Szeptember 30-án az utolsó szerdai napon ebben a hónapban itt vagyunk veletek és köszöntünk titeket, ugyanis indul a hármas szabálynak a második órája.
1: Így van, itt vagyunk és hárman vagyunk és három nevet kell elmondjak, el ne roncsam. Berecki Szili, Máté Kincső és Nagy Endre. Összejött, el voltam szokva ettől, de jó ezt így megint elmondani.
2: Ugye, visszaszokni mindig egy picit nehezebb, de annál nagyobb szeretettel tesszük. Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, gyertek, tartsatok velünk a maradék három órában is, illetve hallgassunk közösen nagy slágereket. Most például Takács Nikolász jó voltából jön a Rád hangoltam.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nem

0: 8 óra 10, lassan 11 perc van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a szerelmetes, szép szerda reggelben. A biztonság kedvére nézek még mindig, hogy szerda van, nem még mindig.
1: Igen, még mindig
0: próbálok képben maradni.
2: Jól van. Ránézze, van egy ilyen szerda feje, vagy honnan tudod
0: nem,
2: ezt?
0: Hanem ilyen bátorító, igenleges pislantással jelzi, hogy nem hülyelenk, hanem mondtál baromságot a rádióban.
1: Pislantottál, szerda van, kész, ennyi. Ez. Vannak ilyen titkos csereink, mint amikor kemszet játszottunk a kártyában annak idején.
0: Te jó volt az.
1: Mi volt a jelet? Mi volt a kedvenc jelet?
0: A jelet az Obi-Wan?
2: Okay, nem, Kemszet ritkán játszottam én ilyen, mi volt a másik, az a trónfolós, mi volt a neve?
1: 66-os vagy a Filkó?
2: Nem, a Filkó, ezt kerestem. És abban voltak ugye ilyenek, mikor párba játszottál, meg kellett egyezt, hogy zöld, sárga, piros, kék, mit
0: hát az
2: gyűjtesz,
0: már csalás, te, ez nem a játék része.
2: Hát jó, a Kemszben igen?
1: Miért játszunk? Hát a csalás.
0: Hát a Kemsz az arról szól, hogy úgy jelez a másiknak,
1: hogy ne vegye észre
0: hogy
1: az ellenfél.
0: Hogy ne vegye az ellenfél
2: hát,
0: igen,
2: hát a Filkónál is ugyanez volt. Az most, hogy csalás, hogy nem, hanem mindegy.
1: Az egyik játék pont erről szól, a másikban pont ez van tiltóval, de nem baj.
0: Akkor a kártyajátékokért oda vagyunk mindannyian. Ugye?
2: Jól érzékelem?
0: Hogy a Manóban nem kártyáztunk mi még soha? Komolyan kérdezem.
2: Mert hát ez 200 kilométer eléggé befolyásoló tényező, de igen.
0: Edre, holnap hozok egy paklit, legalább ketten egy 66-ot
1: ketten
0: toljunk le.
1: Ketten kemszezünk, de te kivel leszél?
0: Beívjuk valamelyik kollégát kintre. Ezen nem újjon. Na jól van, igen, érkeztek még szép számmal üzenetek, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok velünk, gyorsan szaladjunk végig, fagyos szép reggelt kíván nekünk például Zsófi, aztán nagyon aranyos módon Vihar írja, szép jó reggelt, Isten hozott kincső, ma reggel spanyolból készül, mi köszönök, Burgos, még korom setít, meg de meleg van. 20 fok van, te ember ott.
1: Azt a Burgos mindenit, a Celsius számára.
0: Azt a mindenit, na ezt most rendesen irigyeljük, drága Vihar.
2: Éjjel még légkondival lehet aludni. Csak szólok, légkond, azt sem tudom már mi az. Azért nekünk rockmalac közben jó reggelt, olyan felkészületlenül talált ez a megfázás, vagy vírus, vagy hűlés, vagy a rossz nyavaja tudja, hogy milyen bajom van, mint télen az utászokat a hó, csak nézek ki a fejemből. Próbálom eldönteni, hogy teát igyek, vagy pálinkát, vagy kávét, vagy mindent egyszerre, egy marék paracetamol, a végén van, mint a botnak, ráadásul két hete nem mondta senki azt, hogy
1: írbő!
0: Jaj, tanultam egy újat, ha igen. Már szóba került, képzeljétek el, igen, bár veke vajam, ez nem ciprusi élmény, egyáltalán, ezt még a ciprusi utazásra való felkészülésben idehaz az egyik nagy áruházban tanultam meg, férfi szekció, ilyen kozmetikumok, meg mindenféle részlegen válogatunk, és ki van írva mondjuk az egyik dezodorra, hogy hobadideo!
1: Milyen? Tudom.
0: Ez a nagy kedvencem. Whole body deo, mint deodorant, vagy dezodor, tudod. Hogy akkor ez lett a whole body deo.
1: Whole body deo. Mindenhova kenhető.
0: Én nagyon szeretem ezeket a férfi kozmetikumokat. Tehát egy tubusba elfér 16 féle sampon, hajápoló, tusfürdő, szakálmosó, lábujka körömtisztító és minden más is. És akkor kinyomnak egy ilyen fizz-fizz, persze, kinyomnak egy ilyen fizz-fizz deodorant címszó alatt, és akkor hobadideó. Én látom.
1: Fújjad a hobbüdi, és kész van. Megvan, hol, vagy nem. Ahol nem akarod, hogy büdi legyen, bocsánat.
2: Az hobbüdideó. Hobbüdideó. Ez jó lett volna. Ja, Istenem, Csabi írja közben, sziasztok, kormány még nincs, de fék, az biztos van.
1: Hát igen.
0: Megkérdeztem, hogy lett-e kormány. Igen, ja, valószínűleg. Hát, igen. Köszi.
1: Eljön ez az ország, hogy még hegyre is fékkel indulunk. Többször is, és akkor csodálkozunk, hogy nem tudunk mozdulni.
2: Igen, illetve kedves írő, boldog szép reggelt, fiatalok, milliárdnyi ölelős smiley, úgyhogy neked is nagyon jó reggelt, drága kedves.
0: Jó, hogy itt vagy velünk, valóban drága kedves, beköszön hozzánk Laci, sziasztok, jó reggelt írja, illetve Zsófitól megtudjuk, hogy egy fok van náluk a bekecs alatt. Hát hűvösek már a reggelek, 07 30 54 88 88, írjatok nekünk.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

akció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Felix Jane és Jasmine Thompson, Ain't Nobody Loves Me Better.
1: Azt vártam az a fejed.
0: F betűvel, hogy a szerepe kicsit igen. Az F szupápa az egy kicsit eresztett, de hát annyira elhúzták a végét. Én már úgy mondtam volna az F betűmet. Szóval itt vagyunk és folytatjuk. Jönnek mindenféle vagány üzenetek. Még például azt írja nekünk Zoltán. Szép öreged, üdv itthon kincső. Juhé, már hiányzott a nevetése. Ezen kívül vihar megírja, hol van Aachen. Azt is megtudtuk, hogy 21 fok van arrafele. Úgyhogy köszönjük szépen. Teljes európai meteo jelentésünk van mindenkinek, Gyurinak, viharnak, meg mindenkinek köszönhetően. Van, ahol még légkondival alusznak, ezen is elcsodálkoztunk.
2: Ja, igen. És milyen jó dolguk van nekiük. Közben Imola ír, kincsőt üdvözlöm, nagyon, de nagyon hiányoztál, csodás szerdát, még a nap sem sütött, így igaz, kincső nélkül. Aj, milyen édes vagy, drága Imola, köszönöm szépen. Közben pedig Bogicától érkezik egy üzenet. Sziasztok, nagyon nagy ölelés nektek, kincső Isten hozott újra itthon, hiányoztál ám, s a fiúk szerintem meg fognak még jobban becsülni, mert nélküled sokkal többet kellett beszéljenek. Hajta. Hát ez így szokott lenni, igen, ha
1: milyen valamelyik... Milyen fura ez a rádiós szakma.
2: Elmegy szabadságra, ha valaki a trióból eltűnik néhány napra, akkor ugye a frontot tartó másik kettő értelemszerűen egy kicsivel többet beszél. De hallgathatunk
1: is. Ez így van.
0: A te részedet kihagytuk mindig. Tehát mikor te jöttél volna, akkor csendet tartottunk.
2: Na jó, 3 másodperc kacagási.
1: Ja, igen, Rocsi ide, jó reggelt, összejött a harmadikra, az igen, nem, köszönjük. Igen, vele játszottunk?
2: Mert a Rocsi volt. Ó, a Robert. Na ez az, látjátok, amikor nem tudjuk a telefonszám mögött rejtőző, hát nevet igen, de amikor összeáll a puzzle darab, és a kép kerek lesz az egész minden este. Hát szerusz, Rocsi. Így akkor meg még boldogabb vagyok, hogy sikerült engem laposra
0: verni. És lesz neki bögréje, úgyhogy most már mindenki akkor a helyén van. Csodaszép reggelt kíván még hajnal nekünk, viszont kívánjuk gyönyörű fotóval egyébként. Napfelkelte, besütett sportpálya fölött az akácfák között szépen egy napsugár. Szépen elmagyaráztam, ugye?
2: Igen, fotót kaptuk Messengeren. Ez a lényeg. Kata írja, sziasztok, jó reggelt, de jó hallani a hármas triót. Képzeljétek, ma reggel megvolt az első ablakkaparás. Jaj, drága Kata, nem akarunk erről tudni. Igen, van egy csomó minden, amiről nem szeretnénk beszélni. Kedves vagy, és köszönöm szépen neked is a kedves szavakat, és csodás napot neked is, de az ablakkaparás kapcsán én itt határozottan odaállok a tagadók oldalára. Kész, én nem akarok ezzel foglalkozni egyelőre még.
0: Tényleg gondolkozni kezdtem, nem is csodálkozom, hogy te ezzel teljesen most már nem értesz egyet és tagadod, és minden elképzelhető, hogy nem minden ciprusi benzinkútnál lehet jégkaparót kapni, vagy nincs a kínálatban.
2: Tényleg,
0: te szerintem az akasztó az üres a benzinkútnál.
2: Milyen igaz?
1: Akos, de hát mi a télen is elég ilyen jó idő van?
2: Tehát, ja, igen.
1: Kaparászni hát biztosan kell, tudom, csak hogy...
2: Beszélgettünk olyanok, akik mondjuk 10 esztendeje ott élnek már Cipruson, tudod, kétszer láttak hópilinkezést egész életükben, mióta ott vannak, meg hát állítólag ilyen 11-14 fokra megy le a hőmérséklet télen is, úgyhogy na, maximum, Endre, ahogy mondtad, a széljacket pont elég kell venni.
0: De mikor füstölik a szalonnát, ember?
2: Na ez az, küldik repülőgállítóra.
0: Mikor vágják a disztót, hát itt problémák van.
1: Na, valószínűséggel igen. De ez 11-14, ez pont kellemetlen. Akkor inkább legyen mínusz 10, és mennyi sízni, szánkózni. Mint egy 11 fokban nem tudsz fürdeni se. Hát, hogy csinálsz?
0: Na, de
1: decemberben lapikat beszélünk. A pálmafán, vagy mi?
0: Mikor mínusz 17 fok lesz, reggel jössz munkába, megkérdem, hogy kellemetlen 14 fokba elmenni le Ciprusba.
2: Szerintem úgy elviselhető. Egyébként érdekességgel, látjátok, ezt nem mondtam még a sok előny mellett, hogy például a különböző vezetékek, víz és társaik, tehát hogy nem ásnak 2 méter lyukat a földbe, és ott vezetik a vezetéket, hogy nehogy elfagyjon kezét, sokkal a föld felszínen lazán mennek.
0: És akkor mind botlanak bele a vízvezetéket.
2: Ez szépen kikerülik, ügyes. Teli van Ciprus ilyen csetlő, botló emberekkel, igen. Annak rendje is módja szerint. Dezsőnek is nagy puszi, hogy itt van velünk, csoda szép szerdát, jó reggelt kíván, illetve írja, hogy a csapat újra egyben. Jó reggelt nekünk, és meg a hallgatóknak is. 07 30 54 88 88, legyetek ti is ügyesek, mint Dezső, és írjatok nekünk.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Ringo Starr és a Pálinka Sunrise. Van a Tequila Sunrise, az a gyengébbik fajta, de az ütős, na a Pálinka Sunrise. Az igen, juhú, megérkezett. Kincső írja, Merinda, nekünk a kollégáid nagyon jó vitték a műsor, de Isten bizony, két napja kapcsolom reggel a rádiót, na van kincső, nincs kincső. Szóval végre üdv, írja még Merinda.
1: Köszi szépen, drága Merinda, megérkeztem, és egy jó ideig maradok is, ezt tegyük le az asztalra. Ahogyan egyébként az is konkrét tényként kezelendő, hogy emőkéknél vacakság van, illetve egész pontosan vacokság van. Borszékről írja nekünk, hogy -2 fok van, és fotót is küldött, konkrétan a szélvédő jégvakarását ábrázoló fotó. Én még mindig a tagadásban vagyok, kezét csokolom, nem szeretnék erről se beszélni, se tudni róla. Csináljunk úgy, mintha augusztus, nem tudom, 3-a lenne, és a legnagyobb kánikulára készülünk délután. Jó?
2: Jó, én benne vagyok. Jó, oké. Okay. Azt írja nekünk Levente, mai üzemanyagár, jó reggelt, erő, mi a véleményetek Németország, mennyi volt? 286 cent?
1: Igen, eurócent, igen, küldött fotót.
2: Ez egy 15 lej. Tehát, hogy mondjam, nézzük a fizetéseket és az arányokat is, vagy hogy mennyire menjünk ebbe az egész témába bele. Csúnya ez a 15, de azért mégsem annyira csúnya a német 15, mint a román 11. Tehát azért szerintem a kettő
1: között van egy kicsi. Itthon is 11 lett a benzin?
2: 11. A benzin az nem, az még csak az most írtált a 10-et, a motorin az 10.
1: Azt a mindenit.
0: Egy. Nekem külön tetszik, hogy a németek centben írják ki az árát, tehát őket nem zavarja. Mennyi az üzemanyag? 200 a 85.
1: Nehogy cent. Tudja.
0: És hát akkor, őket nem zavar ilyen óri. Kiírnánk, hogy 2,85 kiszakadna meg.
1: Igen, egyébként így friss turistaként hazaérve Romániába, azért nem írják euróban rendesen, amit tudom, 2,85 euró vagy valami, mert olyan kevéskének tűnik. Ja. Tehát úgy becsapja az ember eszét, agyát, hogy bemész, nem tudom, egy peripteróba, amit ugye korábban már említettem, 4 eurócska, nem tudom, mennyicske cent valami. És jó, 4 eurócska, nem tudom, ezt amikor elkezded átszámolni, matekozni, akkor már fáj a pénztárcának, annak rendje és módja szerint. Úgyhogy valószínűleg itt is azért van, ne ábrándítsanak ki időnap előtt.
2: Egy euró nem lett olyan sokkal több, mint egy lej.
1: Hát akkor már fel. Az egy.
2: Otthon ránézze négy lej, kicsivel több, na hát akkor most már
0: de
2: mi
0: képzeld
2: a, hát
0: ez a hűtőmágnesem. Ha nálunk is baniban írnák ki az árát.
1: Ja.
0: Mert hát hogyha eurócentben írják ki a németek, akkor nálunk ki kellene írni, hogy na most számolni, hogy Pistók. Már ránézek a Szili képére, és látom, hogy ez a matek pislogása.
1: Egyikünk sem matek infót végzett, ugye végül is.
2: 2,0-át kell tenni, nem? 2,0-át. Akkor 1100 bani, az a 14 lej.
0: Hát az mi az? Tényleg? Ez talán bani
2: van. Hát 1100 bani. Hát szerintem mi?
1: Benne egy kicsit azért felsejlettek ezek a kölyökkori, gyerekkori, kamaszkori élmények. Emlékszel, Endre, valószínűleg jobban, amikor még ugye nem voltak a nullások levágva a lejről. Szili, te arra emlékszel?
2: Ja, persze, hogy ne értem. Persze, én még vettem 100 lej rágót.
1: Jaj, de jó, nálunk fagyítottak 100 leért.
0: Még fogsz.
2: Csak nem a régi pénzbe.
1: Elég baj lesz, a 100 lej lesz a rágó, ne kiabáljuk el. Attila is bejelentkezik hozzá a második kerületből, Budapestről, írja, hogy ez csak Budapest, jó reggelt, de jó, hogy vagy, hogy végre együtt a három, ti így tesztek egészi reggelenként, szép napot, írja még Atti, és egy gyönyörű, ilyen hajnali fotót küldött nekünk az Országházáról Budapestről.
0: Amiben a jó hír, hogy megvan még az Országház. Most már ma reggeli bizonyítékunk van. Hát amilyen idők járnak, ugye? Jó, az ember annak körvend, aminek tud.
1: Ami marad. De egyébként Atti, hogyha ez a, mondjuk a saját ablakodból, esetleg teraszodból van fotózva, tehát ott készült, vagy valami, akkor szeretném jelezni, hogy ott, ha jól látom a budai oldalon, vagy ha Pesten járunk, jövünk. Jó, jelentkezünk, hogy
2: második kerület.
1: Vagány szállás lenne.
0: Igen, tényleg második kerület, az Buda.
2: Gyönyörű.
1: Igen, az igen, Buda, azt pontosan. Most már tudjuk, amióta a Berecki és Szilárd a Szilárd. 07-30-54-88-88, írjatok ti is nekünk.
3: Mindenről dumál.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Rádió
1: Gaga. Reklám. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
2: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
1: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
2: Viking Kft. A te biztonságodért.
3: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válasz a tökéletest.
4: A Roland Suite férfi öltönyszaküzlet Székelyudvarhely központjában vár téged.
5: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvorst, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland Suite. Stílus minden alkalomra.
6: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik.
7: A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
8: 0786 498 098.
7: Vitality Klinika. Egészséged szolgálatában.
9: Kész a 10 órai!
10: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
10: Egyet most, egyet

0: pedig az iskolába.
1: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
2: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
3: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
4: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívások. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
5: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recruiter@hochland.com e-mail címre.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Fások utca 14.
8: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
9: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
10: Blautek.
9: Melegre tervezve.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: A reklám

0: édes, egyetlen, szépszerelmes legényeim, jó barátaim ittne a munkamezeit. Hiányérzetem volt.
1: Mert?
0: Hát mindjárt 2 órája dolgozok, már megint fizettek, hogy beszéljek, és még nem kerültek szóba a világnapok.
1: Jaj, világnapok. Van egy, amelyiket én szeretném megalapítani.
0: No.
1: És szerintem, hogyha jól marketingezzük, bekerül, legyen ma a Billy Joe Armstrong világnap.
0: Jó, és miért?
1: Mert Billy Joe Armstrong, ő a Green Day együttesnek az énekese.
0: Igen, a festett szemű.
1: Ma van szeptember utolsó napja.
0: Milyen igazad
1: és van!
0: És van
1: az a dolog, hogy ébrezzetek fel, mikor igen, wake me up when September ends. Szerintem szeptember 30 az nemzetközi Billy Joe Armstrong vagy Green Day nap kéne legyen.
0: Nemzetközi Green Day nap, és akkor lehet, hogy így többen ismerik. Én ezt abszolút támogatom. Online petíciót hogy kell csinálni?
1: Nem tudom, mert még nem volt olyan
2: fontos. Van ilyen, úgy, biztos ilyen csinálypetíciót.hu, valami ilyen biztosan.
1: Petícióonline.ro.
0: Csinálj, te csinálj, gyereket,
2: na,
0: csinálj petíciót. Micsoda?
1: Petícióonline.ro.
0: Tényleg van ilyen?
1: Igen, persze.
0: Nem csinálunk, halál komolyan kérdezem.
1: Na, komolyan is fogják venni a hazai
0: de szerintem egy csomó ember, nézzétek meg, akár
2: én
0: nem tudom, román nemzetiségű is, de itt van a gaga hallgatóságunk, nekünk sok 100 000 hallgatóval, hát csak kerül még 20-30 hülye, mint amilyenek mi vagyunk.
1: Főleg, ha elmegy a hírünk egészen Kaliforniáig, és Green Day-ig meghallják, ki tudja.
0: Figyelj ide, interjúzni fogunk itt velük a Vásárhelyi vagy a Szent György stúdióban. Nézd meg, ez lesz a vége. Komolyan mondom, csináljuk meg. Az életben ilyen nagy volumenű dolgoknak még a kezdeményezője nem voltam.
1: Világnapokról még sohasem alapítottunk.
0: Na, itt az ideje, szeptember utolsó napján legyen ez a National Green Day Day.
1: Ez úgy csináljuk, mint annak idején a fehér ember MN csinál gyarmatosítást, leütöm a zászlót, ez mostantól kezdve a király nevében Green Day nap.
0: Én nagyon szeretem ezt.
2: Nagyon könnyű csinálni.
0: Megcsináljuk?
2: Amúgy, amúgy,
0: te már csinálod?
2: Persze, nagyon könnyű csinálni. Hát belementem az oldalba a petícióonline.com, és akkor van ilyen petíciátá. Numele petíciei.
0: National Green Day Day.
2: Pestről hallgatóknak mondom, hogy a neve.
1: National, jó, okay. Csak National Green,
2: Green Day. Day.
0: National Green Day a négyzetet.
1: Igen, pontosan.
0: Ma lehet olyan ezeket tenni?
2: Gyere, persze. Oda rakom mindjárt.
0: Telefonon könnyű lenne. Mondjuk igen, ezt megcsináljuk. Komolyan milyen vagány lenne? Gondoljatok bele, 30 év múlva már rég ráncos, rozog a vén, ex-nyugdíjazott, meg nyugalmazott rádiósok leszünk, és 30 év múlva reggeli műsorban halljuk, hogy szeptember utolsó napja a National Green Day Day. És akkor azt így fogjuk tudni, hogy ez miattunk van így.
2: A kérdésem az lenne, hogy szeretnétek, hogy csak National legyen, és csak ránk legyen érvényes, vagy legyen International?
1: International.
0: Na, akkor legyen International.
2: E felett van még valami, azt is meglovagoljuk.
1: És gyűjtjük az aláírásokat vadul, aztán lássuk, mi lesz belőle.
0: Sőt, hogyha 30 év múlváról beszélünk, csak óvatosan lehet már a Marson fogunk létezni és élni, és lehet, hogy már a földön kívüliekkel is kapcsolatot teremtettünk, úgyhogy legyen galaktikus.
1: Intergalaktikus.
0: Intergalaktikus, azaz. Intergalaktikus.
1: Mi a jövőre tervezünk, nem ilyen rövid távú, ilyen, nem csak 2 hétig van miniszterelnök módon létezünk itt. Emellett még gyorsan elmondom, hogy ma van az extra szűz olívaolaj világnapja.
0: Ó, viva ciprus!
3: Ébredj minden hétköznap reggel a Rádió Gagával és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.

0: azóta, mióta elmondtam, mindenki extra szűzolívaolajat préssel székelyföld szerte, mert ugye ez nagyon-nagyon releváns, ez a világnap, de ma van még az iszappakolások világnapja is. Kék iszap, zöld iszap, hogy szokja az ember a földet. Ez
1: azért. Barna, azért a barna iszapról sem, meg a sárgáról se feledkezzünk, meg ugye vidékünkön talán az divik jobban. Szép lesz tőle a női pofa. Maradjunk ennyiben.
2: Igen, igen, azért a férfi pofára is nyugodtan kenjétek, ha max nem használ, de hát azért legalább legyen ott. A lényeg az, hogy most jönnek a legfrissebb hírek 9-kor, aztán pedig petíciósan, de jövünk vissza, jó? Úgyhogy maradjatok.
3: Reklám.
4: Jaj, csak már le, azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
3: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentősereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
5: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
6: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
3: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
7: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
3: De szuper ötlet!
7: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová. Bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
3: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
8: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városháza tér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
9: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
3: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
6: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
10: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
11: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
10: Gamma Electronics.
12: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok. Ez egy ház. Vagy... Örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
13: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
14: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
15: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
16: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
17: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
18: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: Áramszünet várható ma Székelyudvarhely több utcájában. Kráter maradt a Braila megyei településen becsapódott drón után. Enyhe nappal követi a hűvös éjszakát, ma is csapadékmentes időre számíthatunk. Jönnek a részletek, jó napot kívánok, én Hadnagy Iva vagyok. Az RMDSZ mindhárom miniszterjelöltjét támogatták a szakbizottságok a tárcavezetői feladatkör betöltésére. Rajtuk kívül még 5 javasolt tárcavezető részesült pozitív elbírálásban. A maradék 8 nem szerezte meg a szakbizottságok támogatását a tegnap. Mint ismert, hétfőn és kedden 2 napon keresztül zajlott a Muresan kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása a parlamentben, amely során a szakbizottságok véleményezték a jelöléseket. A 16 tárca élére kijelölt politikus közül hétfőn 2 ketten, kedden pedig még négyen kapták meg a szakbizottságok támogatását. Az AUGR bojkottálta a Muresan kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatását. Giorgia Simeone pártjának egyetlen bizottsági tagja sem jelent meg az üléseken. A kormány beiktatásáról ma 13 órakor szavaznak majd a szenátus és a képviselőház plénumában. Az elfogadáshoz 233 támogatásra van szükség. A villamossági vállalat értesítése szerint ma 9 és 17 óra között áramszünet lesz a villamos hálózaton végzett javítási munkálatok miatt. A Lejtő utcában a 16 és a 72-es, illetve a 19 és 47-es házszámok között, a Hunyadi János utcában az 1 és 23, illetve a 2 és 28-as házszámok között, a Gyerkes Mihály utcában, a Telekpataka utcában, valamint a Cseresznye utcában. Holnap, október 1-én szintén 9 és 17 óra között várható áramszünet javítási munkálatok miatt a szombatfalvi városrész 10 utcájában. Az érintett utcák pontos névjegyzékét megtalálhatják a polgármesteri hivatal közösségi oldalán az érdeklődők. A Védelmi Minisztérium tegnap este közölte, hogy befejezték a helyszíni vizsgálatokat a Braila megyei Gropeny térségében. A katonák egy krátert és drónmaradványokat azonosítottak. A közlemény szerint a helyszíni műszaki vizsgálatok megállapították, hogy a drónon robbanóanyag volt, amely automatikusan felrobbant a földnek csapódáskor. A becsapódás nyomán keletkezett tűz csak kisebb kiterjedésű mezőgazdasági területet érintett. A drón maradványait a román hírszerző szolgálat egységei szállították el további vizsgálat céljából, közölte a minisztérium. 90%-os utazási kedvezményben részesülnek az egyetemisták a 2026-2027-es egyetemi évben is. Az új egyetemi tanév kezdetével a Csefere Kalator ismertette, milyen feltételekkel utazhatnak kedvezményesen a hallgatók. A legnagyobb kedvezmény 90%-os és a legfeljebb 30 éves román vagy külföldi állampolgárságú hallgatók vehetik igénybe, amennyiben nappali, azaz jelenléti képzésben tanulnak egy romániai akkreditált egyetemen vagy a Román Akadémián. A kedvezmény a másodosztályon valamennyi vonattípuson érvényes, van azonban egy fontos feltétel. A 90%-os kedvezmény kizárólag a lakóhely és az egyetem települése közötti útvonalon használható. Hűvös hajnalokkal, de sok napsütéssel és 20 fok körüli délutáni hőmérsékletekkel köszönt be október Erdélyben. A következő 7 napra szóló meteorológiai előrejelzés alapján számottevő csapadékra egyelőre nem kell számítani, a hét végére pedig még kissé erősödik is a nappali felmelegedés. Markánsabb változás hétfőn érkezhet növekvő felhőzettel, de jelentős lehűlés akkor sem várható a szakemberek szerint. Ma adás körzetünkben is kellemes őszi időnk lesz, 20 fok körüli csúcsértékek.
18: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: 9 óra múlt néhány perccel, még egy aláírásunk sincs a nemzetközi intergalaktikus, bocsánat, Green Day Day-re vagy Green Day napra, mert hogy vége van szeptembernek, de nincs vége még a műsornak. Folytatjuk a mait.
1: Folytatjuk. Nagy Endrét hallottátok, itt van Berecki Szilén, Máté Kincső vagyok, és valóban számítunk rátok is petíció aláírás ügyében. Mindjárt hozzuk a részleteket azoknak, akik lemaradtak a dologról.
2: Pontosan, lehet ügyesen regisztrálni, mert nem azt tudom, mit kell csinálni ez a petícióhoz, de mindjárt elmondom minden részletet, úgyhogy ne aggódjatok, ne aggódjatok. Nico and Vince következik, Am I Wrong című dala, ezzel folytatjuk most a műsorunkat.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nem

0: Olivia Dean-t hallgattunk a rádióban, 9 óra 11 perckor, és Gyöngyvér üzenetével kezdjük el ezt a harmadik óránkat, hiszen ugye mit nem National, hanem International Green Day napot hirdetünk?
1: Intergalaktikus
0: Green Day napot, Green Day Day-t tervezünk összehozni. Bevalljuk nektek, derekasan Szili azóta is lázasan dolgozik az internetekben. Pötyög úgy, hogy az ujjai mindjárt elkopnak, hogy meglegyen ez a petíciós dolog. Na de Gyöngyvér azt írja nekünk, hogy éljen az International Green Day Day, Green Day Forever. Mm-hmm. És akkor javítsuk, igen, gyere Gyöngyvér, tanuljuk meg közösen, hogy akkor ez most már túlnőtte magát, nem International, hanem intergalaktikus Green Day Day lesz ez így. Jó,
1: én közben megpróbáltam kioknyomozni, hogy nem előzött be valaki, tehát ez senkinek nem jutott az eszébe, hogy szeptember utolsó napján a Green Day-t és Billy Joe Armstrongot fel kellene most már végre valahára ébreszteni, mert egy évig hagytuk őket szundikálni, de azt mondják, hogy bár a Green Day rajongók ilyenkor az internetet mindenféle mémekkel rendszerint előzönlik, tehát várható, hogy valahol a social médiában szembe fog jönni egy Green Day-es poén szeptember 30-án, de semmiféle hivatalos kezdeményezés még nem történt az ügyben.
0: Tényleg lehetünk az elsők.
1: Még a zenekar pátriájában, Amerikában sincsen National Day-ként kezdeményezve, sem bejegyezve. Beelőzte, hogy mondtam, az iszappakolás és a rágógumi világnapja.
0: Ma van a rágógumi világnapja. Ó, atya úristen. A következő két órát neki tudnánk szentelni. Ki mit tud fújni belőle? Ez
1: szerintem, hogyha belemegyünk ebbe és elkezdünk beszélni a rágógumi etikett különböző iratlan szabályairól, akkor köpd ki, fiam, mert a füled hajadba ragasztom.
0: Ne nyeld le, ne nyeld le.
1: Mert békanő, nem, orbit van ő.
0: Összeragad a hasad.
2: Összeragad a gyomrod. A bele.
0: Gyomrod, a bele
2: összeragad. Attól függ, hogy hol kaptad az infót, ha városban kaptad, akkor összeragad a gyomorfalad. Nem jó, nem tesz jót az egészség. Falu, összeragad a bele.
0: És aztán hozhatod a takanőt neki, ugye annak rendje és módja szerint. Hát Isten éltese sokáig, akkor ilyen alapon valóban akár az iszappakolás, de akár a rágógumit is. Igen.
2: Tényleg ennyibe hagyjuk ezt a rágós dolgot?
0: Hát nem tudom.
2: Akkor gyorsan csak mondjátok, hogy rágós típusok vettük, vagy nem? Vannak azok az emberek, akik mindenhol, minden esetben, minden alkalomért, és mindig kapnak okot rá, hogy rágózzanak, vannak, akik pedig soha, és ezen belül is, tehát a rágózók között is van egy csomó kategória, például aki mindig a gyümölcsöset szereti, és legyen valami kellemes íze, van, aki az extrém erős csípőset, van, aki a kettő között való.
1: És hát van a harmadik típusú rágózós.
0: Vagyok. Melyik?
1: A kedvencem a harmadik típusú rágózós, ez a van egy rágód ember.
0: Ja, igen.
2: Például.
0: Igen, akinek sosincs rágója, de legalább előszeretettel fogyassza el a másikét, ugye, igen. Na az az igazság, hogy én például nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rettenetesen extrásan mentolosat szeretem, azt értelemszerűen ilyen lehelet frissítésként, ugye, lévén nem csak friss levegőt szívok hébe-hóba, viszont ami a nagy kedvencem, tehát hogyha nem kéne mondjuk mentolos rágóban gondolkodni, amit viszont imádok, az a H és B-s változat. Tudjátok, amiből akkora lufit lehet fújni. Megértettétek, nem? Na, és egyrészt annak van valami erdei gyümölcsös változata, vagy a citromos, nem tudom, valamelyik olyan jó savankás, és ne beszélünk róla.
1: Abból olyan színűek vannak ebből a hosszú csíkosból, hogy lehetne ilyen mondjuk útjavítást elkötni vele, mert mindenki észrevenni.
0: Igen.
2: Jó, de például abból is van ugye az a csík, ami ilyen alufóliával van csomagolva, amilyet már nagyon-nagyon rég láttam, pedig nagyon szerettem régebb, és van egy másfajta rágó, ami ilyenben volt, és nagyon jó íze volt, és nem emlékszem rá, nem mindegy. Meg van a tekercs.
0: Kercs, az bizony, amikor nem tudom, 3 méter hosszúságú vagy, és savanyú, ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tudjuk szeretni. Na jó van, hát akkor ne engedjük el még ezt a rágó dolgot, hogyha van kedvencetek, vagy hogyha simán mesélnétek arról, hogy ti hogyan és milyen körülmények közt szoktatok rágózni, akkor nektek is mondjuk 0730 54 88 88, SMS, Messenger, WhatsApp, minden játszik, írjatok.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: otthon,
1: a fürdőszobában,
0: a kocsiban,
1: munkahelyen,
0: vagy bárhol. Ébredj minden reggel
1: a Rádió Gagával.
0: Ez a Hármas Szabály.
2: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Ez volt a bam-bam, és nem tudom, hogy a reggeli fűtés indítással érdemelte ki Endre, vagy mit mondott néhány perccel korábban, de Slayer Mandula azt üzenni, hogy Endre for president, drága Endre.
1: Hogy Mandula rockerember szerintem a Green Day Day-re érti, hogy végre itt most már a tisztesség rendesen éri azt, akit kell érjen, legalább egy évben egyszer.
2: Szeretnék szólni, hogy nagyon jól áll a petíció, egyetlen egy rublikám van még hátra, ki kell töltsem a saját kontommal az adatokat, hogy megjön majd az adat mindenféle, amit elkérünk tőletek. Viccelek, de annyit tudok egyelőre mondani, hogy megvan, hogy a zseniális plakáttal mindennel, leírással, stb. Eddig oké, és semmit nem fogunk kérni, keresztnév, város, illetve ország. Hogy tudjuk, hogy nagyjából honnan szavazunk. Ennyi, nem kell semmi adat, nem kell e-mail cím, telefonszám, nem akarunk, nem vagyunk kíváncsiak semmire, csak arra, hogy nagyjából honnan tudjuk ezt összesíteni, hogy tudjunk majd erről még egy műsort csinálni.
0: Nagy örömmel, igen, mikor eljön annak az idején. Komolyan mondom még egyszer nektek, hogy én nagyon-nagyon örülnék annak, hogyha ebből valami tényleg létező, 30-50-100 év múlva is felemlegethető történet lenne. Már látom is magam előtt, ahogy mondom, a majdani jövőbéli intergalaktikus rádiós műsorvezető kollégák felcsapják az ezen a napon.hu-t.
1: Aha, igen.
0: És akkor 2026 óta ma ünnepeljük az intergalaktikus Green Day Day-t.
1: Várható, hogy megtörténik majd közben, így a rockmalac, vagány az a Green Day Day, de ha senki rád kérditek, úgy mondani, hogy Green Day Day. Közben csiszorázással. Jó a szójáték, köszi.
0: Igen, közben Attilának köszönöm a kedves szavakat, jó, igen, kacarászni itt veletek közösen a rádióban. Aztán át kanyarodhatunk egy nagyon keveset, ugye rágógumi kérdésre is, hiszen szintén ma van a világnapja a rágóguminek. Endre, aki Endre, aki a mi Endreink drusszája, ékezettel írta a nevét, azért mondom, úgyhogy Endre.
1: Ja,
0: hát úgy írta.
1: Nem a monitor koszos?
0: Nem, az egy légy. Yeah. Jó, bálj meg, mert ez mozog. Nem, úgy írta, hogy Endre, azt írja nekünk Endre, hogy a legjobb rágógumi a fahéjes, amit itt nem lehet kapni.
1: Jó,
0: hogy béreklámoztad, drága Endre.
2: Van fahéjes rágógumi?
0: És mazsolás is.
1: Van olyan ország a világban, ahol lehet kapni fahéjas rágógumit, igen. És nem csak karácsony.
0: Melyik ez az ország?
2: Hol van ez? Melyik ország?
0: Endre,
1: kedves drusszán. Írd meg, melyik ez az ország? Hol vannak ilyen fahéjmániákusok? Valahol északon lehet, nem ahol a télapó lakik.
0: Egyébként igen, Lapföldön például, ott el tudom képzelni.
1: Laprágó, Lapföldön, fahéjas verzióban.
0: Margit írja ugyanakkor, sziasztok, szoktam rágózni, de amikor felragod a protézisre az idegesítő. Hát az eléggé az valószínűleg, drága Margit, milyen jó pofa vagy, és hozzáteszem, inkább zselés cukorkát veszek néha. És nagyon szeretem, hát a kacagós szmájlik igazolják az öniróniát, és van az az élethelyzet, amikor nem jó rágógumizni, például lámokor protézises helyzetben, vagy csókolózás közben, vagy nem tudom, amikor besétálsz egy állásinterjúra, vagy amikor mecénásaiddal beszélgetsz a, nem tudom, színházi berkekben, tehát van egy csomó ilyen helyzet.
1: Vagy a fogorvos, nem, amikor mondja, hogy na most akkor köpjél, még egyszer mert a rágógumit nem fogom kifúrni a szádból. Közben kaptunk egy fotót, vannak ezek a dobozos rágók, ugye?
0: A hardcore
1: rágósok már nem vesznek ki ilyen kis bütyű-bütyű szanyolcsomagolású izékéket. Szerintem most már várható, hogy a vedres narancs után megjelenjen a vedres rágó is a nagy áruházban, hogy annyit viszel haza, annyit fel tudsz pakolni a vederbe, mert azt írja nekünk itt nekünk Gyuri, hogy két nap egy dobozzal.
0: Hát az egy 50 darabos. Tudjátok, biztosan a hallgatók is ismerik. Nekem is egyébként, nem akarok márka nevet mondani, de nekem is ilyen van az autóban. Ez, ami a pohártartóba pont elfér. Uh-huh. Ez 50 darabos kiszerelés.
1: Két nap alatt 20-40.
0: Azt a mindenit.
1: Hát majd 40. 100 gumbe. Kettő rágó marad meg, ha óránként egyet elrág.
0: Azt, ami...
2: Hát jó, oda ennek nincsen íze, 5 perc után véged van. Tehát, hogy
0: hát ez azért jó, de az első 5 perc az olyan, hogy ha tüzet okádnál, ha sárkány lennél, de itt ehelyett jeget, mint izé. Annak idején fent az északi sarkon 0735488888, küldjetek fotót, videót, írjatok nekünk.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Szeptember utolsó napjánál járunk, és picivel korábban Endre barátunk zseniális ötlettel rukkolt, ugye, előtekintettel arra, hogy a Green Day-nek van ez az ikonikus Wake Me Up című dala, ami arról szól, hogy ébresszük fel Szentemet, Billit, ha jól emlékszem, ugye, szeptember legvégén. Na, ennek apropóján jött egy zseniális ötlet, hogy akkor készítsünk petíciót, hogy legyen ez a hivatalos Green Day nap, és most már ott tartunk, hogy intergalaktikus Green Day napot szeretnénk összehozni szeptember utolsó napjára. Szili magára vállalta a petíciógyártást. Kedves Szilárd, hol tart most a történet?
1: Szeretnék tisztelettel jelenteni mindenki fele, aki részt vesz ebben a petícióban, hogy a petíció elkészült online, és éles. Ezt azt mondta, így szoknak mondani.
0: Éles a petíció.
1: Élesítettem. Kint van a petíció. Hamarosan valahol megúsztunk egy linket. Ez most nem ilyen szabaduló szoba, hogy valahol lesz egy link, keresítek meg, hanem nagy valószínűséggel hivatalos oldalunkon, úgyhogy lesz majd egy link, ott lehet aztán szavazni. Keresztnév, város, illetve ország. Erre van szükségünk, és éles a szavazatotok. Ha összegyűl, mi fogunk fingunk, nincs, mennyi kell, de előbb-utóbb összegyűl valamennyi, és aztán továbbítjuk ezt majd a Green Day felé.
2: Így van, szerintem az lesz majd a koppanás, hogyha tényleg rágyúrunk, rádolgozunk erre, és eljut a híre Amerikáig, és szépen majd Billie Joe Armstrongék visszajeleznek, hogy de már felébredtünk.
0: Nem baj, de legalább tudni fognak rólunk. Mondom, igen. Én még mindig annak örülnék a legjobban, ha 30-50-100 év múlva a hármas szabálynak köszönhetően ez tényleg egy internacionális nap lenne, egy olyan, amit intergalaktikus szinten is lenne. Megünnepelünk. Na, úgyhogy írjátok alá, legyetek vagányok, írjátok alá ti is a petíciót.
2: Lehet az első marstakok majd szeptember 30-án érkeznek meg, mert azt hiszik, hogy a zöld nap nekik van. Ha majd igen, akkor bocs, szeretettel várunk.
1: Igen, az íreket is nagy szeretettel várjuk természetesen, de nagyon jó, mert legalább tanulunk ebből, ha nem is jön össze végül a petíció, most már rájöttem, hogy kell csinálni, úgyhogy holnap indul már is a több tisztelet a bükkfáknak petíció.
0: Igen, látom is magam előtt, Szili, minden második nap ezentúl ki fog tolni valami petíciót.
1: Yes.
0: Valami, ez anonim maga a készítésgyártás, te Szili, sosem csináltam még.
1: Én végig kattogtattam mindent, aztán lássuk, mi lesz belőle.
2: Nem ezért, csak ha valaki majd úgy dönt, hogy meg szeretné verni azt, aki a sok idióta petíciót egyfolytában online kiteszi, akkor vajon rátalálnak majd könnyen?
0: Megvédünk, Szili, megvédünk. Google-le be kellett jelentkezni?
1: Azt írja, ennyit ír, hogy hát kellett egy e-mail cím, igen, az a sárban. Azt írja, hogy az aláírásra elfogadom, hogy a hármas szabály kötél rádióga, mint petíció létrehozója, látni fogja ezentúl az űrlapon megadott információkat.
0: Nagyon
1: úgyhogy
0: jó.
1: Mint hármas szabály vagyunk, itt együtt sírunk, együtt nevetünk.
0: Így, én ki is töltöm. Keresztnév azt mondja, hogy Kincső, nagyon jó város, Sepsi, Szent György. És mit kell még? Nem Magyarország, hanem Románia, igen. Kérlek. Hol van Románia? Románia, itt van Románia.
2: Ruanda fölött egye.
0: Ruanda fölött egye. Jó, és akkor...
1: Gazdaságilag is.
0: És akkor mit szeretnék az aláírás? Jó, igen, elfogadom. 16 vagy, persze, hogy ne, fölötte vagy. Kész vagyok! Az aláírását felvettük az aláírások listájára. Te vagy az első sorszámú aláíró, ez nagyon jó.
1: Aláírás megtekintése, csak lássam, mit látom.
2: Itt is csak második
1: lehetek. Szent György.
0: Na, Endre, most már kitölthetted
2: te is. Igen. Életem története.
0: Röviden. Szili, te nem írod alá, vagy vajon te nem írhatod alá?
1: Én aláírhatom a sajátomat?
0: Nagyon remélem, hogy igen.
1: Hát aztán
0: na figyelj, akkor megcsináljuk még egyszer, hogy Endre is. Oh, nagyon unjátok, ugye, drága hallgatók? Persze, nagyon unjátok, szóljátok.
1: De hogy is, ez egy roppant izgalmas tartalom most.
2: Én csak írjátok másik böngészőben szabad aláírjak.
1: Itt ez a baj. Úgyhogy szeretném kérdezni a social médiás kollégáktól, hogy ez megkapjuk-e az engedélyt, hogy esetleg léci, csak egy poszt, nem nagy dolog, csak egy poszt, ennyi lenne.
0: Ctrl-Shift-N, Endike, inkognitó oldal, úgyhogy már is írhatod te is alá,
2: írom,
0: és
2: írom.
0: Akkor két külön felhasználóval gyertek ti is, osszátok ezt, és vigyétek jó hírét.
3: Mindenről dumálunk.

Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész

0: lakópark hangulatát. Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Reklám. Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőélek.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőélek.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőélek.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
2: Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a hadnagy gumiszerviszt Farkaslakasz Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor hadnagy gumi.
3: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
4: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
3: De szuper ötlet!
4: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová. Bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
3: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
5: Mi csináljunk a lánybúcsún?
6: És a legénybúcsún?
5: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
7: Túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor buggytours.ro.
8: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
9: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
10: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
11: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
12: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
13: Fások utca 14.
14: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
15: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
19: A reklám után
20: ismét lágerek

0: Jelentjük, Alása már két komoly aláírója van a Green Day-es petíciónknak. Szili nagyon dolgozik azon, hogy a harmadik is meglegyen, úgyhogy ha majd tényleg nyilvános és publikusan elérhető lesz ez a történet, akkor várunk titeket is. Aki szereti a Green Day-t azért, aki nem szereti a Green Day-t, az hallgassa meg őket, mert erős jó, főleg ez a dal, s akkor meg azért írjátok alá a petíciót. Mit szeretne mondani, Szilke?
1: Mennyi lesz az annyi, ami után azt tudjuk mondani, hogy elküldjük ezt hivatalosan a Green Day-nek, hogy szeretnénk egy ilyet? Mennyi a szám?
0: Nem tudom, 3000? Az reális?
1: Personális, csak a büdös életben nem szedünk ennyit össze.
0: Dehogy
1: de
0: nem,
1: reális.
0: Na.
1: 3000 aláírás.
0: Neki is csináljuk meg rendesen. Igen, hát azért 100 aláíráskával nem mehetsz oda a vízi grindéjékhez. Hát ilyen több
1: ezres
0: arénákat töltenek
1: meg. Legyen egy 1000.
2: Egy ezres. Kezdjük egy ezres, azt üdvözlünk.
0: Találkozzunk, nem azt mondom félúton, mert nagyon nem ott van, de találkozzunk a kompromisszumok mentén. 1003.
1: Ez jó, én nem tudok ilyen beírni, ilyenek vannak, hogy 500, 1000, 2500, 5000, 10000, 25000, 50000, stb. De azért jó az 1000, mert ha 3000 lesz, akkor azt mondjuk, hogy figyeljetek gyerekek, volt egy petíció, háromszor léptük át a megtervezett célt, úgyhogy nagy az igény.
0: Meggyőztél, rendben van, legyen 1000.
2: Merjünk kicsit álmodni.
0: Engedjük alább a lécet. Jó. Na, beszéltünk arról még akkor egy keveset, hogy a rágógumi világnapján érkezett néhány üzenet?
2: Igen, kerestük a fahéjas rágót, igen, és igen. Megkerült, úgy néz ki, mert azt írja nekünk Lehel, hogy Kanada, sziasztok, húgom, még mindig hoznak, mikor jönnek haza. Amerikában biztos, írja még Endre Truszán, ez a fahéjas rágógumis története.
1: Szeretnék szólni, van Romániában is. Csak
0: micsoda?
1: Azért, mert jaj, hogy fahéjas rágógumi, legalábbis rendelni lehet Romániában is, ugyanis most azt nem tudom pontosan, hogy ez milyen ország gyártja, ez a Wrigley's Lace, valami Big Red, ez a rágónak a neve, piros dobozos valami, és csak szeretnék szólni, hogy lehet online rendelni Romániában is, 10x15 szálas Big Red csomag, az 210 lek.
0: Wow! Egyébként ez meg Rockmanac...
1: Azért rákhatod a fahéjat.
0: Rockmanac pont ezt írja, hogy pont ezt a márkát említi, és amit te írtál, hozzátesz, hogy mondjuk mindenben imádom a fahéjat. Az a jó, ha megeszel egy egész dobozzal, meglepetésben lesz a részed, vagy az utcán, vagy az irodában, vagy egy ismert közösségben. Ha szerencsésebb vagy, akkor otthon, ugyanis bezony, hasmenést okozhat. Ez ám a buli, írja Rockmanac. Mi a fahéj?
2: Ezek szerint tényleg az van benne, mert ha csak ilyen digitális fahéj utánzat volna benne, vagy valami legyártott ilyen műaroma, akkor lehet, hogy nem, de ha fahéj van benne, akkor elképzelhető, hogy de lehetne akkor ezt úgy, hogyha nincsen otthon a fahéj a tejbegrízre, akkor eszel a tejbegrízet, srác, mondja egy kicsi fahéjas rágót.
0: De ez már milyen, nem? A tejbegríz az úgy
1: akkor
0: van,
1: inkább rág meg a fahéjat. Vannak ezek a rút fahéjak, és azt rágod.
2: Ja, az korcis
1: volt. Az korcisor, de azért a rudat, nem a möcsinátát. Na, 0-30-54-88-88 jönnek az SMS-ek továbbra is.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumál.

0: továbbra is alá lehet írni a posztunkat, még nem tudjuk, hogy hol, de hamarosan kikerül, majd ne aggódjatok, a link is. Úgyhogy szavazunk, műsor végéig meg tudjátok mindent részletesen.
1: Így van, és nagyon vigyázunk arra, hogy GDPR legyen, azaz, hogy nem lesznek majd nyilvánosak az aláírások, meg semmi kattintható személyes információ nem kerül bele. Szeretnék mindenkit megnyugtatni.
2: Igen, de közben meg mi közben játszunk, meg mókázunk, véresen komoly ez az egész történet. Gyertek, tegyük szeptember 30-át tényleg hivatalos Green Day nappá, illetve gyertek, maradjatok velünk a mai hármas szabály utolsó órájában is, ezzel jövünk nem sokára, előtte hírek.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van, bajban vagyok, utalj gyorsan, mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Reklám.
7: Jól beszélsz románul és angolul? Nincs tanári végzettséged, de szívesen tanítanál?
8: A MyJourney nyelviskolában nem hagyunk egyedül. Mentorálunk, mocetanilag felkészítünk, kész leckevázlatot adunk, és lépésről lépésre vezetünk a siker felé.
7: Gyere, három helyszínen is várunk, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában vagy Csíkkarszfalván.
9: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
10: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
11: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
10: 0786 498 098.
11: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
12: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
13: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
12: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
14: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
3: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
15: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
16: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recruiter@hochland.com e-mail címre.
17: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák. Szerelmes levelek, elfeledett történetek.
18: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón.
19: A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
1: Autós vagy? Most jól figyelj!
2: A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a hadnagy gumiszerviszt Farkaslakasz Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor hadnagy gumi.
13: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badovos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badovos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82.
7: Telefon 0745 123 897.
4: A
20: bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
21: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
22: Ma érdemes elkerülni a kerekerdőt, lőgyakorlatot tartanak a hegyi vadászok. Előzetes letartóztatásba kerül Kalin Georgescu. A hűvös reggel után sok napsütés várható ma is adás körzetünkben. A hírek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Optimistán nyilatkozott Siegfried Murechen kijelölt miniszterelnök a kormánya beiktatásáról szóló mai parlamenti szavazás előtt. Szerinte a Bolozsán kabinet megbuktatása óta ez az első átlátható és legitim kísérlet az Európa barát reformokat vállaló és stabil kormány létrehozására. Siegfried Murechen emlékeztetett arra is, hogy őt már június végén javasolta a miniszterelnöki tisztségre a Penele, a Mencsétek meg Romániát szövetség és az RNDS, amelyeknek összesen 170 képviselőjük és szenátoruk van. Az elmúlt napokban a Nemzeti Kisebbségek Parlamenti Csoportjával is eredményes egyeztetéseket folytatott. A frakció ma jelenti be, hogyan szavaz. Jelenleg 170 és 233 szavazat között állnak, fogalmazott. Lőgyakorlatra figyelmezteti a székelyudvarhelyi lakosokat a kerekerdői hegyi vadászalakulat. A gyakorlatra ma, szeptember 30-án 9 és 20 óra között kerül sor. Arra kérik a városlakókat, hogy az említett idősávban kerüljék a környéket a biztonságuk érdekében. 30 napra előzetes letartóztatásba kerül Kalin Georgescu, volt román államfőjelölt, miután a bukaresti ítélőtábla tegnap helyt adott a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség fellebbezésének. Georgescu szervezett bűnözői csoport létrehozásával is folytatólagosan elkövetett, különösen súlyos következményekkel járó csalással gyanúsítják. Az ügyészség szerint társaival több mint 1,1 millió euróval károsított meg egy üzletembert. Georgescu a tárgyalás után még szabadon távozott az ítélőtábláról, ahol támogatói várták. Az ügynek nemzetközi szálai is vannak. A díkot Lettországtól, Olaszországtól, Nagy-Britanniától és Svájctól is információkat kért. Két kimerült néhány napja éhező ukrán állampolgárt mentettek meg a hegyi mentők tegnap a máramarosi havasokból lehozva őket. Miután meghatározták a helyüket és telefonon kapcsolatba léptek az egyikükkel, a hegyi mentő szolgálat csapata eljutott a két férfihoz. Fizikailag kimerültek voltak, de egészségügyi problémáik nem voltak. A hegyi mentők pedig ételt és vizet adtak nekik. A 27 és 30 éves fiatalokat átadták a határrendészeknek, tájékoztatott a Máramaros megyei hegyi mentő szolgálat.
23: A Sepsio SK 18 éves játékosa Bacula Hunor két gólt szerzett a romániai U19-es válogatott színeiben a szerbiai Stefan Vilotic emléktornán. A Szerbia elleni 3-1-es győzelem során is betalált majd a Bulgária elleni záró mérkőzést a 91. percben szerzett távoli góljával döntötte el 1-0-ra. Bacula két találatával holt versenyben a romániai válogatott legeredményesebb játékosa lett a tornán. Románia két győzelemmel és egy vereséggel 6 ponttal a második helyen végzett. A tornát 7 ponttal Magyarország nyerte meg, olvasható a Székely Sporton. Alexander Ceferin UEFA elnök újabb kemény kritikát fogalmazott meg Gianni Infantinoval szemben, kijelentve, idézem, a császár meztelen. Ceferin Hans Christian Andersen meséjéhez hasonlította a FIFA kommunikációját azzal a korábbi tervvel kapcsolatban, amely magántőke bevonásával értékesítette volna a FIFA tornák egyes jogait. Az UEFA vezetője szerint a fejlesztésről, demokratizálásról és egyeztetésről szóló kommunikáció nincs összhangban a FIFA tényleges lépéseivel. Ceferin úgy fogalmazott, elérkezett az idő arra, hogy a futball szereplői kimondják, hogy elég volt. A FIFA vezetésével szembeni feszültséget tovább növeli a szervezet tartalékainak felhasználása körüli vita, amelyről október 15-én tárgyalhat a FIFA tanácsa.
22: A szakemberek szerint ma sok helyen igencsak hűvös reggel után napos, kellemes őszi idő várható, 20 fokot megközelítő értékekre számíthatunk.
21: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: 10 óra múlt, szép jó reggelt, illetve vidám, szerelmetes, szép szerda délelőttöt kívánunk nektek. Szevasztok, jó, hogyha itt vagytok velünk a mai műsor utolsó órájában is. Gyertek, írjátok alá a petíciót és maradjatok velünk.
1: Így van, mi mind a hárman nagyon-nagyon várunk titeket ide. Nagy szeretettel Máté Kincs, aki most már visszatért szabadságáról, Nagy Endre és Berecki Szili is a mikrofon mögött.
2: Így van, és Józanénk is van, mint mindig óra elején, utolsó óránkat indítjuk tehát, és jön Szia, nagy sikerű dala, nagyon olcsón állunk, hogy feldobódjatok. Érkezik a Cheap Frails.

0: Ó, igen, a Sugar Daddy Tóth Abigail, illetve Accent, ki hogyan szeretné. Egyébként, ha már itt tartunk Abigailt, figyelitek a Starban, hogy repeszt a rétjes. Fú, zsenomenális volt. Én nem láttam a műsorokat, ne nézz így, Endre, de a kis videókat, amiket így feltöltenek a netre, hát Csinszkát úgy lehozta, hogy eszem meg szó
1: megállt. Meg Magdikát is.
0: Meg Rúzsa Magdit, ugye most. Magdikát. Igen, amióta járt a Dumában,
2: Előtte is. Ezt a Magdikát úgy mondtad, mintha nagymamádék együtt ültek volna a kapu előtt felszegben a kispadon Magdikába.
1: Nem tudhatjuk.
0: Vagy közös bingo klubba jártak volna.
1: Közös bingo klub. Jó, de jó.
2: Igen, a nyárátmenti bingo klubok nemzetközileg híresek. Hát
0: persze, valamivel. De lehet, hogy kanasztapartik voltak azok csak.
2: A fonóba te.
0: Jaj, a fonóba, bocsánat, igen, és énekelték a dalokat. Szóval úgy drukkolunk Abigailnek innen is, nagy ölelés, nagy puszi, ha hallja, ha nem. Illetve Lacinak üzenjük, hogy szeretjük az ilyen típusú párbeszédet, meg az üzeneteket, hozzászólásokat. Laci ugyanis azt írta nekünk, sziasztok, nem működik a rádió? Oké, helyre jött.
2: Laci, ha az életben és a teljes földkerességen minden probléma így működne, ahogy neked a rádiós gondod, akkor sokkal egyszerűbb volna az élet. Mire feltesszük a kérdést, körülnézünk, és már is megjavult a dolog. Volna néhány olyan helyzet, amit meg kellene oldani ugyanilyen sebességgel és egyszerűséggel. Például egy kormányválság, aki mindjárt több mint fél éves.
1: Az most van, az ma van, mi van ma, mikor van indul? Egy órakor azt hiszem szavaznak.
2: Most ma lesz, majdnem nem.
1: Majdnem nem. Na igen. Na viszont van egy jó hír, van egy jó hír, ezt akartam elmondani. 12 perce fent van a jó kis Green Day-es posztunk a Rádió Gaga hivatalos Facebook oldalán. Éppen ezért most aláírhatjátok azt a bizonyos petíciót. Én rendesen izgulok, mert nem tudom, hogy jól csináltam, amit csináltam eddig. Viszont meglátjátok a plakátot egyértelmű, és a kommentben az első komment, az első, ott a link. Ott kell azt megnézni, és azt megnyitni, és akkor ügyesen
0: ott. Hogy tudjuk követni azt, hogy hány aláírás érkezett eddig?
1: Kérdezz meg az admint.
2: Az admin. Ha ráérsz, hogy az admin munkáit közepette.
0: Van egy perce, nem kell egy perc, 15 másodperc is elég.
1: Van, jó, né, öt van, ugye vagytok ti ketten, ugye, és kaptunk egyet nagy valószínűséggel Atától, mert van egy
0: Attilászikétvar helyről. Igen.
1: Nem fogom mindenkinek a nevét települését, csak annyit mondok, hogy van egy Borszékről, illetve van már egy Németországból egy szavazatunk, képzeljétek el. Krahlisleimből. Králikájosseimből.
2: Nagyon jó. Intergalaktisches Grindeitag.
0: Grindeitag. Jaj, mert hogy a Gutentagból a tág a nap. Á, de jó, ma tanultam valamit.
1: Igen?
0: Igen, tényleg, hát gondolom, igen. Hogy igen.
2: Ugye? Hát igen, mert a Gutsch, a Guten, az ugye
0: Zergut. Na látod, Szili. Te is tanultál németet az iskolában, ugye? Derdió.
1: Persze.
0: Mr. Derdió.
2: Meg volt dermedve.
0: Jaj, szegény német tanárnőm, Isten nyugtassa, már sajnos nincs velünk, de valószínűleg forogna, ha hallana. Minden esetre írjatok alá, minél többen írjátok alá a petíciót. Én nagyon-nagyon komolyan szeretném, hogy ezt végig tudnánk úgy csinálni, hogy nem 1000, hanem a végén alsó hangon 3000 aláírás lenne, és szeptember 30-a a galaktikus Green Day Day lenne. Intergalaktikus, bocsánat, én sosem tudom.
1: Ez csak a hallgatókon áll. Most innen kezdve mi megtettük, amit meg kellett, úgyhogy drága hallgató, most mutassátok meg, hogy mennyire erős a hármas szabály közösség. Ez milyen motivációs szöveg. Most kell megmutatni
2: ezt. Nagyon határeset, majdnem érzelmi zsarolás történik, csak szól.
1: Hát de most kell megmutatni, ilyenkor kell odaállni, és azt mondani, hogy gyerekek, megcsináljuk, higgyétek el.
0: Még egy-két nap se Dunajegére is ráállhatsz elmondani ugyanezt.
1: Nagyon jó, időjárás. Kicsit apadjon vissza, vagy degedjem, hogy csináljon. Na 0730 54 88. 88 jöhetnek az SMS-ek, illetve írjátok alá.
3: Székelyföld velünk ébredt.
4: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán.
3: Hármas szabály.
4: Rádió Gaga. Come on, yeah.

0: If I max my head and my heart. Pontosan 21 percet 10 óra után. Szeretnék szólni, hogy ez az, amire számítottam. Ettől erős ez a közösség. Szeretnék szólni tisztelettel, osztályunk létszáma 39.
1: Menj már! Komolyan, 39 aláírás érkezett már.
0: Rettegnek Bubiék, vagy hogy hívják a csávot?
1: Billy.
0: Rettegnek.
1: Hát ez semmi.
0: Ide kell jönnek ingyen koncertet tartani a hivatalos világnak a pomotóra.
2: Nem, csak 971 kell.
1: Nagyon jó, de azt dicsérjük ízi. Már meg a hallgatóinkat, bravo. Milyen vagányok vagytok. Hát köszönjük szépen, komolyan meglepődtem. Tényleg, na akkor vagány, ezt végig fogjuk csinálni rendesen Billyékért.
2: Addig regisztrálok, míg meg lesz az 1000.
1: Ja.
0: Már van Nagy-Britanniából is szavazatunk, csak szóval.
1: Menj, és egyébként honnan? Nagy-Britanniában? Még honnan szavaztok? Azt a mindenit.
0: Várjál. Tauka? Németország? Na mindegy. Udvarhely, Gyergyó, Szentgyörgy, Marosvásárhely, Warminster, ez Nagy-Britannia, Csíkszereda, Szatmárnémeti, Magyar Lapát, Beszterce, Maroshévíz, Csomafalva,
1: Székelyföldi, imádom, nagyon vagányak vagytok. És egyébként akkor még egyszer, aki nem tudná, miről van szó, október 30-át hivatalos Green Day napá, intergalaktikus Green Day napá akarjuk nyilvánítani. Ja. Ehhez alá kell írni egy petíciót, amit megtaláltok a Rádió Gaga Facebook oldalán. Jó kis posztban megkérjük Ákos kollégánkat, oda pinelje ki a tetejére egy kicsi ideig.
0: Van egy ötletem.
1: Na.
0: Itt már azért rádió vette fel a kapcsolatot már Kapu Tiborra. Kapu Tibor ismeri azokat, akik a nemzetközi űrállomáson vannak. Ott, ha jól tudom, van internet. Hát valahogy csak eljutatjuk az információt, hogy legyen tényleg intergalaktikus, hogy valaki onnan szavazzon. Hát vannak fent 10-en. Hát egynek csak van egy 10 perc ideje fellépni a Rádió Gaga hivatalos oldaláról, és az összes követi. Úgyhogy nyomja meg, és aztán petíció jön.
1: Telefonálunk, jó-e? Megoldjuk. Okosban megoldjuk. Jó. Na, tiszta vagány.
2: Ráállítjuk a verőlegényeket. Megoldjuk.
0: Így van. Ekközben két hét múlva átéptjük a 61 szavazatot.
2: Ne légy ilyen pessimista.
1: Ne légy pessimista, ha ilyen ügyesek már a hallgatóink. Menj már, csak amióta beszélünk a 39-44-re
0: duzzat. Nem látod a hajamat, hogy fújja, úgy jönnek a szavazatok, így.
1: Közben vihar azért a biztonság kedvéért jelzi nekünk, hogy csepet se fázik. Hol van vihar? Mert 25,9 fok van. Jaj, nem az a kilométer per óra.
2: 26. Amúgy több a Celsius, mint a liter per 100 kilométer.
1: Majdnem eltaláltam, nem tudom. Nagyon jó. Köszönjük szépen, vihar. Irigykedünk annak rendje és módja szerint. Kérdezi Simon, hogy külföld játszik?
2: Persze, látjátok, hogy már pittyen-pittyenből is regisztráltam.
1: Nyugodtan, drága Simon, akár honnan tudtok pittyenteni. Illetve Bálint felteszi a nagy kérdést, hogy de vajon UFO országban zöldek a fák? Na ezt Endre megmondja, mert Endre okos, Endre mindent tud.
2: Miért kell UFO országban minden is zöld legyen? Miért nem lehet, hogy ott egészen más, nem lehet, nem is éppen szén alapú életszerves biológia van, lehet, hogy ott a fák éppen kékek, és nem zöldek.
1: Az jó.
2: Mert nem klorofilt használnak, hanem valami mást.
0: Oké. 51.
2: Igazából csak azért beszélünk, hogy időnként elmond, hogy hol tartunk.
0: Igen, innen kezdve semmi másra nem fog szólni a műsor, csak mondom, hogy hánynál vagyunk, és honnan érkeztek. Például Svájcból már ketten.
1: Menj már, Svájcból? Ó, nagy puszi a svájciaknak, akik bennünket hallgatnak. Nagyon örülünk, nagyon köszönjük, de közben egy orbitálisan nagy baki esett a mai műsor folyamban. Nem tudom, hány nap van karácsonyig, vagy leszoktatok róla?
0: Kicsit leszoktunk.
2: Azt mondtuk, hogy kicsit pályára tesszük.
1: Miért?
0: Igen, úgy döntöttük, az utolsó egy hónapban újra hozzuk. Az utolsó 30 nap. De ha már nagyon kíváncsi vagy visszatérő, akkor elmondom, hogy 86.
1: 86, zseniális. Ja. Akkor kezdem pucolni a cipőmet. Az előtt fog kelleni.
2: Én már kezdem kivágni a cérnát a szaloncukrokhoz, most meg kell számolni, akkor két arasz, össze kell bogozni, a bogot is rá kell számolni, és akkor hurkot kell rávetni, hogy felakasszat, szóval bonyolult dolog, én elkezdem már.
1: Igen, és a december akkor nem mindegy, hogy hurok vagy hurka, ugye apropó. Mindjárt disznőülő szezon. Juhu!
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk. Hármas
4: szabály. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Rush Brothers Company és a Van ez a hely. Egy perc választ el minket 00:11-től 72.
1: Yes. Olyanok lettünk komolyan, mint egy ilyen kampányzáró, eredményváró pártiroda, hogy folyamatosan tényleg valaki mondja, hogy a legújabb számok befutottak most már vidékről is.
2: Annak rendje és módja szerint, de komolyan, ti nem hiszitek el, de számomra ennek tényleg van tétje. Én nagyon-nagyon örülnék, mondom még egyszer.
0: Hiszel ebben?
2: Én nagyon hiszem, hogy soha az életbe gondolj bele, ennyire maradandó dolgot, még ha szobrot faragnánk, akkor se tudnánk csinálni, hogyha ezt úgy meghonosítanánk itthon is, de olyan tényleg nemzetközi, aztán meg mit tudom, intergalaktikus szinten is egy adott pont után ez egy elfogadott dolog lenne. Hát március 8-a mekkora ünnep? Ugye a nők nemzetközi napja. Hát lehet 100 év múlva az intergalaktikus Green Day Day lesz az, ami ma a március 8. Csak ne virágot meg bombot vegyetek.
0: Április 23-án ott fogunk állni valahol Németországban egy bejegyző iroda előtt. Hallom, mi csinálsz, Endre? Csak állok sorban 4,5 óráért a szaros világnapotban, bocsánat, tudja beíratni hivatalosan.
2: Ez nagyon jó
0: lesz. Biztos a hivatalos része is magány ennek.
2: Az a maximálisan egyetértek, hogy te ezt a szerepet rögtön Nagy Endrére osztottad ki hármunk
1: között.
0: Ő beszél németül egyedül, a franciául meg minden.
2: Igazad van. Endre, a nagy tudásod, látod?
1: Zergut, verbunk. Igen, meg az jutott eszembe, hogy amikor majd elkezd kinőni, akkor igazi nagy mozgalmat fogunk e köré építeni, és különböző nagykövetei lesznek az ügynek. És akkor úgy, hogy van a Fuss neki kampány különböző ügyekért, így lesz a Zöldülj B.
2: Zöldülj B, az nagyon jó.
1: A Green Day, a nemzetközi intergalaktikus napnak a népszerűsítésért, akkor mindenki be fog majd zöldülni, sőt, lesz ilyen bezöldíthető profilkép őrület is, virális lesz a történet, és ezen kívül lesz egy TikTok challenge, ahol Green Day dalokat kell énekelni, kizárólag székely akcentussal.
2: Vagy összekötjük az egészet, ez egyébként jó lesz, azt
1: vállalom. Quasi tambourine.
2: Nagyon köszönjük, hogy elviseltek bennünket, ezt azért ide szúrom, annak rendje és módja szerint. De hogyha azt veszük gorcső alá, nézzétek meg, hogy mennyire tényleg zöld most már, hál' Istennek, a 21. század, meg környezettudatosak vagyunk, meg odafigyelünk az öko-bio lábnyomunkra, meg minden másra is, meg globális szintű felmelegedés, meg olvadó jégtáblák, stb. Akkor szerintem a Green Day nem is tudta annak idején, hogy amikor banda nevet választottak, hogy mennyire aktuális lesz ez az egész történet, vagy milyen mögöttes tartalmakat lehet majd társítani. Szerintem, ha a jó székely módjára összeboronáljuk a szezont a fazonnal, akkor hosszú távon ez egy működőképes dolog tud lenni.
1: És vonatkozik ránk az aranyszoba, hogy a szomszéd világnapja mindig.
2: Zöldem.
0: Nagyon jó. Képzeljétek el, hogy ezen az oldalon, amilyen készítettük ezt a petíciót, van ilyen funkció, meg vannak ilyen dolgok, amúgy 81, hogy például a más felhasználók által támogatott petíciók. Itt vannak, lefrissítettem, én ezt nem hiszem el. Na itt van meg a petíció a jégkár mérséklő rendszer, azaz a jéger leállításáért. Vannak ilyen rendszerek? Vagy ezek ilyen bullshit dolgok? Meg itt annak nagyon menők, amúgy egész menő. Lehet itt aláírni bizonyos dolgokat, úgyhogy kattintsatok ide.
2: Igen, egyébként tényleg én így, ahogy olvasgatom a címeket, egészen szerethető és alapjáraton fontos.
1: Vannak azért
2: fontos
1: nálunknál talán komolyabb ügyek is, de az összefogást, ha megpróbáljuk, akkor utána majd lehet, hogy az egész zöld örület beáll majd egy még komolyabb ügy mögé, ki tudja. Összefogunk az összefogásnak az összefogásával.
2: Ott van egy ilyen, hogy támogassuk a fenntartható mezőgazdaságot az új klímatörvényben. Tény, hogy nem ránk vonatkozik, de klímahelyzet nálunk is van, és akkor ilyen alapon zöld kérdés megint, meg zöld a logójuk nekik is. Hát akkor fel kell venni a kapcsolatot. Meg ott van egy szivárványos kép, azzal is fel kéne venni a kapcsolatot.
1: Van abban is zöld, nincs zöld.
2: De kell legyen a szivárványban. Hogy ne? Hát valahol a kék és a sárga között találkozási pontnál ott kell legyen a zöld.
0: Megkeressük mindjárt, így van. Addig szavazatok, várjuk szeretettel ott a poszt, a Facebook oldalon, megtaláltuk a linket, úgyhogy hajrá, petícióra fel.
3: Mindenről dumálunk.

0: Reklám.
1: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
2: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
3: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
4: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
5: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
4: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozat.

0: helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
1: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
2: A jó munkához jó alapanyag kell. A Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulemna választás. Budulem. Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
3: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
4: Fások utca 14.
5: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
6: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
7: Blautec.
6: Melegre tervezve.
8: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
9: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
8: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után...

0: Mindenki megnyugodhat, van zöld szín a szivárványban. Tehát mielőtt még lefogyna az SMS vonalunk, applikáció, meg WhatsApp, meg mindenféle egyéb dolog, meg a Facebook oldalunk, igenis ott a zöld a szivárványban, úgyhogy akár ezzel is társulhatunk. Közben Bogica írja, hogy na, holnap reggel szeretném tudni, hogy állunk.
1: Holnap reggel lecsekkoljuk, persze, annak rendje és módja szerint. Jelen felállás szerint hol tartunk, Szilike?
0: Nem bírjuk abba hagyni.
2: Várjál, 86.
1: Nagyon ügyesek vagyunk, komolyan mondom.
2: Meg lesz a 100, műsor végéig meg lesz a 100.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy pár perc az első cél. De a 100 legyen meg, igen. Azt véletlenül állítottad be első körben. A 100-at limitnek, de feltornáztuk egy nullással, és akkor 1000 a cél. Lássuk, sikerül-e összehozni. Minden esetre azt nagyon köszönjük, hogy tényleg ilyen vagányok vagytok, és sokan írjátok alá. Többek között Kedves is jelezte, hogy aláírta, illetve Simon írja, hogy ő az, aki Taukha Lipcse melletti településről jelentkezett be, ő is aláírta.
2: Ez a település nem, vagy Taukha?
1: Igen, nem ez volt, amit amúgy nem tudták kiejteni.
2: De így kell kiolvasni, hogy Taukha.
0: Nem K, hanem inkább ilyen H, mert igen.
2: Taukha.
0: CH, nem tudod, németül.
2: Hát ez nekem ilyen full indiai. Tudod, hogy hol tudod, hogy voltunk az indiánoknak. Voltunk Indiában, a Taukha városában.
1: Hát nem, németeknél van CH.
2: Hát jó, na mindegy, akkor Taukha Lipcse mellett így van. Úgyhogy de érkeznek, nagyon szép települések vannak, itt mama, Bögöz, Székelytompa, német Ingberg, Korond, mindenki, imádom ezt.
1: Én is nagyon, meg hogy valamelyest azért tényleg egy kicsi komolysággal itt a mindennemű dolgok árnyékában azért milyen jól fel lehet mérni, hogy milyen messzi távolból is hallgattok bennünket, meg hogy mennyire széles, meg színes az a paletta, ahol igen, elérünk benneteket, ez zseniális, ez megint esment jól esik.
0: Igen, várom az első Los Angeles-i bejelentkezést, amikor Billy Los Angeles-ből támogatni fogja.
2: Mekkora lenne. Jó, de tényleg szögezzük le, hogyha elérünk egy bizonyos számot, ezt addig visszük, amíg lehet ezt a sztorit, nem? Ezt el fogjuk küldeni nekik.
1: Hát én mondom, én annyira komolyan gondolom, hogy igen.
2: Mindennek.
1: Igen.
2: Tehát, hogy elküldjük, hogy van Romániában ilyen kezdeményezés, ami már Európa szintűre nőtte ki magát, lásd, Svájc, Németország, Anglia, stb.
1: Taukha. Azon gondolkodom, hogy vannak-e nemzetközi porondon elismert celebritásaink, itt akár Székelyföldön, vagy tágabb értelemben Romániában, Magyarországon akár, akit meg tudunk kérni, hogy legyen, mit tudom, ilyen nagy
2: követe. Én Palvin Barbira szívesen ráírok. No.
1: Kérdezd meg, vállalnája.
2: Akkor Inára. még mondják, ezeket szívesen felveszem a kapcsolatot pedig.
1: Na, hajrá, hétfőig meg tudod csinálni házi feladatként?
2: Hát, figyelj, én ráírok a tőlem telhetőt, megteszem, aztán lássuk, mi lesz.
0: Ki tudja, az első bátortalan lépésből lesz utána nagy intergalaktikus család. Nem tudhatjuk ezt biztosra. Tényleg nézzetek rá a Facebook oldalunkra, ott van szépen feltéve, ott van a leírásban, a link, rá lehet kattintani, és nem kérünk semmi extra adatot, csak egy jelenlétet, és már is oké a dolog.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: A jelenlévők közül az emelje fel a kezét, aki tudja, hogy hazafelé a kocsiba milyen számot fog betenni és meghallgatni a mai napra, mert azt hiszem, hogy jóformán kötelező track lett a Wake Me Up When September Ends. Főleg, hogy a mai nappal hármas szabály szempontból lejárt a szeptember.
1: Ó, ne! Holnap október elsőjén jövünk, ne aggódjatok, hogy tetszik, ne aggódjatok.
2: Igen, ne szomorodjon el senki sem. Tényleg csináljunk akkor ebből akár ilyen jó kis székelyföldi erdélyi trendet. Ma nagyon sok Green Day-es sztorit vagy short videót szeretnénk látni ezzel a zenével. Holnap reggel 7 órakor pedig várunk vissza titeket, hozzuk a legfrissebb számokat, írjátok alá a petíciót, addig is puszi, szevasztok!
0: Sziasztok!
1: Papá!
3: Reklám! Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
4: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
3: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
5: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
6: Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, hágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
7: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
8: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
9: Mi csináljunk a lány búcsún?
10: És a legény búcsún?
9: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
11: Fagyi túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mountain Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor fagyitours.ro.
12: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
13: Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A Székely udvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik.
14: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Boróka lakópark házai zöldövezet alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a boroka-lakópark.ro oldalon. Boroka lakópark, az én házam, az én várom.
15: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
16: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
17: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
18: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
10: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: Áramszünet várható ma Székelyudvarhely több utcájában. Kráter maradt a Braila megyei településen becsapódott drón után. Enyhe nappal követi a hűvös éjszakát, ma is csapadékmentes időre számíthatunk. Jönnek a részletek, jó napot kívánok, én Hadnagy Éva vagyok. Az RMDSZ mindhárom miniszterjelöltjét támogatták a szakbizottságok a tárcavezetői feladatkör betöltésére. Rajtuk kívül még 5 javasolt tárcavezető részesült pozitív elbírálásban. A maradék 8 nem szerezte meg a szakbizottságok támogatását a tegnap. Mint ismert, hétfőn és kedden 2 napon keresztül zajlott a Muresán kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása a parlamentben, amely során a szakbizottságok véleményezték a jelöléseket. A 16 tárca élére kijelölt politikus közül hétfőn ketten, kedden pedig még 4 kapták meg a szakbizottságok támogatását. Az AUGR bojkottálta a Muresán kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatását. Giorgia Simeon pártjának egyetlen bizottsági tagja sem jelent meg az üléseken. A kormány beiktatásáról ma 13 órakor szavaznak majd a szenátus és a képviselőház plénumában. Az elfogadáshoz 233 támogatásra van szükség. A villamossági vállalat értesítése szerint ma 9 és 17 óra között áramszünet lesz a villamos hálózaton végzett javítási munkálatok miatt. A Lejtő utcában a 16 és a 72-es, illetve a 19 és 47-es házszámok között. A Hunyadi János utcában az 1 és 23, illetve a 2 és 28-as házszámok között. A Gyerkes Mihály utcában, a Telekpataka utcában, valamint a Cseresznye utcában. Holnap, október 1-én szintén 9 és 17 óra között várható áramszünet javítási munkálatok miatt a szombatfalvi városrész 10 utcájában. Az érintett utcák pontos névjegyzékét megtalálhatják a polgármesteri hivatal közösségi oldalán az érdeklődők. A Védelmi Minisztérium tegnap este közölte, hogy befejezték a helyszíni vizsgálatokat a Braila megyei Gropány térségében. A katonák egy krátert és drónmaradványokat azonosítottak. A közlemény szerint a helyszíni műszaki vizsgálatok megállapították, hogy a drónon robbanóanyag volt, amely automatikusan felrobbant a földnek csapódáskor. A becsapódás nyomán keletkezett tűz csak kisebb kiterjedésű mezőgazdasági területet érintett. A drón maradványait a román hírszerző szolgálat egységei szállították el további vizsgálat céljából, közölte a minisztérium. 90%-os utazási kedvezményben részesülnek az egyetemisták a 2026-2027-es egyetemi évben is. Az új egyetemi tanév kezdetével a Csefere Kölator ismertette, milyen feltételekkel utazhatnak kedvezményesen a hallgatók. A legnagyobb kedvezmény 90%-os és a legfeljebb 30 éves román vagy külföldi állampolgárságú hallgatók vehetik igénybe, amennyiben nappali, azaz jelenléti képzésben tanulnak egy romániai akkreditált egyetemen vagy a Román Akadémián. A kedvezmény a másodosztályon valamennyi vonattípuson érvényes. Van azonban egy fontos feltétel. A 90%-os kedvezmény kizárólag a lakóhely és az egyetem települése közötti útvonalon használható. Hűvös hajnalokkal, de sok napsütéssel és 20 fok körüli délutáni hőmérsékletekkel köszönt be október Erdélyben. A következő 7 napra szóló meteorológiai előrejelzés alapján számottevő csapadékra egyelőre nem kell számítani, a hét végére pedig még kissé erősödik is a nappali felmelegedés. Markánsabb változás hétfőn érkezhet növekvő felhőzettel, de jelentős lehűlés akkor sem várható a szakemberek szerint. Ma adáskörzetünkben is kellemes őszi időnk lesz, 20 fok körüli csúcs értékekkel.
10: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most
20: a hírek után. Sziasztok, jó napot kívánok mindenkinek. Elmúlt 11 óra, itt vagyok, megérkeztem a mikrofonnál, György Dávid Csaba, és még ma egyedül leszek, aztán holnap, ha minden jól megy, kiegészül a színes óránk CD-vel is. Na, a lényeg, hogy John Legend-del indítunk, jön az Olof.
10: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
21: Színes hírek,
10: helyi aktualitások,
21: interjúk,
10: játékok
21: és sok-sok
10: nyeremény. Ez a színes órák.

kezedben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga vele.

Nagy nap van ma Bukarestben, sors döntő pillanatok elé néz a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök és az általa vázolt elképzelés. A törvényhozás két háza együttes ülésén dönt arról, hogy bizalmat szavaz-e vagy nem a Nemzeti Liberális Párti EP képviselő kormányának, vagy marad a politikai padhelyzet. 233 voksra van szükség, egyelőre úgy tűnik, hogy 200 támogató szavazatot sikerült úgymond biztosítani. Aztán meglátjuk, hogy ez hogyan alakul a szavazás pillanatában. A kijelölt miniszterelnök három párt támogatását tudja maga mögött, a Nemzeti Liberális Pártét, a Mentsétermek Romániáit és az RMDSZ-ét. Mint tudjuk, Romániában tavasz óta nincs teljes jogkörrel rendelkező kormány, több hónapja gyakorlatilag a Szociáldemokrata Párt az Ilie Bolozsán miniszterelnökkel kialakult nézeteltérésekre hivatkozva kilépett a koalíció. Aztán az EU támogatásával május 5-én megbuktatta azt a kormányt, amelynek korábban ő is a tagja volt. Na, hát hogy hogyan alakul a helyzet, meglátjuk. Egyelőre nem lehet semmi biztosat tudni, és még egy picit beszélek erről a témáról nem sokára. Most viszont zenélünk, jön Tapik és a Sorry Papi.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Radiogaga.ro.
0: Radiogaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

Még egy kis aktuál politika a mai naphoz kapcsolódóan, és korábban is említettem, és szerintem nagyon sokan tudjátok, a hírekben is mondjuk, hogy ma eldől a Nikus Ordánnak ellentmondó Siegfried Murechen kormányának sorsa. Azt mondta egyébként az államfő ezzel kapcsolatban, hogy az előrehozott választások nem jelentenek megoldást, éppen ellenkezőleg elmélyítenék a bizonytalanságot és a bizalmatlanságot a román állampolgárok és a pénzügyi piacok körében egyaránt. Jelenleg tehát nincs meg a 233 szükséges szavazat, úgyhogy ha azt nézzük, hogy ennyi kell, akkor egyelőre esélytelen a kormány beiktatása. A Murechen kormány elfogadásának esélyei tehát nem nagyok, nincs meg a szükséges 233 szavazat, de talán meg lehet, mert egyesek lehet, hogy úgy ítélik meg, hogy az ország érdekei fontosak. Ezt mondta Kelemen Hunor, amikor megkérdezte őt az egyik hírcsatorna. Azt is elmondta az RMDSZ vezetője, hogy bárhogy alakuljon a helyzet, nem tud más forgatókönyvet felvázolni, amíg a parlamenti szavazás nem zárul le. Meglátjuk, hogy merre alakulnak a dolgaink, a bukaresti kormány dolgai. Purple Disco Machine és Sophie and the Giants. Ez a Hypnotized.

0: Medi Cyrus, itt a Rádió Gagán. Most viszont tartunk egy apró kis szünetet, és hazai vizekre is evezünk zeneileg. Portik Livia énekel a többi között nem sokára. Ez lesz a Hányszor kell még?
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
2: Reklám. Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
3: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
2: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki! Még

0: újformát. Kóstold meg a fantasztikus Septimia Pieszkavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieszkavica? Ugyan már. A Septimiában nem kell választanod. Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél igyál korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518. Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városháza tér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
1: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
2: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal vagy akár egy saját grafikával.
1: De szuper ötlet!
2: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
1: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
3: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függ. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
4: A reklám után
0: ismét slágerek.

Sportik Lívia az elmúlt percekben, és a hányszor kell még. Fagyos reggelre ébredt Székely föld Csíkszeredában -3,7°C mértünk szeptember utolsó napján. Az azért már jó hűvös. Na nézzük a további számokat. Gyergyó Alfaluban -1,8°F volt, Székely udvarán állítólag -2,1°, bár én a város mellett lakom, de az autó ablaka reggel azért eléggé fagyos volt. Szerintem itt is fagyott, nem csak Csík környékén. Idén ez volt a második olyan alkalom, hogy fagypont alatti hőmérsékletekre ébredtünk Hargita megyében. A meteorológusok azt mondják, hogy a következő héten napközben viszonylag jó idő lesz, de hűvös reggelekre kell a továbbiakban is számítani. Nagyjából ez a prognózis. Tiesto szerint 10:30 van, szerintem 11:45 is elmúlt. Ezzel folytatjuk tehát.

0: Nico Santos itt a Rádió Gagán, Why Don't You Stay, ezt hallhattuk tőle. Ha van egyébként közlekedési híretek, azt is megírhatjátok nekem a 0730548888-ra. Vigyázzatok magatokra, jönnek délben, tehát néhány perc múlva a hírek.
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Reklám.
2: Mi lenne, ha 10 hónap alatt a gyengeségedből az erősséged válna?
3: Félsz a román abszolválótól? Félsz, hogy nem lesz meg a 8-as, és emiatt nem jutsz be álmaid gimnáziumába?
4: A MyJourney nyelviskolában nem csak tanórákat kapsz, hanem egy tudatos rendszer, magánóra szintű figyelmet, közösségi motiváció, tudatos versenyfelkészítés 10 hónapon át lépésről lépésre.
5: MyJourney nyelviskola, ahol a gyengeségedből erősség lesz, az erősségedből siker.
6: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a MyJourneyNyelviskola.com weboldalra.
7: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
8: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
9: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
10: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel? A tökéletes helyszínt keresed? Areo, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények. Areohotel.ro. Tökéletes rendezvények. Areo.
11: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
12: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
13: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
14: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka lakópark. Boróka lakópark. Az én házam, az én váram.
15: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
16: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: A tested jelez meghallott címmel tartanak ma panelbeszélgetést a Megyei Tanács egészségtudatosító rendezvénysorozata keretében. 90 felnőtt képzési programot szervez októberben az Országos Munkaerő Elhelyező Ügynökség. Napos, száraz, kellemes időnk lesz a délután is. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Hadnagy Éva, következzenek a részletek. Drónt észlelt a hadsereg radarrendszere a mára virradó éjszaka az ukrajnai Izmajil városától keletre az ukrán-román folyami határ közelében, közölte a Védelmi Minisztérium. A légi célpont megfigyelésére felszállt a spanyol légierő két F-18-as vadászgépe, amelyek a NATO megerősített légtérrendészeti szolgálatának keretében teljesítenek küldetést Romániában. A Védelmi Minisztérium közleménye szerint a katonai parancsnokság értesítette a katasztrófa védelmi felügyelőséget, amely 0:35-kor Roalert üzenetben figyelmeztette Tulcsia megye északi részének lakosságát. Légtérsértés nem történt, a légiriasztást pedig lefújták, közölte a szaktárca. Egészségtudatosító rendezvénysorozatot indított útjára Hargita megye tanácsa partnerségben a megye egészségügyi intézményeivel. A tested jelez meghallott címmel. Az előadás sorozat első állomására Gyergyószent Miklóson került sor, a következőnek Székelyudvarhely ad otthont. Ezúttal a gyomorpanaszok, a vérszegénység, a vesebetegségek, ugyanakkor arról, hogyan kapcsolódnak egymáshoz testi tüneteink és lelki folyamataink. Dr. Kinda Erika belgyógyász szakorvos és Szalai Zsuzsanna pszichológus várja az érdeklődőket ma a polgármesteri hivatal Szent István termében 18 órától. Nem egy hagyományos előadásra kell készülni, hanem kötetlen, közérthető panelbeszélgetésre várják az érdeklődőket, ahol a szakemberek gyakorlati tanácsokat is megosztanak, illetve kérdéseiket is feltehetik a résztvevők. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az Országos Munkaerő Ügynökség 90 felnőtt képzési programot szervez októberben, amelyeken összesen 1500 személy vehet részt ingyenesen. Az intézmény tegnapi közleménye szerint a legtöbben a kereskedelmi dolgozó, adatbevívő és kezelő, mezőgazdasági dolgozó, pincér, park és kertgondnok, szakácssegéd, fodrász, férfi fodrász, digitális készségek fejlesztése, valamint a HR referens képzésekre jelentkeztek. A legtöbb képzést Bukarestben, valamint Dümbovica és Konstanca megyében szervezik meg, tájékoztat az Országos Munkaerőügynökség.
18: Mint arról már beszámoltunk, Spanyolország 4-1-re legyőzte Horvátországot a Nemzetek Ligájában, ezzel már 40 mérkőzés óta veretlen. Lamine Yamal két góllal és egy gólpasszal járult hozzá a sikerhez, Luis de la Fuente pedig külön kiemelte önzetlenségét és csapatjátékát. A szövetségi kapitány szerint fiatal együttese még nem érte el teljes potenciáját, ezért továbbra is van hová fejlődnie. Yamal hangsúlyozta, hogy elsősorban nem az egyéni elismerésekért, hanem a válogatott sikeréért játszik. 4 mérkőzéssel folytatódott az NHL, az Edmonton Oilers pedig 3 gólos hátrányból harcolta ki a hosszabbítást a Vancouver ellen, de végül Paul Cutter találatával a vendégek nyertek. Ivan Bouchard 3 góllal és 2 gólpasszal az Edmonton mind az 5 találatából kivette a részét. A Montreal megszakította a Toronto 10 mérkőzéses hazai nyitó győzelmi sorozatát, míg a Boston 75 másodperc alatt szerzett 3 góllal győzte le a New York Rangers. A Vegas sikeréből Jack Eichel 1 góllal és 2 gólpasszal vette ki a részét, a Florida Panthers pedig hosszabbításban 1-0-ra verte a címvédő Carolina Hurricanes csapatát.
17: A szakemberek szerint ma is száraz, napos, kellemes őszi idő várható a körzetünkben, a folytatásban is 17-20 fokos nappali maximumok várhatók a délutáni órákban.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: A hírek után sziasztok, hello mindenkinek, György Dávid Csaba vagyok. A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ mottója tudás, közösség, karrier. Erről, illetve a tanévkezdésről beszélgetünk nem sokára I. és Ferenccel, az intézmény igazgatójával és Lázár Lászlóval, a Vidékfejlesztési Intézet vezetőjével. De csak Olivia Rodrigo után.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
9: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
9: interjúk,
1: játékok
9: és sok-sok nyeremény.
1: Ez a Színes Órák.

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék stúdiónkban I.S. Ferenc, a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ igazgatója, és Lázár László, a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ vidékfejlesztési intézetvezetője. Helstart volt az új tanév. Sziasztok!
1: Szervusz, szép jó napot a kedves hallgatóknak!
0: Azért hívtunk be, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy hogy néz ki a tanév, milyen volt a jelentkezés, hogy telt a szeptember, rengeteg munkával gondolom, de ezt majd nyilván elmondjátok, és hogy milyen tanév vár a diákokra.
1: Hát a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ egy dinamikus intézmény, mi dinamikusan élünk, soha nem állunk le, tehát nálunk az a paradigma, hogy a tanárnak azért jó, mert milyen jó sok szabadsága van, ez a mi intézményünk életébe nem igaz, mikor úgy csendesedne, vakáció lenne, akkor nagyon készülünk a következő időszakra. Egy sikeres tanévet zártunk júniusban, ugye több mint 100 hallgatónk vette át az oklevelét, akkor már zajlott a felvételi, ezek párhuzamos tevékenységen, nagy szervezéssel készültünk, mert az őszi jelentkezésre, mert ugye két jelentkezési időszakunk van, de ami érdekes, hogy egész nyáron folyamatosan zajlik a jelentkezés. Azt kell tudni, hogy négy egyetemmel van az egyetemi központunknak együttműködése, amelyre ugye ez a négy egyetem, az Edutus Egyetem, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, az Óbudai Egyetem, és a legújabbi együttműködésünk a Pécsi Egyetemmel van, nevezetesen kereskedelmi és marketing alapszakunk van, egészségügyi általános ápoló alapszakunk van, könnyűipari alapszakunk van, és vidékfejlesztési agrármérnök alapszakunk van, mesterképzésen ugye kettő egészségügyi menedzser és marketing mesterszakjaink vannak.
0: Van ugye levelező, van nappali oktatás, 180 fiatal és kevésbé fiatal kezdte meg a tanévet, ugye itt most nálatok, ez milyen szám például az elmúlt évekhez képest?
1: Az elmúlt évekhez képest egy kiugróan magas, de ugyanakkor furcsa szám, 2026-ban 250-en jelentkeztek hozzá, és 180-at tudtunk felvenni, és velük oktatási szerződés került aláírásra, ugyanis egyes szakjaink lényegesen népszerűbbek, mint adott esetben másunk, de minden képzésünk tudott indulni, úgyhogy a tavaly és az idéni esztendő is kimagaslóan magas felvételi számot tudott produkálni, és ami nagyon-nagyon érdekes, hogy 82 településről érkeztek hallgatók.
0: És ez hány megyét jelent?
1: Hát ez, ha jól tudom, akkor 4 megyét jelent, Hargita, Maros, Kovászna és Brassó megye. Ez is érdekes, van, amikor ez volt 6 megye is, mert mit tudom, Aradról és Kolozsvárról is jelentkezett hozzánk, de általában 4 megye az a regionális vonzáskör, ahonnan jönnek a hallgatók hozzánk.
0: Jelen Lacit is egy picit szólaltassuk meg még így a beszélgetésünk első részében. Te milyen reményekkel vágtál neki, hogy vágsz neki az új tanévnek?
2: Hát én úgy vagyok az új tanévé, hogy nekem mindig egy löketet azt, hogy megjelennek az új arcok, azokat, hogy lehet beilleszteni egy folyamatba, hogy lehet kihívások elé állítani, hogy lehet elérni, hogy kíváncsiak legyenek a világra, és azt gondolom, hogy...
0: És a vidékre, bocsánat.
2: És a vidékre. Nagyon sokszor azt érzékelem, hogy az egyetemisták részéről, hogy beérkeznek, egy passzivitás van, nem egy aktív kíváncsiság, és sokszor domináns az, hogy magát az oklevelet szeretik megszerezni, nem a tudást. És nekem ez egy nagyon nagy kihívás, hogy elérni azt, hogy az embereknek a kíváncsiságát újból betölteni, újra keressék a világba a különböző megismeréseket. Úgyhogy én minden tanévet így kezdek, hogy egy kicsit felturbúzom magamat azért, hogy a hozzánk érkező diákokra is azt át tudjam vinni, hogy egy kicsit a kíváncsiságukat felkeltse.
1: Úgy érzem, hogy ilyen. A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ csapatának az egyik turbója Lacinál van, úgyhogy a generátort nagyon erősen tudja működtetni, és ezért mi nagyon hálásak is vagyunk.
0: Oké, innen folytatjuk azonnal a beszélgetést.

0: Folytatjuk a beszélgetést. Stúdiónkban Illyés Ferenc, a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ igazgatója, illetve a Szék Vidékfejlesztési Intézet vezetője Lázár László. Itt arról beszéltünk, hogy több mint 180 hallgató kezdte meg az új tanévet, és hogy ez jó szám, és itt elhangzott ugye a partner intézmények neve is részletekről. De mondjuk el azt, hogy azért ugye a szeptember már nagyon melós, amit mi nem látunk feltétlenül, de ugye a falak mögött azért dolgoztatok sokat.
1: Hát ugye a 180 hallgatóhoz hozzátartozik, hogy ezek az első évesek. Tehát több mint 550 hallgatónk van jelen pillanatban.
0: Igen, ezt pontosítsuk, igen, ez fontos.
1: Igen, és egy hatalmas nagy szám, a Szék csapata az 25 fő adminisztrációból és 120 beoktató kollégával. Úgyhogy mindig azt is mondtuk magunkról, hogy mi most már úgy nagyjából egy 1000 fős csapat környékén járunk. Szeptember ugye, akkor költöznek a gólyák, 9. hónap születnek a gyerek. Nagyon-nagyon dinamikus a mi életünkben, tehát az őszi felvételünk akkor zajlik. Ugyanakkor készülünk az évnyitóra, és akkor a partner egyetemeink kiutaznak. Az egy hatalmas nagy projektmenedzsmenti szervezéssel összekötött tevékenységet jelent. Ugyanakkor a szeptember hónap folyamán, mivel minden óra már elindult, és nagyon kell alkalmazkodunk a magyarországi oktatási rendhez, hamarabb kezdődnek a képzések, mint a román oktatási rendbe, ezért nagyon, és ugye korábban említettem a 82 településről különböző generációjú, egymást nem ismerő generációjú diákjaink vannak. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ők megismerkedjenek a mi vállalati kultúránkkal.
0: Így van. És ezért is tartottatok ugye szakeligazítót, csapatösszerázót, ahol azért az újonnan beiratkozottak, találkoztattak csoporttársaikkal, illetve azokkal is adott esetben, akik már végeztek az intézményben.
2: Hát nagyon fontos az, hogy egymást ismerjék az emberek. Ugye tudjuk azt, hogy a társadalmi tőke, a kapcsolati tőke az nagyban meghatározza a rendszereink működését, és mi erőteljesen fókuszálunk arra, hogy az egyetemi évek alatt ezt a kapcsolatot kiépítsük, ne passzívan, hanem aktívan történjenek meg ezek a kapcsolatteremtések, és ez a szakeligazítónak is az alapja, mind a mellett, hogy bevezetjük őket a vállalati kultúrába, úgymond, tehát, hogy tudják, hogy az egyetemen mit, hogy illik, merre kell menni, kit kell keresni, meg hát, hogy mikor illik köszönni, és mikor illik köszönni.
0: És e-maileket olvasni.
2: Igen, ezek egy olyan fontos dolgok, mert hogy tapasztaltuk, hogy a köszönés elmarad, meg az e-mail olvasás elmarad, tehát ezeket bevezetni. Ezen kívül ugye volt ez a Petekben volt egy tanévkező szakmai napunk kimondottan a Vidékfejlesztési Intézetnek, bár ide meg volt hívva az összes többi intézmény is, de főleg a vidékfejlesztéses hallgatók vettek részt ebbe, amiben is nem csak a meglévő diákokkal próbáltuk építeni ezt a társadalmi kapcsolatokat, hanem az itt végzett összes vidékfejlesztéses hallgatóval. Ez egy olyan újszerű dolog, amit eddig erről beszélgettünk, az idén sikerült kipróbálnunk, hogy mit jelent az, hogy a 2017-ben végzett diák mondjon valamit egy 2026-ba kezdő diáknak.
0: Uh-huh. És miért pont Székelypetek?
2: Székelypeteknek a helyszíne több okból is volt. Azt gondolom, hogy fontos megemlítenem Tóth Attilának a nevét, aki egy diákunk, aki egy most negyedéves diákunk. Ő a Homorod Kükülő Líder Egyesület egy vidékfejlesztési maraton versenyén nyert arra pénzt, hogy egy fenékküszöbös rendszert építsen ki vízvisszatartási céllal, amit a közbirtokosság is segített, és ezen kívül az előkészítés beszélgetések kapcsán felajánlotta Tóth Attila, hogy a kedves részvevőknek az ételt álljon. Úgyhogy két olyan dolog volt ott, ami egyik a szakmai része, a másik az az emberi része, ami alapot adott arra, hogy oda menjünk. Tehát ugye azt kell érezni, hogy amellett, hogy ő felajánlotta azt, hogy ő állja ennek az étkeztetésnek a költségeit, ez egy hatalmas emberi vállalás, tehát nem csak pénzügyi vállalás, hanem egy olyan emberi vállalás, amit úgy gondoltuk, hogy ebbe így megerősítsük őt is.
0: Oké, van még néhány kérdés, innen folytatjuk nem sokára.
3: Ez a Rádió Gaga.

0: Folytatjuk a beszélgetést, még mindig I.S. Ferenc a SZÉK igazgatója, illetve Lázár László, vidékfejlesztési intézetvezető a vendégünk. Itt abba hagytuk a beszélgetést, a Székely Petki, most nem is tudom helyesen ezt, hogy mondják, jól megfogalmazva, pillanatnál a vízmegtartásról beszéltünk, kicsit mesélj erről, milyen ez?
1: Hát a vízmegtartás egy 2 éves folyamat, amit a térségünkben elkezdődött.
0: Tehát ezt hogy kell elképzelni?
1: Ezt úgy kell elképzelni, hogy a természetesen lehulló csapadékot hogyan lehet ott tartani a tájba, hogyan lehet kialakítani ezt a rendszereket, hogy kis körforgásos rendszerek alakuljanak ki, ugyanis a lehulló csapadéknak döntő hányada, akár 70%-a is lehet kis körforgásos rendszerekből képződve. Na most azáltal, hogy a vizeinket a tájból nagyon gyorsan nevezítjük, ha lehullik, ezáltal ez a kis körforgás nem tud kialakulni, és ez hova tovább fokozza a szárazságot. És pont ez a célunk nekünk, hogy olyan kis fenékküszöböket, övárkokat, tószemeket, meg különböző vizes élőhelyeket hozzunk létre, alakítsunk vissza igazából, nem létre kell hozni, mert ott megvannak a tájban azok a nyomok, ami alapján ezt ki lehet találni. Hogy
0: az őseink már valamikor ezt megoldották?
1: Működtették az őseink nagyon gyönyörűen, épp egy 1907-es alispáni jegyzőkönyvben olvasható, hogy a környék melyik településén hány fenékküszöb épült, tehát hogy ez nem egy új tudás, egy elfelejtett tudás, a táj magába hordozza ezeket az elemeket, és ezeknek az újra divatba, gyakorlatba való bevezetése a célunk ezekkel a rendszereknek a kiépítésére.
0: És mit mondtak a hallgatók, akik látták mindezt?
1: Hát a hallgatók, én úgy láttam, hogy kíváncsiak voltak, és akikkel én beszélgettem, nézték, hogy hát nem is egy olyan nagyon bonyolult dolog, tehát hogy nem is gondolták, hogy ilyen egyszerű dologról van szó, és pont ez a lényege, hogy nem egy túl bonyolított műszaki megoldás, hanem a tájba található természetes anyagok, esetleg néha-néha újszerű anyagok bevezetése, de főleg a természetes anyagoknak a használatával meg lehet oldani ezeket a dolgokat.
0: Így van, és abszolút, aki látta már fényképen vagy élőben, az tényleg úgy gondolhatta, hogy nem is olyan bonyolult.
1: Nem is olyan bonyolult, és a másik tapasztalatunk az, mivel a Homorod Kükölő Líderben már több ilyen csináltunk, hogy olyan pozitív hatása van rövid idő alatt, amit nem is gondoltunk volna.
0: Visszakanyarodva a székre, tudás, közösség, karrier. Idén ez a szlogen. Ez mit jelent?
2: Hát ez tulajdonképpen az idén szlogennek találták ki, úgymond a fejlesztő kollégák, de mivel 2026 a szék életében az értékek éve volt, deklaráltuk, amikor megállapítottuk, hogy milyen értékek mentén szeretnénk a következő 10 évben haladni, rájöttünk, hogy tulajdonképpen ez az alapmotorja ennek az egésznek, hogy igazából úgy könnyű tudást átadni, hogyha az embereket közösségbe összefogod, és a közösségbe összefogtad, akkor sokkal könnyebb karrier pályákat kialakítani. A modern világ most azt mondja, hogy egyedül és minden rendszer a rendelkezésedre áll, de a hétköznapokban azt látjuk, hogy támaszok nélkül, stakeholderek nélkül, ahogy divatosan fogalmaznak, nem menjünk sem erre. Tehát ezért van bennem nagy hála, hogy a Vidékfejlesztési Intézet pont ezt a gondolkodást vitte bele, hogy az egyetem vidékre megy gyakorlatilag szakmai találkozóba a székely Peteken, remélem, hogy ezt én is így mondom, mert belefutok az elbetű, hol mínuszba, vagy igen, hol igen. Pluszban van benne, hogy tulajdonképpen találkozás biztosított arra, hogy ilyen komplex módon az első éves hallgató belelásson, ugyanakkor egy örök diák találkozó is van, mert számos egyetemmel dolgoztam együtt az elmúlt 30 év során, de még a nagy egyetemek is szenvednek az alumni rendszereknek a régi diákok rendszerbe tartásával. Laci és csapata ezt most 120 részvevővel megmutatta azt, hogy nagyon-nagyon fontosak az épített elemek, de a tájat, a közösség, a résztvevő ember határozza meg, és ez bárhová visszük, a jó hívó szó összehozza a közösséget, úgyhogy nagyon apró gondolatokba megfogalmazva, egyszerű cselekedet az, hogy közösen fogunk ott ebédelni, az már egy olyan beszélgetős lehetőség, amikor a 2017-ben végzett el tudja azt mondani, hogy hogy a frissen beiratkozónak, hogy...
0: Jó, de nehéz lesz neked.
2: Nagyon nehéz ez az
0: egész. Vagy az, hogy jó lesz.
2: Vagy az, hogy jó lesz ez a történet, ebből tapasztalati tudást nyertünk nekünk is, akik nagyon rég vagyunk ott, hogy igazából hogyan lehet a régi végzett hallgatót visszacsatolni, érdeklővé tenni, hogy egy, és gondolom minden oktatási központ ezzel szenved, hogy a régi hallgató, azon kívül, hogy a 10 éves vagy 20 éves érettségi vagy bármilyen találkozóra emenjen, ne csak egy albumba kelljünk.
0: Közösség, ez sokszor elhangzott így a beszélgetéseink során, és szerintem ez tényleg egy nagyon-nagyon fontos gondolat. Itt szerintem zárjuk a beszélgetést. Ennyi időnk volt, sikeres tanévet kívánok nektek, a hallgatóitoknak is. I.S. Ferenc a szék igazgatója és Lázár László a Szék Vidékfejlesztési Intézet vezetője voltak a vendégeink.
2: Köszönjük szépen,
1: hogy itt lehettünk.
3: Rádió Gaga udvarhelyszín. Slágerek és új zenék.

akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Jason Derulo, mellette pedig Megan Trainor, ez volt a Hands on Me. Gyors közlekedési info, a 13A országúton egészen konkrétan Csíkszeredai Székelyudvarai között mozgó radarral dolgoznak a rendőrök. Erre is figyeljetek, vezessetek óvatosan, ha van bármi, akkor nyomjátok meg ide hozzánk is az üzenetet, vagy nyomjátok el 0730548888, ez a számom.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
2: Reklám.
3: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív hémenseprésezi. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
5: A jó munkához jó alapanyag kell, a Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
6: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
7: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
9: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
10: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
11: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
12: Blautek.
11: Melegre tervezve.
13: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
14: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rágcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rágcsálóirtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
15: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betervesztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
16: Fások utca

Szekeres Adrien, és az olyan, mint te. Olvasom, hogy zuhanóban a lakásépítési kedv Romániában, ez alól csupán egyetlen régió, Bukarest és Ilfo megye kivétel, ott picit növekedett ez a trend, ez a kedv. Az építkezési engedélyek jelentős részét vidéki településeken igényelték, de most ez megállt egy ideje gyakorlatilag. Ezen egyáltalán nem csodálkozom, hogy azok, akik most házépítésben gondolkodnak, egy picit elbizonytalanodtak, mert most látva a politikai helyzetet, a geopolitikai helyzetet, az aktuális bukaresti állást, magyarán 4 hónapja nincs kormányunk, vagy talán 5. Szóval igen, ez azért rengeteg bizonytalanságot hoz, és az ember ilyenkor mérlegel, hogy bele merjen-e fogni élete nagy projektjében, vagy egy picit várjon. Szerintem kezdjetek bele, mert nem lesz jobb később sem. Calvin Harris, vele folytatjuk a zenélést, jön most a Satisfied.

0: Lil Nas X, That's What I Want, itt a Rádió Gagán. Már egészen kellemes az idő odakint, a hűvös reggel után, azért úgy napközben még szerintem simán elviselhető. Erről is lesz szó bővebben majd az infók között, úgyhogy érkeznek a hírek.
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Reklám.
2: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a boroka-lakópark.ro oldalon. Boroka lakópark, az én házam, az én várom.
3: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi házrezső múzeum. Magyar menyasszony kiállítása. Ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
4: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
5: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából. Érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
6: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
7: 0786 498 098.
6: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
8: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitele a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
9: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a cimcogás a kamrában?
10: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Elbontották a Székelyudvarhely központjában álló egykori Turinfo faházat. A romániai gázinfrastruktúra korszerűsítését támogatja az EU. Enyhe marad az időjárás a folytatásban is. A részletek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! Romániában az egyik legalacsonyabb a felsőfokú végzettségűek aránya az OECD tagállamok és a partnerországok között, miközben az oktatásra fordított közkiadások is jelentősen elmaradnak a szervezet átlagától. Többek között ez derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szövetségek jelentéséből, amelyet tegnap ismertetett az Oktatási Minisztérium. Eszerint Romániában a 25 és 64 év közöttiek mindössze 19%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, szemben az OECD országok 43%-os átlagával. Románia ugyanakkor az OECD átlagnál jobban teljesít a természettudományi, technológiai, mérnöki és matematikai képzések terén. Kiderült az is, hogy az oktatási közkiadások 2023-ban az összes állami kiadás 6,4%-át tették ki Romániában, szemben a 9,8%-os OECD átlaggal. Elbontották a Székelyudvarhely központjában álló egykori Turinfo faházikót. A helyére kisebb, modernebb, személyzet nélkül működő infopultot alakítanak ki, ahol a turisták továbbra is hozzájuthatnak a városra és környékére vonatkozó hasznos információkhoz. Szóróanyagokat, térképeket és különböző tájékoztatókat vehetnek majd el róla, amelyek a város és a térség megismerését hivatottak elősegíteni. A bontási munkálatok már múlt héten elkezdődtek a város központjában található területen, számol be róla a Székelyhon. Az Európai Unió két stratégiai projekt által támogatja a romániai gázinfrastruktúra korszerűsítését. Az egyik a marosvásárhelyi Depomures, míg a másik projekt a Dümbovica megyei Bülkurestben található gáztároló bővítése. A két beruházás összesen több mint 50,5 millió euró támogatást kap az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz Energiaprogramból. A beruházások célja a gázellátás biztonságának és a közép- és dél-kelet-európai energiarendszer ellenálló képességének megerősítése. A típusú hepatitis gócpont alakult ki Brassó megyében. A területi közegészségügyi igazgatóság tegnapi tájékoztatása szerint az iskolai tanévkezdés óta már 85 esetet jelentettek. A Newspontról által idézett közlemény szerint elsősorban 1 és 9 év közötti gyermekek betegedtek meg. Az A típusú hepatitis fertőzést piszkos kezek betegségének is nevezi a köznyelv, mert közvetlen kontaktussal a leggyakrabban piszkos kézzel, szennyezett élelmiszer vagy italfogyasztása, illetve fertőzött személlyel való közvetlen érintkezés útján terjed. 2005 óta szeptember 30-án Benedek Elek a nagy mesemondó születésnapján ünneplik a Magyar Népmese napját. Ő volt az első író, aki a gyermekirodalom ügyét a magyar művelődés politika fontos kérdésének tartotta, mint országgyűlési képviselő is. A Magyar Népmese napján felolvasásokat, mesemondó versenyeket, kötetbemutatókat, előadásokat szerveznek a műfaj népszerűsítésére. A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban ma a diafilm vetítés, papírszínház és kézműves foglalkozás. Foglalkozások várták a gyermekeket. Napos időre túlnyomó rész tiszta égboltra is enyhe légmozgásra számíthatunk a nap hátra lévő részében is, de holnap is hasonló időt valószínűsítenek a szakemberek. Napközben 20 fok körüli csúcsértékek várhatók.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Sziasztok! Nagyon jó napot kívánok mindenkinek! Elmúlt egy óra a folytatásban is a mikrofonnál György Dávid Csaba, és zenélünk nagyokat. Persze, hallgatjuk a jobbnál jobb információkat, például arra vonatkozóan, hogy pénteken hol leszünk a Duma Dubánkkal, egy számunkra is új helyszín. Mindenek előtt viszont indítjuk az újabb órát.
1: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
13: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
13: interjúk,
1: játékok
13: és
1: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neked van, a Gaga veled van.

Post Malone, I had some help. Boróka lakópark nyílt napot szerveznek, és egy újonnan épülő lakóparkról van szó, ahová október 2-ára péntekre meghívást kapott a Rádió Gaga Duma Dubája. Ott lesz Szidi, és ott leszek én is, és megszólaltatjuk majd a beruházókat, a kivitelezőt, a tervezőt, sőt olyan lakót is a terveink szerint, az elképzeléseink alapján, aki már ott él és elmondja tapasztalatait. És a nyílt nap, ez természetesen bárki számára nyitott lesz. Gyereksarok, jó kis programok, jó idő ráadásul, úgyhogy október 2-án irány Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark. Lépünk tovább jó zenével, jön már Kentoni, ez a You Sang to Me.

Rúzsa Magdi és a rossz lány itt a Rádió Gagán. Tök fesztivált szerveznek október 9-e és 11-e között Szobátán, és ha már a kitelepüléseinkről volt szó az elmúlt percekben, akkor a Tök Fesztivált is idehozom, hiszen ott leszünk a Dumadubánkkal. A program már elkészült, ezt egyébként meg lehet nézni a Tök Fesztivál közösségi felületein, és azt is tudni kell, hogy jó kis tökös programokra kerül sor, de lesznek koncertek is. Például a No Sugar áll a színpadra, de a teljesség igénye nélkül kulturális programokból sem lesz hiány, ezt garantálják legalábbis a szervezők. És ha kíváncsiak vagytok a Tök Fesztivál idei felhozatalára, akkor irány a közösségi felület. A program már beélesítve október 9-e és 11-e között irány Szobáta. 11. alkalommal szervezik meg ezt a jó kis eseményt. A Dumadubánk ott volt a tavaly, és idén is meghívást kaptunk. Úgyhogy lépünk tovább jó zenével, a jó hír hallatán brutális nagy sláger jön, Bradley Cooper, de főleg Lady Gaga. Ez a Shallow.

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék James Blunt után zenélünk tovább, és jön még magyar kedvenc, a TNT, akiknek újabban ismét nagyon-nagyon jól megy a szekér, rengeteget koncerteznek határon, innen határon túl, és sok-sok romániai magyar fesztiválra kapnak meghívást a srácok. Ugye itt alszol, ezt halljuk tőlük hamarosan.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
2: Reklám. Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badagoz Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badagoz Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
3: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
4: Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a hadnagy gumiszervizt Farkaslak a Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor hadnagy gumi.
5: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul szép.

0: Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
1: Társadalmi célú hirdetés. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
2: ismét slágerek

Shabuzi, Blink Twice, itt a Rádió Gagán. Tudjátok, van az a bizonyos úgynevezett Temu adó, amelyet bevezetett Románia, és olvasok egy érdekes számot, azért működget a történet. Az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű csomagokra kivetett adó több mint 60 millió euró bevételt generált, és tavaly sokan azt állították, hogy a szabályozást lehetetlen alkalmazni, egyetlen fillért sem fognak belőle beszedni, és a csomagforgalom Magyarországra fog áttevődni, mégis bejött a pénz, úgyhogy ez egy pozitívum azok számára, akik ezt a plusz adót bevezették. Egy kis történelmi visszatekintő, Románia január 1-től csomagonként 25 lejes országos illetéket alkalmaz az olyan EU-n kívülről érkező termékekre, mint a Temu, az AliExpress, stb. Ezzel egyidejűleg pedig július elején hatályba lépett egy másik 3 eurós európai illeték is, amelyet minden egyes a tagállamokon kívülről rendelt termékekre külön rászámítanak. Úgyhogy így néz ki a történet, ha rendeltek valahonnan, akár Kínából, akár máshonnan az EU-n kívülről, akkor ezzel a plusz illetékkel még kalkuláljatok. De a lényeg, hogy lehet, hogy még ezzel együtt is megéri onnan rendelni, vagy ha összebeszéltek a szomszéddal, a barátokkal, és 150 euró felett rendeltek, akkor nyilván ez a plusz adó nincs rajta a termékeken. TNT, beszéltem a dalról, úgyhogy itt van. Ez az Ugye, itt alszol. Ugye,

0: Marshmello és a Jonas Brothers, ez volt a Live Before You Love Me. Kettő van pillanatokon belül, és érkeznek az információk, vagyis a hírek. Kitartást, ha még kell dolgozni, ha kettőig tart a munkaidő, akkor hajrá, jó pihenést, jó délutánt!
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Reklám. A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
2: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
3: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
2: Viking Kft. A te biztonságodért.
4: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
5: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
6: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
7: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098. Vitality Klinika, egészséged szolgálatában.
8: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné.
9: A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket.
10: Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
11: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
12: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
13: Fása kutca 14.
14: Elemeket, akkumulátorokat keres? Megtalálja a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
15: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Költségvetés kiegészítésre vár Hargita megye tanácsa. Újabb nő esett élettársa áldozatául, ezúttal Nyemc megyében. Fagyos volt az éjszaka, szakemberek szerint. Én Hadnagy Éva vagyok, jönnek a részletek. Jó napot kívánok! Románia nemzeti ünnepén december 1-én átadhatják a forgalomnak az észak-erdélyi autópálya Beretyószi-Plak és Bisztra-Terebes közötti szakaszát, ígérte meg Horáciu Koszmá, a közlekedési minisztérium államtitkára. Az államtitkár szerint a munkálatok utolsó 100 méteren vannak, már meghaladták a 90%-ot a kivitelezésben. Állítása szerint a szakasz 26 kilométeréből 20-on már az utolsó aszfaltréteget is leterítették, a kivitelező pedig az utolsó feladatokra összpontosít. Ez valószínűleg a leghosszabb ideje készülő romániai autópálya szakasz. A munkálatok 22 évvel ezelőtt 2004-ben kezdődtek. Komoly pénzügyi gondokkal néz szembe Hargita megye tanácsa, ez a helyzet az év végéhez közeledve egyre sürgetőbbé válhat, derült ki a megyei önkormányzat tegnapi ülésén. Bíró Barna Botont tanácselnök szerint novembertől már a működtetés és fenntartás is kérdésessé válhat, miközben a korábban elvégzett beruházások számláinak kifizetésére is forrásokra van szükség. Mint mondta, nem csak Hargita megye, hanem a romániai megyei önkormányzatok nagy része is hasonló helyzetben van. A megyei tanácsok szövetségével ügyében az elmúlt hónapokban többször egyeztettek és javaslatokat is küldtek Bukarestbe. A helyzetet a tanácselnök súlyosnak nevezte és arra figyelmeztetett, hogy megfelelő állami finanszírozás nélkül nem csak beruházások, hanem a gyermekvédelmi rendszer, a kulturális intézmények és a hegyi mentő szolgálat működése is nehéz helyzetbe kerülhet. Újabb nőgyilkosság történt ma Romániában, ezúttal egy 42 éves nőt gyilkolt meg az élettársa a Nyemc megyei otthonukban a nő 15 éves fia szeme láttára. A nőt az élettársa többször is megszúrta. Az elkövető, amikor látta, hogy nincs ahová menekülnie, leugrott a negyedik emeleti erkélyről és kórházba szállítása közben életét vesztette. Az ügyészség átvette a nyomozást a történtek tisztázására. Ez az eset az idei 29. nőgyilkosság Romániában.
13: Esteban Ocon és a Haas Formula 1-es csapata bejelentette, hogy a 2026-os idény végén elválnak útjaik. A francia pilóta hangsúlyozta, hogy távozása nem jelenti a Forma 1-es pályafutása végét, és az idény hátra levő részében továbbra is a lehető legtöbbet szeretné kihozni az autóból. Ocon jelenleg 7 ponttal áll, míg csapattársa Oliver Bierman 20 pontot szerzett. 30 éves versenyző 2016 óta 195 nagy díjon indult, egyetlen futam győzelmét 2021-ben a Hungaroringen szerezte. A Haas egyelőre nem jelentette be, kiveszi át Ocon helyét a következő szezonban. Rafinha sérülés miatt elhagyta a brazil válogatott keretét és visszautazott Barcelonában. A támadó az Ausztrália ellen 4-2-re megnyert felkészülési mérkőzésen még gólt szerzett, de izomfájdalmak miatt a szünetben lecserélték. A vizsgálatok szerint ödéma alakult ki a jobb combjában, ezért elővigyázatosságból klubjánál folytatja a kezelést. A Barcelona reméli, hogy a 7 bajnokin 12 gólt szerző Rafinha már az október 10-i Hetafe elleni mérkőzésen pályára léphet.
16: Fagypont alá csökkent a hőmérséklet ma reggel Hargita megye több településén is. A legalacsonyabb értéket Csíkszeredában mérték, ahol -3,7 fok volt. Gergyóalfaluban -1,8, Maroshévízen pedig -1,7 fokot mértek. Székelyudvarhelyen 2,1 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet. Ez volt az idei ősszel a második alkalom, hogy fagypont alatti hőmérsékletet mértek Hargita megyében. Az éjszakák továbbra is hűvösek lesznek a szakemberek szerint, azonban napközben 20 fok körüli értékek várhatók a hét további részében is.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: A hírek után szép napot, jó napot kívánok, György Dávid Csaba a mikrofonnál, és egy utolsó neki rugaszkodás, ami a mai napból a közös munkát illeti számunkra. Én már nagyon-nagyon várom, hogy meghallgassuk együtt például a Margaret Island dalát, de ha már a magyarokat szóba hoztam, akkor itt lesz a Magna Cum Laude is, és a Follow the Flow egyik zenejét szintén előkészítettem, azt majd egy picit később játszom be nektek.
1: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
17: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
17: interjúk,
1: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

Ő volt Dua Lipa, ez pedig a Hallucinate. Na nézzük, milyen helyzet sportterén. Megkezdi az Eurókupában a szereplést a kolozsvári U. A román U21-es válogatott Finnországot fogadja az EB-s elejtezőn. Róma, kolozsvári UBT 22 órakor kezdődik a találkozó. 8-kor Győr és Ferencváros néznek farkaszemet. Női NB1 labdarúgásról van szó. És U21, ezt is említettem, Románia, Finnország 19 órától kezdődik a csata. Hajnal 3 Argentina Bolíviával játszik egy felkészülési mérkőzést. Labdarúgás, nagy pálya, ezt is lehet majd nézni. Igaz, éjjel 3 óráig kell fennmaradni, vagy ki tudja, meddig tart a mérkőzés. Lépjünk tovább, most jön a Linkin Park.

0: próbálnánk.
1: Margaret Island és a Meddig maradunk még? Meddig maradunk még az őszben? Szerintem jó sokáig, bár a következő néhány napok a hidegebb régiókra hajnali fagyokat hoznak, ezt ma is azért lehetett tapasztalni, de ez így lesz ezen a héten. És ha a nappali fagy szóba kerül, akkor nézzük meg a nappali hőmérsékleteket is. Nem panaszkodhatunk, rengeteg napsütés vár ránk, igaz, jó lenne egy kis eső, de arra most egyelőre nincs kilátás. 19-20 fokos nappali csúcsokkal számolhatunk. Ennyi tehát röviden az időjárásról a következő néhány napban. Ez lesz a meghatározó. Sam Fender most, ez a People Watching.

0: Shakira és a VB himnusza 2026-ból, ez volt a Die Die. Lehet, hogy emlékeztek, de ha nem figyeltetek, akkor szerintem már nincs meg, hogy még óra elején említettem a Magna Cum Laude nevét, úgyhogy jönnek mezőmisiék közvetlenül a kis megállónk után. Ez lesz a holnap reggel.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Rádió
2: Gaga. Reklám. A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
3: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
2: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
3: Viking Kft. A te biztonságodért.
4: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
5: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
7: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
8: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
9: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
10: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
11: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
12: Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménye elérhető el.
11: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
13: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Tervezhető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
14: Fások utca 14.
15: Társadalmi célú hirdetés.
16: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
15: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
17: ismét lágerek és új zenék.
15: Rádió.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

Van egy érdekesség, ami a mai naphoz kapcsolódik, és valós történelmi tény, hogy Franciaországban 1901. szeptember 30-án léptettek életbe egy olyan rendeletet, amely kötelezővé tette a rendszámtábla használatát minden olyan gépjárművön, amely képes volt elérni a 30 km/h sebességet. Ez az intézkedés akkoriban mérföldkőnek számított az autózás történetében, mivel Franciaország ezzel a világon az elsők között vezette be az országos szintű egységes rendszámtábla kötelezettséget. A szabályozása azért volt szükség, mert a századfordulón ugrásszerűen megnőtt a gépjárművek száma és sebessége, így a hatóságok számára elengedhetetlenné vált a járművek és a tulajdonosok azonosíthatósága a balesetek vagy szabályszegések esetén. Most el tudnátok képzelni azt, hogy úgy közlekednek az autók a közútjainkon, hogy nincs rajta rendszámtábla? Ugye, azért nehéz lenne. Folytatjuk tovább. Érkezik most Alex Warren, ez a Passenger.

0: Follow the Flow és a Holnap küszöbén. Mi most itt vagyunk a Vagány-vágány küszöbén. Átadom a helyet a srácoknak, indul tehát a délutáni műsor. György Dávid Csaba vagyok, holnap találkozhatunk. Holnap itt lesz majd Szidi is, és kifaggatom, hogy merre járt az elmúlt napokban. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Reklám.
2: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menő játékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
3: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfű.
8: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
9: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
8: De szuper ötlet!
9: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
8: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
10: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt.
11: Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz!
10: Fortem. Megveszed? Ajánlod? Nyersz!
12: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válasz a tökéletest.
13: A Roland Suite férfi öltöny szaküzlet Székelyudvarhely központjában vár téged.
14: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvorst, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland Suite. Stílus minden alkalomra.
15: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartósságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
16: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Népszerű volt az Open Farm hétvége Hargita megyében, túl zsúfolt lakásokban él a romániai fiatalok több mint 60%-a. Túlnyomó részt napsütéses lesz az égbolt. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok, köszöntöm Önöket! Mozdonyokat ervezett el az adóhatóság, így próbálják megbehajtani a csődbe ment Csefere Márfa 1,3 milliárd lei értékű adótartozását. Ezúttal a Csefere Márfa 3 mozdonyát és 11 személygépkocsiját ervezték el. Mintegy 4000 vagyontárgyat már feltöltöttek a platformra, 14 vagyontárgyat pedig már el is adtak. A Csefere Márfa vagyona 2021-es értékbecslés szerint több mint 3 milliárd lei. Az értékesítésből befolyt pénz a központi költségvetésbe kerül. Az állami teherfuvarozó vasúttársaságnak az e-licitáci platformra mostanáig feltöltött legértékesebb vagyontárgyai egy bukaresti irodaépület, egy temesvári épület, valamint egy brassói és egy konstancai ingatlan. 12 Hargita megyei település része annak a védőkörzetnek és megfigyelési zónának, amelyet a veszettség megjelenése miatt jelöltek ki. Az állategészségügyi kivizsgálás még zajlik, veszettség ellen oltják az állatokat, de több ember is védőoltást kapott. Kedden ülésezett ugyanakkor a Hargita megyei prefektusi hivatal által összehívott különböző szakhatóságok és intézmények képviselőit magába foglaló megyei betegség megelőző központ. Akciótervet dolgoztak ki a veszettség megjelenése miatt szükséges intézkedésekről, és határozatba foglalták azokat. Amint arról már korábban is beszámoltunk, két Csíkszent Tamáson tartott szarvasmarha esetében igazolták a laborvizsgálatok a veszettség kórokozóját hétfőn. Mintegy 1200 érdeklődő látogatott el a szeptember 25-e és 27-e között megszervezett második Open Farm hétvégére, amely során 16 Hargita megyei gazdaság és helyi termelő nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt, közölte a Visit Hargita. A program célja, hogy közelebb hozza a lakossághoz a vidéki élet, a helyi élelmiszerek előállításának folyamatát és a fenntartható gazdálkodást, miközben közvetlen kapcsolatot teremt a termelők és a fogyasztók között. A szervezők szerint a második hétvégére vége látogatottsága azt mutatja, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a helyi termékek eredete, a gazdaságok mindennapjai és az autentikus vidéki élmények iránt. A kezdeményezés célja, hogy a térség mezőgazdasági, gasztronómiai és kulturális értékei közvetlenül is megismerhetővé váljanak a látogatók számára. A program a szervezett hétvégéket követően sem ér véget, a tanúsítvánnyal rendelkező helyi termelők, gazdaságok és élelmiszerfeldolgozók előzetes bejelentkezés alapján az év más időszakaiban is fogadnak látogatókat. Tavaly az Európai Unióban a 15 és 29 év közötti fiatalok 26,9%-a élt túlzsúfolt lakásokban. A legmagasabb arányokat a Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta ezen a téren, közölte az Eurostat. Az Európai Uniós Statisztikai Hivatala szerint a fiatal 15 és 29 év közötti korosztály esetében a túlzsúfoltsági ráta 10%-ponttal volt magasabb, mint a teljes népesség esetében. A statisztikákból az is kiderül, hogy a túlzsúfoltság aránya a kor előre haladtával csökken. A szakemberek szerint a délután hátralévő részében is napos kellemes őszi időre számíthatunk adáskörzetünkben, de holnap is hasonló marad az időjárás, 17-20 fokos nappali csúcsértékekkel.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro Most pedig.
18: Tudjátok, mi volt ez? Most döccentünk át a hét közepén. Ja. Mert a vagányvágány, amikor kezdetét veszi, akkor a hump day az nem olyan humping, az amolyan hump. Ez csak a hump.
19: Azt mondod, hogy
20: a petíciót ma aláírta mindenki.
19: Milyen petíció?
18: Láttad, hogy tüntetett az ember mellettünk? Uh-huh. Nem tudjuk, hogy miért.
19: Miről van szó?
18: Mi se tudjuk.
19: Na mindegy. Itt van kis Bence, Bésza Bozsolt és Horváth Gábor, kezdünk.
20: Kezdünk bizony, hát a szeptember végi petíciót a hármas szabályból ne felejtsétek aláírni. Mi most megyünk tovább Pinkkel és a Never Gonna Not Dance Again.
1: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
21: Vagányvágány.
1: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: Nem tudom, hogy kitart-e még a Dracula Park megnyitójáig ez a Tame Impala, köszönjük szépen. De hogyha ez igen,
1: mi
2: igen. Végre valaki rájött.
0: Jó, tehát még mielőtt a hölgy hallgatóink azt gondolnánk, hogy férfi magazint indítottunk titokban, amit vagányvágánynak hívunk délutánonként, elmondanám, hogy ez nem így van. Nem, teljesen így van. De azért lássuk be, hogy szerintem a hölgyeket is érdeklik a férfi pletykák, az ilyen férfi oldal.
1: Reméljük
0: legalább. Hát ez jelek szerint visszajelzések vagy, alapján.
1: De ez nem férfi oldal. Ez női oldal.
2: Na, férfiak, sose pletyka. Jó, mi? Ha, ide többé, nehogy.
0: Nem így próbálnám.
2: Figyeljetek, mondjam a legnagyobb pletykát. Gyertek, ezt el kell olvasni, mert felröhögtem. Kérlek szépen, a becsúldom Nesca a mi fejünkben az egy bor, ugye? Van egy ilyen dolog.
1: Igen.
2: Na, így beszélzik a bukaresti börtönt is, ahol pillanatnyilag George Escut tartják.
0: 30 napig egyelőre.
2: Igen, 30 napig. Hát szerintem meg fogják tartani még hosszabb ideig. És egy háromfős zárkába került, és a hírek szerint nem hajlandó megenni a fogdai ételt.
0: Na, most figyelj egyetlen. Na jó, akkor ez is egy férfi hír volt, egy férfias. De hogy érted ezt, hogy amiről beszélni fogunk, az nem férfiakról szól?
1: Ne, az férfiakról szól, viszont maga az oldala, ahonnan...
2: Ja, az
0: illetve de ne, azt nem is mondjuk már többet. Tehát inkább ne reklámozzuk.
2: Tényleg, mert azért nagyon gáz, hogy milyen... Tehát nincs az a nő, aki ennyi női magazin néz, mint mi.
0: Na, mint Gábor. Tehát Gábor biztos vagyok, hogy...
1: Persze, azért...
2: Gábor. Mikor mesél autójára a Colorere?
0: Én magamtól soha.
2: És amikor témát kerestél?
0: Soha.
2: Soha.
0: Soha. Én a Colorere soha.
2: Az utc és
1: a Sheline. Nem vagy te valami jó rádiós szerkesztő,
0: hogyha
1: nem...
0: Ja, valahogy a címe jobban tetszik nekem.
2: Hasznos rajta. Na jó, igen, szóval női magazin szemlénket hallottátok, nem egészen sajtószemle, de nem is egészen nem sajtószemle.
0: Na jó, Gábor megint talált egy ilyen hát aranybányát, amiről hát muszáj beszélgetnünk, csak fel kell vezetni ezt úgy, hogy tényleg nehogy a hölgyek megijedjenek. Három pasas vagyunk, ez van, tehát most
1: gyertek, hát jó, de a hölgyeknek is lehetnek elvárásaik, tehát ők is megírhatják egész nyugodtan, hogy mitől lesz férfi egy férfi.
0: Elég
1: hogyha a 21. századot át akarjuk élni.
2: Képzeljétek
1: vagy túl akarjuk élni pontosan.
2: De múltkor egy olyan litániát hallgattam meg, hogy a lányos anyák, bocsánat, fiús anyák, figyeljetek, hogy nem tanítják meg a fiaiknak, hogy el kell rakni maguk után a dolgokat, le kell takarítani az asztalt, némi morzsa tényleg ott maradt utánam az asztalom.
1: Hát akkor nem is vagy férfi.
2: Hát aki ott hagyja az a kicsi
0: meg rendszeresen felfajtva hagyod a WC ülőkét, meg magad után meg ilyenek.
2: De ez ebből nem szokott nálunk dzsihád lenni.
0: Nálunk.
1: Még.
0: Jó, szóval, Gábor, van itt 39 na. dolog, olvasom, amit minden egyes apának meg kell tanítani a fiának.
2: Na, gyertek közben, férfiak is írják meg, hogy mit akarnak megtanítani a fiaiknak, mind a mellett, hogy mit itt elhangzik.
0: De amúgy csak mondom, hogy az elmúlt 3 évben elég sok nő megírta már, mert elég gyakran fejlenek a hasonló témák nálunk. Úgyhogy elég sok mindent kaptunk már, hogy szerintem az igazi férfi az, mekkora, milyen kell.
1: Jó, de itt nem csak az igazi férfiról van szó, hanem az olyan, tehát mitől lesz férfi egy férfi? Milyen készségeket kell elsajátítson ahhoz, hogy férfiként tekintsenek rá a hölgyek. Tehát itt erről beszélünk most ebben az órában.
0: Hát például ne fesd a körmed, mint Caleb Williams, aki érti. Ez például az első.
1: Nálad ez az első pont.
0: Hát, ez például. Nem, amúgy van az a stílus irányzatól feketére szokták a fiúk festeni a körmüket.
1: Hát az emósok, nem?
0: Nem csak.
1: Nem csak
0: nem. Ez a gót stílus ebben.
2: Vagy Johnny Deppek a világban, akik nem tudjuk, hogy miért.
0: Különböző Johnny Deppek, igen. Jó, Mark Ronson fogunk hallgatni, utána beleártjuk magunkat ebbe a nagyon mélységes témába.
1: Nagyon
0: rosszul mondtam, deep témába. Úgyhogy figyeljetek, füleljetek. Mark Ronson, Amy Winehouse, Weller-ül a énekelt, Winehouse mellette gitározott Mark Ronson.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: vie, baby.
1: C'est ça la vie. Ez az élet.
2: C'est la vie, baby.
1: C'est ça la vie.
2: C'est la vie.
1: Úgy vagy jó.
3: C'est la vie, ember. Jó. Nem tudtok francia. Jaj. Jó.
1: Na. Gábor, hallgatunk.
2: Mit szeretnél
1: tudni? Mondd el nekünk, hozd meg a tudást velünk, kérlek.
2: A készségekből soroljak néhányat, és akkor nézzük meg, hogy egyáltalán mi férfiak vagyunk ebben a felállításban.
1: Hát azt is megnézhetjük, hogy mondjuk az apánk vagy a nagyapánk megtanította-e nekünk.
3: Uh-huh. Aha. Jó, hallgassuk.
2: Az első pont, mármint az első készség, az a gumiabroncs csere. Tehát, hogyha nem tudunk egy gumit kicserélni, akkor nem vagyunk igazából férfiak.
3: Tehát én gumit nem tudok kicserélni, mert az felszerelés kell. Egy kerékcsere, tehát itt ezt valami hölgy írta, ezt a cikket. Tehát a kocsiról leszedni a gumit.
1: Há, az úgy kemény ügy.
3: Azért, azt...
1: De gumiabroncs csere, mert hogy érti? Tehát amúgy nincs is az autóban gumiabroncs, csak pótkerék.
3: Tehát a kereket azt le tudjuk szedni. Azt
1: le tudjuk szedni.
3: Már jól kezdtem.
2: Ez biztos, hogy hölgy írta.
3: Még biciklin is nehéz kicserélni, én azt se vállalom be. Ha nagyon muszáj, meg tudom egyébként csinálni.
2: Akkor nem vagytok ti férfiak.
1: Sőt, rekord.
3: Nem, én igaziból puding vagyok.
1: Rekordokat is döntögettünk annak idején, szóval elég gyorsan a biciklin kicserélem, de az autón az hülye.
3: Megdöntöttél egy rekordot?
1: Nem, mindenki a sajátját döntögette.
3: A saját rekord, így beszélsz, jó van, oké, rendben.
2: Épp azt nem mondta Zsolt, hogy hülye.
3: Láttam, hogy ott van benne, ugye, mondja, idióta, de...
1: Jó. Követem.
2: Szerintem is itt kerékcseréről van szó, mert ugye folytatja a hölgy, állítólagos hölgy, aki írta ezt az cikket, hogy mert a taxi nem megy ki a semmi közepén lévő földútra. Tehát akkor itt kerékcseréről van szó, nem gumiabroncs.
1: Uh-huh. Hát ő cserélje a gumiabroncsot, vagy keressen olyan férfit, aki kicserél neki a mező közepén. Én mondom, az megér valamit. Leszereli a bótkerékről, felszereli a rendes kerékre, csak az, hogy ne kelljen kereket cserélni. Úristen, jó.
3: Az is szép mondat, hogy ha a fiad felhívja az anyukáját, hogy hogyan süsse ki a fagyasztott hasább burgonyát, miért sütik ki a burgonyát, miért nem megsütik a burgonyát? Csak kérdem.
1: Kisütni is szokták, de nem úgy, nem a hasábburgonyát.
3: A kisütés az a panírozott.
1: Azt mondom, de ez nem a hasábburgonyát sütik ki.
3: Így van. Tehát ennek a fehérnépnek a sütni valója engem.
1: Jó, menjünk tovább, ez így tetszik, egyre jó.
3: Jó van, oké.
2: A házhoz szállítás nem számít főzőtudásnak.
3: Biztos-e?
2: Viszont az egyszerű ételeket meg kell tudja főzni.
1: És ha sütni kéne, akkor mi van?
3: Jó, várjál.
1: Nem muszáj csak főzni.
3: Mi számít egyszerű ételnek? Barátomnak a lánya le volt betegedve, ő amúgy jellegzetesen nem főz, de a tejbegrizet elkészítette.
2: Az jó, de tojásrántott az nem főzés. Hát az...
1: Ezt mondom, na mindegy, elkészíteni az alapvető ételeket, az tejbegríz, tojásrántott, egyszerű panírozott hús.
3: Tejbegrizet készíteni, azaz lehet tudok, csak még sose csináltam.
1: Mindenki
2: nem is vagy férfi.
1: Mondjuk ott a mennyiség az, ami fontos, semmi más.
3: Hát Cset Gézát megkérdett, hogy Géza, mennyi gríz kell a tejbegrízbe?
1: Ríz. Az fieng a harmadikat, tehát na, imádom ezt a listát.
2: Na, én itt elbuktam.
1: Okos pénzkezelés, azt mondják. De mit jelent az okos pénzkezelés? Valakinek az, hogy jól költse, valakinek az, hogy jól tartsa meg.
3: Zsolt, az, amit mi hárman nem tudunk, hogy a pénz, amikor megjön, akkor na, forradnumar, az a két irányba. 2 millió, 3 millió, és mindjárt elég.
1: Mitől lesz férfiabb egy férfi, ha meg tudja kötni a nyakkendőjét, kérdezem én tőletek.
2: Hát...
3: Nem tudom, meg tudom kötni a nyakkendőm, nem arról
2: én
3: van
2: én nem
3: szó.
2: Tudom megkötni.
1: Na jó, akkor jön egy vallomás. Életemben egyszer volt nyakkendő rajtam 10 perc erejéig.
3: És azóta is frusztrálod magad, mert valami eseményen nem vettek komolyan, ma úgy néztél ki, mintha most estél volna le a Dallas.
2: Nem hiszem, én sem szeretem a nyakkendőt.
1: Alapvetően nem hiszek ebbe a nyakkendős hülyeségbe.
3: Nem, talán csak egy olyan Rolex kell legyen a csuklódon, ami annyiba kerül, mint másnak az autója se. És akkor mindjárt jó. Imagine Dragons, képzeljétek el a sárkányok.

0: Ez volt az Imagine Dragons és az MMI. Közben nézegetem ezt a listát, tehát 39 készség, amit minden férfinak tudnia kell, ha túl akarja élni a 21. századot. Ha mondom a kedvencemet, a 15-ös számot, találjátok meg. Értelmes kérdéseket feltenni kell, megtanuljon a férfinak, és ide van írva két példa, na ezt hallgassátok meg. Tehát a szerző szerint az értelmes kérdések, mint például a szereted a kutyákat című kérdés, vagy a mit nézel a Netflixen című kérdés. A gyerekek, hogyha hallgattok bennünket,
1: van akváriumot?
0: Akkor ezeket a kérdéseket kérlek felejtsétek el. Tehát ilyeneket nem kérdezünk egymástól, mit nézel a Netflixen. Főleg első randin nem kérdezel ilyet, mit nézel a Netflixen.
2: Mit félje? Hát azokat a filmeket, amiben Napóleon egy idősebb, nem tudom, színesbőrű hölgy. De figyelj, én nekem nem tartom ezt fontos, de ez szerintem...
0: Nézd a 16-os, Bence, ezt neked adom.
2: Jó, itt az lesz a baj, hogy el fogjuk felejteni, hogy melyik kérdést olvastuk, de mondom. Tehát, éretten kezelni az elutasítást, a zuhany alatt sírni szabad, de nem három napig.
1: Mikor sírtatok legutóbb a zuhany alatt?
2: Hát megnéztem egy filmet a moziban, utána volt egy ilyen érzés, ami magamat meg kell öleljem, és egy kicsit valóban
1: összegőnye. Hát de az még a Titanic idejében volt, nem?
2: Nem, azt nem néztem meg a moziban, meg kipakoltak. Az volt az első és utolsó alkalom, hogy kiraktak moziból, mert ott van a filmekhez a rendezői komment DVD-n. Na, én nem voltam a film rendezője, de kommentálni nagyon kommentáltam.
0: De amúgy gyerekek, itt a szerkesztésen is látszik, hogy ez AI.
2: Na persze, hogy igen, de most figyelj, másik meg kellett rittyentsen, de nem baj, mi ezt szét fogjuk szedni, tehát mi ráírunk. Itt vagyunk este 7-ig, az alatt. Nagyon alaposan.
0: Miért kell a nyilvános beszédre bárkit megtanítani, csak kérdezem. Tehát, hogy ez miért férfi kvalifikált?
2: Mert szerintem egy csomó ember kvalitás. Nem tud beszélni több emberrel szemben.
0: De miért kéne tudjon mindenkinek beszélni több ember? Itt de vagyunk mi néhányan.
2: Néha el kell magyarázad 8 embernek, hogy merre van a budi. Érted? Tehát az is benne van. Jó napot kívánok, megkérem a kedves vendéget, ne álljanak a ház előtt az esőben, hanem jöjjenek be.
1: De ezt hol látod? Melyik pontban 25. van ez? Ja, nyilvános beszéd, igen, aha.
2: Igen,
1: mert van egy olyan pont is, a hatodik pont, hogy magabiztosan beszélni, anélkül, hogy egy mondatban 12-szer elhangzana csak szó.
0: De itt is azt tudom feltenni a kérdésnek, hogy miért kell mindenki magabiztosan beszéljen? Tehát miért nem a személyiségnek
1: ahhoz, hogy férfi legyél.
0: Módon? Igen.
2: Tehát ha bizonytalanul beszélsz, akkor nem vagy férfi.
0: Aha.
2: Aha, ezt jó, mondjuk nem egészen.
0: Bizonytalanul beszélsz, dögölj meg ergo. Tehát, hogy ne menjen hülyeség, nem. Tehát, hogy mindenki a saját személyiségének megfelelően fejezze ki magát. Hogyha ő csendes személyiség, akkor nem kell se tömeg előtt beszélni, se több ember előtt beszélni, se határozottan
2: beszélni. Személyiség, nem azt jelenti, hogy nem tud beszélni pár ember előtt, azt nem szokott. De ha kell, akkor szerintem megoldja. Jó, ez egy olyan dolog. Nekem azt tetszik, hogy úszni, hogyha az élet mély vízbe dobja szó szerint, ez nekem így itt azért szerintem Székelyföldön sokan elvéreznénk ezen. Nem mondom, úgy, tehát ugye a székely ember ugye az fered.
0: De én látok valamit, vagy ebben érzek már valamit.
1: Van ráció?
0: Úgy értem,
2: úgy érzed, hogy Velencében vagyunk, mindjárt nem. Könnyékig járunk a kenuban.
0: Hanem valahogy mindig úgy éreztem, hogy a férfias dolog az, hogyha egy férfi
1: jól úszik.
2: Hát igen, mert látod a magad előtt Davy...
1: Michael Phelps.
0: Nem.
2: Hogy hívják a csórót, a bévacsost?
0: Engedjük is el azt.
1: David Hasselhoffot
2: a szőrös mellkasával, és kallott, hogy düm-düm-düm-düm. Tehát figyelj, az férfias, az határozottan férfias volt.
0: Nem, de hogyha mit tudom, egy férfi jól úszik, az olyan szexi dolog, szerintem.
1: Jól úszok, akkor szexi is vagyok.
2: Jól úszol? Vagy? Uh-huh. Múltkor azt mondtad, hogy úgy úszol, mint én.
1: Én nem mondtam semmilyet. Én gyerekkoromban Kolozsváron jártam úszó tanfolyamra, és elég jól megtanultam úszni.
0: Tehát én nem úgy úszok, mint a lapos kő, vagy lapos vas, hanem én úgy úszok, mint a fészi. Tehát a fejszét, ha beledobod a vízbe, akkor hogy a fejénél tud, egy kicsit lemerül, de egy kicsit elmarad.
2: nem tudod előtte, hogy mi a franc van vele.
0: Egy kicsit ahhoz hasonlítok.
2: Nagy Bogit láttuk a hétvégén. Hallgassod, most hallgatjuk is.
1: Szia, Bogi!
0: Csá!

0: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válasz a tökéletest.
2: A Roland Suite férfi öltöny szaküzlet Székely udvarhely központjában vár téged.
1: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvorst, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland Suite. Stílus minden alkalomra.
3: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
4: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
5: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
6: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
7: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket.
8: Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
9: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
11: Fások utca 14.
12: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány, a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
13: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után

0: Srácok, én belátom, hogy ez tényleg úgy, ahogy ti is mondtátok. Hát mesterséges intelligencia. Tehát én nem hiszem el, hogy az a készség is el kell, vagyis azzal a készséggel is kell rendelkezzél, hogy férfi legyél, hogy tudjál például olvasni a testbeszédet. Tud olvasni a testbeszédet. Tehát ez milyen hülyeség?
1: Na ez most kivételesen ezt nem tartom hülyeségnek.
0: De attól vagy te férfi, hogy tudod olvasni a testbeszédet?
1: Hogyha azt írná, hogy a női testbeszédet jól olvasod, aha, vagy figyelsz a nőkre, igen, odafigyelsz.
2: Ez a csípőretet kézzel áll veled szembe az asszony, vajon mit jelenthet? Talán elégedetlen?
1: Ebben még úgy lehetne valami. Na de ezt hallgass meg, 10-es pontot Gábor, neked ajánlom figyelmet.
0: Mosni, igen, hogy végre szét tudja választani a férfi a fehér bugyikat a piros zoknitól.
1: Édes Istenem. Jó.
2: Figyelj, én ezt az elméletet mindannyian tudjuk, de úgy van, a piros bugy a fehér zoknival, azt egyszer meg kell mindenki csinálni, hogy legyen bugyigó rózsaszín minden ruhadarabja egy fél évig. Na ne félj, többet nem fogja összekeverni a színeket. Szerintem ez egy kötelező kör, tehát az nem egyből. Az a baj, hogy össze, ne ugrálj, majd menjünk végig.
1: Most nincs időnk, és nem is akarunk.
2: Dehogy nem.
0: Várjátok, Rokmalasz közben írt egy üzenetet.
2: Vártuk.
0: Sziasztok, titánok, te jó szagú úr Isten, hogy mit kell megtanítanom a fiamnak? Na lássuk csak. Elsősorban azt, hogy a tanulás nem ér véget az iskolába, a kíváncsiság az, amitől nyíltabb, látóbb körül leszel. A bátorság nem a félelem hiánya, hanem az a tulajdonság, hogy le tudod küzdeni a félelmet. A nők a szebbik, nem tisztelni kell őket, nem félni kell tőlük, hanem megismerni, majd akkor félhetsz, ha megnősültél. Van két szemed, egy agyad, és épp kézláb ember vagy, gondolkozol és cselekedsz eképpen. Olvas, habár a Google jó barát, az irodalom tanít meg szépen és helyesen beszélni. A pénzed kell, érted, dolgozzon, nem a két kezed, az agyad a legfontosabb eszköz, amit valaha is birtokolni fogsz, és sok más, szombatig írhatnám itt a dolgokat, vasárnap pedig megpihenő nap.
1: Ez sokkal értelmesebb, amit én... Inkább el tudnék tölteni egy értelmes órát, mint ezzel a listával.
2: Azért, mert Rokmalac gondolkozik, és nem egy számítógép.
1: Igen. Szóval nincsenek fiaim, tehát tényleg nincsenek fiaim, de azt sem tartom jó dolognak, hogyha csak ilyen maszkulin dolgokra tanítja egy apa a fiát, de azt sem tartom egyáltalán jó dolognak, hogyha mondjuk egy ehhez hasonló listát ír magának. Szerintem ez sokkal intuitívebb dolog, mint sem ennyire tudatos lenne, hogy 39 pont, amit taníts meg a fiadnak, hogyha azt akarod.
0: Én kérek elnézést, hogy behoztam ezt a cikket, vagy ezt az írást, mert nem gondoltam.
1: Fizikailag aktívnak lenni, érted? Tehát most akkora...
0: Elenkát cserélni.
1: Na ez nem hülyeség.
0: Hát oké, rendben van, de nem ettől leszel férfi.
2: Nem, de sokat segítesz a feleségednek, illetve a gyereked anyjának.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, lefordítjuk, megbeszéljük.

0: Dudorászni.
1: Ú, milyen, mennyire férfi
0: gyerekeiteket. Ez nagyon fontos. Az egy férfias tulajdonság, ha tudsz dudorászni, én ezt így értelmezem.
1: Dudorászni vagy dudolászni? Aha. Nem mindegy. Jó, oké, rendben van. Megyünk tovább, most egy kicsit megállunk egy pillanatra, mert szünetelnünk kell, és meg kell hallgatnunk a híreket.
2: Így van, mindjárt jövünk vissza egy totál más valami témával. Békén hagyjuk a férfiasságot, a sajátunkat is, és mindenki másét is megígérjük. A legfrissebb hírek jönnek.
3: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
4: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
5: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
6: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
7: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
8: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
9: Háztartási gépre van szükséged. Szőnyegszabászatot keresel.
10: A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain. Házhoz szállítással biztosít neked mindent.
11: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
12: Gamma Electronics.
13: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
14: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
15: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
16: Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, ágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
17: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
18: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: A Tested jelez meghallott címmel tartanak ma panelbeszélgetést a Megyei Tanács egészségtudatosító rendezvénysorozata keretében. 90 felnőtt képzési programot szervez októberben az Országos Munkaerő Elhelyező Ügynökség. Napos, száraz, kellemes időnk lesz a délután is. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Hadnagy Éva, következzenek a részletek. Elbukott Siegfried Murechen kormányalakítási kísérlete, miután a parlament együttes ülésén nem kapta meg a szükséges szavazatot. A kormány beiktatását 182-en támogatták, míg 15-en ellene szavaztak. A kormány hivatalba lépéséhez legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség. Az ülésen egyébként 313 honatja volt jelen a 464 közül. A PESZEDE és az AUR már korábban, napközben pedig a POT is jelezte, hogy nem támogatja a kabinet beiktatását. Az AUR képviselői nem vettek részt az ülésen, a PESZEDE tagjai pedig nem szavaztak. egészségtudatosító rendezvénysorozatot indított útjára Hargita megye tanácsa partnerségben a megye egészségügyi intézményeivel. A Tested jelez meghalott címmel. Az előadás sorozat első állomására Gyergyószent Miklóson került sor, a következőnek Székelyudvarhely ad otthont. Ezúttal a gyomorpanaszok, a vérszegénység, a vesebetegségek, ugyanakkor arról, hogyan kapcsolódnak egymáshoz testi tüneteink és lelki folyamataink. Dr. Kinda Erika belgyógyász szakorvos és Szalai Zsuzsanna pszichológus várja az érdeklődőket ma a polgármesteri hivatal Szent István termében 18 órától. Nem egy hagyományos előadásra kell készülni, hanem kötetlen, közérthető panelbeszélgetésre várják az érdeklődőket, ahol a szakemberek gyakorlati tanácsokat is megosztanak, illetve kérdéseiket is feltehetik a résztvevők. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az Országos Munkaerő Ügynökség 90 felnőtt képzési programot szervez októberben, amelyeken összesen 1500 személy vehet részt ingyenesen. Az intézmény tegnapi közleménye szerint a legtöbben a kereskedelmi dolgozó, adatbevívő és kezelő, mezőgazdasági dolgozó, pincér, park és kertgondnok, szakácssegéd, fodrász, férfi fodrász, digitális készségek fejlesztése, valamint a HR referens képzésekre jelentkeztek. A legtöbb képzést Bukarestben, valamint Dumbovica és Konstanca megyében szervezik meg, tájékoztat az Országos Munkaerőügynökség.
12: Marosvásárhely ad otthont 2027. május 1-e és 7-e között a felnőtt férfi jégkorong világbajnokság Divízió 1 per B-s tornájának. A romániai válogatott Japánnal, Kínával, Dél-Koreával, Spanyolországgal és Hollandiával mérkőzik meg. A találkozókat a jelenleg korszerűsítés alatt álló marosvásárhelyi jégcsarnokban rendezik meg, amelynek felújítása várhatóan idén novemberben fejeződik be. Románia 3 éven belül másodszor rendez felnőtt férfi jégkorong világbajnokságot, olvasható a Székely Sporton. A román U18-as labdarúgó válogatott 2-0-ra legyőzte Törökországot a portugáliai négy nemzet tornájának nyitó mérkőzésén. Bence Loránd, aki a Székelyföldi Labdarúgó Akadémián nevelkedett, jelenleg a Puskás Akadémiánál szereplő hátvéd kezdőként lépett pályára és a 81. percig játszott, míg az FK Csíkszereda támadója Darius Botá a 69. percben állt be. A román válogatott pénteken, Portugália október 5-én pedig Üzbegisztán ellen folytatja szereplését. A csapat számára a torna a novemberben kezdődő katari U17-es világbajnokságra való felkészülést is szolgálja.
19: A szakemberek szerint ma is száraz, napos, kellemes őszi idő várható adás körzetünkben, a folytatásban is 17-20 fokos nappali maximumok várhatók a délutáni órákban.
20: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
2: Hopp, egy újabb óra itt a Vagány-Vágányban. Szevasztok, köszöntünk mindenkit, aki nemrég csatlakozott és lemaradt a döngedelmes első óráról, amikor nem derült ki, hogy mitől leszünk férfiasabbak, illetve mit kéne megtanítanunk a fiainknak, hogy férfiasabbak legyenek.
0: Bészabó Zsolt nem annyira férfiasan, Horváth Gábor sem annyira férfiasan, Kis Bence még annyira sem férfiasan, itt vagyunk.
1: Ha közútjainkon láttok rendőri intézkedést, írjátok meg nekünk a 0730548888-ra, hozunk slágereket és új zenéket, itt van Justin Bieber és a Daisies.
18: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-Vágány.
6: Vagány-Vágány.
18: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Még jó, hogy kicső kapcsolatban a mikrofonnál most küldtelek el a bánatba. Na, jól van. Ott maradtunk.
1: Bánatba.
0: Gondolkoztunk sokat. Hát igen,
1: bánatba. Nem tudom, melyik a rosszabb.
0: Kérlek szépen. Ott történt, kérem szépen, hogy az internet megtelt azzal, hogy hát mivel, hogy egy korhatáros órában vagyunk, és egyébként is magas erkölcsi sztenderdeket nem is, de legalább kis erkölcsi sztenderdet próbálunk produkálni, úgyhogy most nagyon körültekintően virágnyelven fogunk fogalmazni. Az történt, kérem szépen, hogy a jó népek, hát szép időre való tekintettel szerették egymást a dömbház tetején.
2: Váradon, Nagyváradon. Igaz. Egy ifjú pár nagyon egymásba szeretett egy dömbház tetején.
1: Szeptember 14-én 18 óra 35 körül értesítették a rendőrséget arról, hogy a nagyváradi Szováta utcában
0: vajon szólt a rendőrség? Tudtuk, hogy hol van.
1: Egy játszótér mellett található tömbház tetején két személy
0: szereti egymást.
1: Puszilóztak, igen, de nagyon hevesen.
0: Is.
2: Mindenhol is puszilták.
1: Igen.
2: Mindenféle történt. Na, ha bár a képeken, amit kell van a komásítva, én úgy látom, hogy inkább a hölgy puszilta az urat, de nem ez a lényeg.
0: Nem szerelmet vallott neki, azért érdelt le.
2: Lehet.
0: Azt úgy szokat. Vagy megkérte a kezét, nem tudhatod.
2: Jó.
1: Arra akartam, miért állnak a tömbház tetején? Miért nem feküdtek le?
2: Nem a tömbház tetején van ez emberek. Tehát vannak azok a régi tömbházak, és
0: a
2: vannak
0: a rendes kockablok, mondjad.
2: Kockablok, igen. Na, amelyiknek a szélein úgy volt csinálva, mintha hogy látszódjon, hogy az nem csak betonból van, hanem téglából is. Nem ez a lényeg, hanem hogy kiálltak a legfelsőbb erkélynek a tetejére, a szélére. Hogy ez miért csinálja valaki délután 15 óra 38 perckor, ha csak nem livestreamel az OnlyFans-re?
0: De honnan tudod, hogy nem livestreamelt az OnlyFans-re?
2: Nem tudom, azt mondom, ha csak nem livestreamelt, mert ők azt mondták a rendőrségnek, hogy egy emlékezetes eseményt szerettek volna megpecsételni ezzel a tettükkel, és nem gondolták volna, hogy bárki látni fogja 15 óra 38 perckor.
0: 18 óra 35.
2: 18. 15 óra 38.
0: 18 óra 35.
1: Ja. De itt nem az volt, hogy a hölgy kérte meg a férfi kezét is?
0: Nem tudjuk. Ma a Bihar
1: el van homályosítva tényleg, igen.
0: Úgy értesült, hogy a férfi Bihar megyei 30 és 40 év közötti, míg a párja egy másik megyéből származ, az nyilván nagyon releváns, 20 és 30 év közötti nő. Tehát akár lehet köztük elméletileg 20 év különbség. Változtat-e a tettem valamit? Szerintem különösebben nem.
2: Nem. Jó. Na, akkor, a kérésünk a következő. Az órára való tekintettel, mert a műsor idejének órájára, sugárzásunk idejére való tekintettel.
0: Két dolgot írjatok meg. Az egyik legyen az álnevetek, mert nyilván akarunk nevet mondani, de csak álnevet.
2: Hogyha nem akartok álnevet, mondjuk a rendeset.
0: De azért írjatok álnevet, igen.
2: És a másik dolog, amit írjatok le nekünk, hogy hol.
0: Így van.
2: Csak ennyi.
1: Mikor?
0: Egy helyszínt.
2: Te Kábor. Írjatok helyszínt.
0: Mi a nagy nyavajáért releváns a 18 óra 35? Mitől jobb?
1: Akkor történt a bejelentés, ne.
2: Amúgy úgy is lehetett volna írni, hogy fényes nappal.
0: Ezt úgy szokták mondani, policia a foszteszi zátala ora optis mesi minuté.
2: Ezt így lehozza. Bihari napló ezt így lehozza. Na, de nem ez a lényeg, tehát fényes nappal nagyon-nagyon-nagyon puszilgat. Tárk egymás, na, akkor
1: igen,
2: legyen.
1: Igen, ölelgették mindent, csináltak.
2: Lesz, de volt igen.
1: De én azt nem értem, hogy mi az, hogy egy eufórikus pillanatot szerettek volna megpecsíteni.
0: Gábor, hát tudod, az a bazis van.
2: Ja. Ne, állj meg, Bence, az eufórikus pillanatot szerették volna megpecsételni ezzel a tettükkel.
1: Az együttlét.
0: Nem az a pecsételés az olyan, mint a szigorúan ellenőrzött vonatokban menzelni, hogy oda előkerült a pecsét, és ide-oda nyomdosták.
2: Jó. A pénz az meghalt, mellettetek vagyunk, két dolgot
0: mint
2: írjatok.
0: Ez a hölgy és az úr?
2: Az álneveteket nekünk, és azt, hogy hol. Egy helyszínt, ami nyilván nem az ágy.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Gondoltuk, hogy nem egy kérdés, de hát ennyire nem gondoltunk, hogy ennyien kérdezitek meg, hogy mi ugyan bizony, mi ugye nem a rádió stúdióban valaha. Ugye? Nem. De.
1: Most, de.
0: Most aztán ez ilyen.
1: De, de. Rég volt, na, igaz se út.
0: Jajjaj.
1: Alkalmazásunkban jön egy álnév, álneves üzenet. Az Anett az az álnév.
0: Igen.
1: És csak annyit ír, hogy vadles. És közben ott a maszkok brummogtak alatta.
2: Szerintem az még olyan időben volt, amikor medlik száma egy kicsit. Nem másért, de úgy érzem, hogy
3: a szeretést akadályozza a medve jelenléke.
0: Kértük, hogy írjatok álneveket is, Béka írja, vagy hogy valaki írja, hogy mondjuk az, hogy Béka, és azt írja, hogy az egyik ismerősöm még nagyon régen a stúdió, a rádió stúdiójában a keverő előtt nagyon bátor volt, valaki félrenyúl, élőben megy ki az egész. És akkor írtam neki, hogy akkor megkérlek, hogy adja mankót is, hogy ezt hogy olvassuk be a rádióban, és azt írta, hogy ezt akkor kellett volna meggondolni, amikor ilyen témát választottatok. Egyébként nem ennek a rádiónak a stúdiójában volt, de igazából bármit mondtok, a hallgató simán rátok fog gondolni.
2: Igen, így van. Ezt már nehéz lesz kimagyarázni. Igen, mi voltunk.
0: Nem mi voltunk amúgy.
3: Nem. De nálunk egy kicsit nehezebb élőbe csúszni.
0: Nálunk van kamera egyébként a stúdiókban, csak hogy minden hallgató.
2: Vajon ezért?
1: Itt nincs hangszúrpart.
2: Lehet, hú, ez kicsúszott ez a kérdés? Na.
0: Jó.
2: Jaj, de könnyem is kicsordult.
0: Jól van.
1: Kérlek szépen, Hancúr parti.
2: Valaki itt írja nekünk név nélkül, hogy gyontatószék. Most erre ne, mondjam azt, hogy de tiszteletes úr, kérjük szépen, ne írjunk.
0: Mondd azt, hogy ez csak egy merész álom, és nem megtörtént dolog.
2: Így van.
0: Mert én nem tudom elképzelni. Szeretem az ilyen extrém helyeket nyilván, de hogy azért ez... Na,
1: jó, de ne vicceljünk el.
0: Ez azért kemény.
2: Még a sekrestjena, de...
0: Mindegy. Arról beszélünk, hogy ugye Nagyváradon a tömbháznak a tetején, pontosabban a sarkán, egy játszótér mellett beszélgetett két felnőtt
2: ember. Nem is azon, Zsolt, mert megnéztük hát a...
1: Végül is a terasznak a tetején van.
2: Az Ebihoreánul, hogy hogyan nyavajában mentek ki a teraszra? Én értem, és nem féltek, hogy leestek.
0: Nem, felmentek a blokktetőre, és kimentek a szélére.
1: Is onnan?
0: Ki lehet menni, hát ott van följárat.
3: Hát érted, azok a terasztetőkben én
0: mondtam,
3: nem bízom annyira.
0: Mondtam, hogy a néni hevesebben puszilózott, mint a bácsi.
3: Jó, van, na, ezt értem én. Na, jól van.
0: Nézzük, a lényeg az az, hogy én a komment szekciót is megnéztem, és őszintén mondom, nagyon élvezem. Tehát nem azért, hogy összegyűjtjük a pofájukat, mit tudom. A legtöbb ember azt mondja, hogy de emberek, van nemvel foglalkozzatok, miért nem hagyjátok szegény embereket élni? Elkapta őket a hív, jól telt a délután, mi, hát, tudod, mi a kell ebből országos
2: csinálni? Nekem jött az uramnak, jött a vonat, jött, jó, aztán megállt, aki tudott.
1: Közelkölcsöt megsértették, na hát most itt. Rendőrség is
0: elhívott. Volt egy kíváncsiskodó, aki lefilmezte őket.
1: Igen, lefilmezte az egészet.
0: Igen. Biztos olyan fej volt háborodva közben, miközben filmezett.
2: Nem hallottak, hogy mondjuk, mit tudsz mondani? Szedjed neki, gyere.
1: De hogyha szembe találnád egy ilyen helyzettel magad, akkor
0: én meggyújtanék egy cigit nézni. Mit csinálsz?
1: Tapsolnál.
2: Elővennéd a manométert,
0: ezt támra tapsolná, tudod, a hanggal menne.
2: Hogy igen, van az, ami a ritmus tüti, mi annak a neve? A
0: metronóm.
2: Köszönöm, elővenni a metronómot?
0: Nem tudom, mit csinálnék. Na mindegy, továbbra is kíváncsiak vagyunk. Írjatok egy álnevet, és azt, hogy hol.
1: 0-1. Lelátó, azt írja egy hallgató.
0: Lelátó, az de jó.
2: Egy álnevet is írjatok. Na,
1: de meccs közben?
0: És ki volt az, Renátó a lelátón?
2: Oké, én kimegyek kész.
1: Jöjjön egy kis Teddy Swim, szerintem itt a Loose Control.
4: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
5: A Vagány Vágány.
4: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: következőket írja nekünk Porsche Cayenne nevű hallgató, sőt, bocsánat, Porsche Cayenne V8. Az igen, az autóban is ő. Autószerelő vagyok, 3 pont, szerelőgödör. Nem tudom, mire gondolt, de szerelőgödör. Figyelj, szimtolog a szerelem, ha megcsillan a szervusz Nándika.
1: Egy másik üzenetet is olvasnék, de ide álnevet nem írt a hallgató, de ettől függetlenül a nevét nem fogom olvasni.
0: Akkor legyen szerintem, nem. Várjál, kitalálok egyet.
1: Férfiról van szó.
0: Mértéktartó medve.
1: Jó. Sziasztok, nekem olyan volt, blokkot javítottunk, jött a szerető, meg lett csinálva.
0: Úgy, a blokkjavítás? Az jó, az
1: mindig. Igen, igen.
2: 3 perc alatt cigivel együtt.
1: De kintről 6 gyermek nézett.
0: Nem tudom, milyen ez a blokkjavítás.
2: Ezt a blokkot véletlenül nem váradon javította. 19-én már nem másért.
1: 3 perc cigivel együtt.
0: Utána ki kellett osztani a gumicukrot, hogy mégis legyen valami.
1: Ja, Istenem. Hogy jön ide a gumicukor?
0: Hát, a gyerekeket lefizetendő te.
2: Ja, jó, van.
0: Jó, egy kicsit összeveszünk.
1: De akkor a blokk lett megjavítva? Vagy
0: a blokk az meg lett javítva. Úgy meg lett javítva, hogy az nagykönyv írja. 3 perc, figyelj, gyors.
1: Cigivel együtt.
0: Igen, az egyik haverom is mondta, hogy ő is szerepelt egy olyan filmben, ahol szeretés történt, hogy ő volt a férje, aki elment otthonról. Na, még vannak ötleteink. Én...
1: Gyere az ötleteiddel, mert...
0: Hát ötleteim vannak, de tudod, az, amikor egyedül van ötletem, azt nem úgy hívják, már bocsánat.
2: Tudod, ez az a helyzet, hogy rádiósként, hogyha bármiről beszélsz, hogy ötleted van, azt úgyis tudják hallgatók, hogy azt már megcsináltad.
1: Igen, tehát, hogyha nem jövünk mi ötletekkel.
2: Ebből mi nem jövünk ki jól, tehát ez egy ilyen dolog. Na, ötlet ide, vagy ötlet oda, továbbra is kíváncsiak vagyunk arra, hogy hol. Hogyha SMS-t írtok, nem is látjuk a neveteket, csak mondd, hogyha szégyelnétek magatokat, vagy ilyenek.
1: Jó, csak azért annyira nem vicces ez a, legalábbis ez a legutóbbi eset, mert ugye van egy törvénykönyv, aminek van egy
2: cikkeje,
1: 375. cikkeje.
2: Nem, 72. bocsánat.
1: 375.
0: Mindegy, nem mindegy, hogy hányas cikkely. Őszintén.
2: Nem.
1: Az a helyzet, hogy mi ennek értelmében a nyilvánosan elkövetett exhibicionista, vagy más explicit olyan cselekmény 3 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel.
0: Jó, akkor kérdem én.
1: Pénzbírsággal büntetett.
0: Hát szerintem pénzbírság lesz, most ki a franc fogja ezért bezárni őket, amikor a másikat elkapják atomrészegen vezetni, kiesik az autóból, emberek életét veszélyezteti, és azt se ültetik le, kap egy felfüggesztetet.
2: Kolozsváron volt még egy fiatal pár, ők azt hiszem, hogy valamikor dél körül egy körforgalom kellős közepén.
1: Milyen romantikus.
2: De őket csúcsolták le.
0: Őszintén, tehát én ezeket tisztelem, mert szerintem mi tárnánk.
2: Nem, de figyelj.
0: Hozogatnánk a vállunkat.
2: Amúgy értem, tehát nyilván ezt törvénybe kellett foglalni, mert ha nem lehet törvénybe foglalva, akkor mindenki hol éri, hogy csinálja. Most ez nyilván nem okés.
1: Mármint tömbházat javít, erre gondolsz.
2: Így van. Csak is.
1: Megcsináljátok.
2: A hűtőkamrára azért kíváncsi lennék, titkos agent írja nekünk, hogy hűtőkamra. Jó egészséget kívánok nektek. Én nem tudom, hogy vagyok.
0: Még van egy. Linux-tól kaptuk. Azt mondja, szerintem találóan, hogy szervel szoba. Hát mondjuk.
2: Az annyira nem extrém.
0: Be lehet zárni az ajtaját. Az...
1: De hát a szerver szobát az...
0: Na, hallod-e? Addig, amíg utána a szervert nem, addig nincs baj.
2: Hát de az a helyzet, ha valami ráspiccol a switchre, tegyük fel, akkor ott
0: terem meg a rend. Tudod, mi a helyzet, amikor szoktuk mondani, hogy túltolod?
2: Ja, igen, ez túltoltad. Az. Hát nem, most aztán most iszik az ember valamit.
0: Jó, ne uploadoljunk a szerverbe, tartsunk egy kis zedeiszület, Martin Garrix, Ed Sheeran, és a Repeat It szól. 0830 88 88 álnév helyszín, köszi.

0: Reklám.
1: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.pro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
2: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
3: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
2: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
3: Viking Kft. A te biztonságodért.
4: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füvesember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
5: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
6: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
7: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
8: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
9: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én vára.

0: Azért kértünk, hogy írjatok álnevet, hanem mi magunk ki fogunk találni nektek egyet. Nem másért, csak vannak olyan dolgok, amelyek így vagy úgy, de másokat sérthetnek. Tehát igen, például a gyontató fülkem szerintem más érthet néhány ember.
1: Szerintem egyébként az egy hallgató részéről poén volt, kérünk szépen, senki ne vegye komolyan.
0: Ne, szerintem sem. Mondom, hogy valószínűleg nem írta meg azóta se, hogy ezt úgy szeretné, vagy csak úgy kitalálta. Én nem hiszem, hogy ez így megtörténhetett volna. Viszont írja nekünk Mosó Maci, hogy Csíkszeredában a Hősök temetőjében, igaz, már régebben.
2: Nem.
0: Ó, hát meg Gábor, mert nem hallunk téged, de mindjárt fogunk hallani.
1: Mindig elfelejtett Gábor.
0: Igen.
2: Annyit mondtam, hogy nem ár.
0: Ne?
1: A temető hát, azért visszatérő temető hely volt fiataloknál amúgy.
0: Nem néztük, hogy kik temettek
2: oda. Nálunk nem, nálunk a lelátó. Hopsz, elszóltam magad.
1: Valaki megállapítja, hogy ezért nem a Hungária körúton, mert mindenki beleszólna, hogy ne így, hanem úgy. Van ebben is valami. Már egy kicsit ott bennem azért áldogáltak még szakmailag kijelgők.
0: Amúgy ezt exhibicionizmusnak hívjuk, amikor valakit azt tüzel fel, most rádiósan fogalmazok, hogyha valakik nézhetik, nem feltétlen tudja, vagy nem feltétlen arra gondol, hogy nézik, csak nézhetik. Tehát olyan helyzetben van, hogy mások is látják.
1: Nem tudom felolvasni, valaki olvas.
2: Melyiket?
0: Írja nekünk Gigolo, de doj bány. Ez az állé.
1: Máma azon röhögök, de ez ugye ruhás szekrényben.
2: Nem?
1: Ez nem az IKEA-s időkben volt, az garantálom, azt összerakod a ruhától megy szét.
0: Autó átsülése, oké, és éjszaka strandon. Oké, de a ruhás szekrényben miért?
1: Ott nem elbújni szoktak, amikor hozzáérne a férje.
2: Lehetséges. Ábrahám álnevű hallgatónk írja. Nagy gumicsónakban, Balatonon, jó messze a parton.
1: Na, az se az idén volt. Jaj, édes jó Istenem. Igen.
2: Nagy gumicsónakban.
1: Igen. Itt a Kávé Mándorás nevű hallgató írja, hogy transformátorház.
0: Na, valami.
1: De ott a bazi van.
2: Ott azért izzottak a dolgok.
1: Hát de megtalál... Igen, Bence, hallgatom. Megtalál vetni a transformátor, a rossz kábel.
0: Ha a nedvességhez ér, akkor vagy valamit nedvességgel összekeveredik, akkor ott már minden.
1: Ezt nem tudjuk, de minden esetre a transformátor. Jó, rendben. Mit tanultunk a mai műsorból? Vagy ebből valamit mondjuk.
0: Az, hogy bárhol és bármikor.
1: Hát van a vicc ugye ismételten, hogy ha jön, akkor jön. Nincs mit csinálni.
0: Így van.
1: Azt mondjuk, hogy szeressétek egymást, nem baj, hogyha biztonságosan teszitek. Ha még a rádióban műsor lesz belőletek, abból nem lesz baj, de azért ne gyűjtsétek meg a gondotokat.
3: Sírja tesszük a délutánokat.

0: Nem tudom, miért úgy időzítitek, hogy már egy óra végén legyen a dolog. Nem tudom, találjunk ennek egy álnevet, léci.
1: Szerintem Mikulás ezek után. Legyen Benedek akkor, ugye?
0: Jó.
2: Azt írja Mikulás, hogy régi telefonfülke, igaz már üzemen kívül a mező szélén. Ja, és Mikulás volt.
1: A Mikulás voltam, te, ez az álnév.
2: Jaj, azt hittem, hogy Mikulásnak volt beöltöz.
1: Én is azt hittem.
2: Hát nekünk nagy a fantáziánk.
0: Mikulás ruhában télen egy régi telefonfülkében a mező szélén.
2: Hát nem,
1: jó. És a záró gondolat. Hello, Matyi vagyok, és a lépcsőház.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: Reklám.
8: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
9: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptémia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptémia Piescavica burgert a Stationben. Burger vagy Piescavica? Ugyan már. A Szeptémiában nem kell választanod.
10: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
11: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
12: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és natúrtermékek széles választéka a Városházatér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
13: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi@term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
14: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
15: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
16: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Elbontották a Székelyudvarhely központjában álló egykori Turinfo faházat. A romániai gázinfrastruktúra korszerűsítését támogatja az EU. Enyhe marad az időjárás a folytatásban is. A részletek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! Elbukott Siegfried Muresend kormányalakítási kísérlete, miután a parlament együttes ülésén nem kapta meg a szükséges szavazatot. A kormány beiktatását 182-en támogatták, míg 15-en ellene szavaztak. A kormány hivatalba lépéséhez legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség. Az ülésen egyébként 313 honatja volt jelen a 464 közül. A PSZ-de és az AUR már korábban, napközben pedig a POT is jelezte, hogy nem támogatja a kabinet beiktatását. Az AUR képviselői nem vettek részt az ülésen, a PSZ-de tagjai pedig nem szavaztak. Romániában az egyik legalacsonyabb a felsőfokú végzettségűek aránya az OECD tagállamok és a partnerországok között, miközben az oktatásra fordított közkiadások is jelentősen elmaradnak a szervezet átlagától. Többek között ez derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szövetségek jelentéséből, amelyet tegnap ismertetett az Oktatási Minisztérium. Ez szerint Romániában a 25 és 64 év közöttiek mindössze 19%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, szemben az OECD országok 43%-os átlagával. Románia ugyanakkor az OECD átlagnál jobban teljesít a természettudományi, technológiai, mérnöki és matematikai képzések terén. Kiderült az is, hogy az oktatási közkiadások 2023-ban az összes állami kiadás 6,4%-át tették ki Romániában, szemben a 9,8%-os OECD átlaggal. Elbontották a Székelyudvarhely központjában álló egykori Turinfo faházikót. A helyére kisebb, modernebb, személyzet nélkül működő infopultot alakítanak ki, ahol a turisták továbbra is hozzájuthatnak a városra és környékére vonatkozó hasznos információkhoz. Szóróanyagokat, térképeket és különböző tájékoztatókat vehetnek majd el róla, amelyek a város és a térség megismerését hivatottak elősegíteni. A bontási munkálatok már múlt héten elkezdődtek a város központjában található terület. Számol be róla a Székelyhon. Az Európai Unió két stratégiai projekt által támogatja a romániai gázinfrastruktúra korszerűsítését. Az egyik a marosvásárhelyi Depomureș, míg a másik projekt a Dumbovița megyei Bükureștiben található gáztároló bővítése. A két beruházás összesen több mint 50,5 millió euró támogatást kap az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz Energia Programból. A beruházások célja a gázellátás biztonságának és a közép- és dél-kelet-európai energiarendszer ellenálló képességének megerősítése. 2005 óta szeptember 30-án Benedek Elek a nagy mesemondó születésnapján ünneplik a Magyar Népmese napját. Ő volt az első író, aki a gyermekirodalom ügyét a magyar művelődés politika fontos kérdésének tartotta, mint országgyűlési képviselő is. A Magyar Népmese napján felolvasásokat, mesemondó versenyeket, kötetbemutatókat, előadásokat szerveznek a műfaj népszerűsítésére. A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban ma a diafilm vetítés, papírszínház és kézműves foglalkozás. Mások várták a gyermekeket. Napos időre, túlnyomó rész tiszta égboltra is enyhe légmozgásra számíthatunk a nap hátra lévő részében is, de holnap is hasonló időt valószínűsítenek a szakemberek. Napközben 20 fok körüli csúcsértékek várhatók.
18: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
2: 5 óra múlt néhány perccel menjünk tovább a vagányvágánnyal, és a kérdés szerintem a továbbiakban is az, hogy hol, és egy álnevet is meg lehet írni, mert hát nagyon úgy nézem, hogy kezdtek beindulni az üzenetek, de még hölgyektől nem kaptunk.
0: Tényleg nem.
1: Csak vagy urak, nem tudjuk.
0: Urak írtak.
2: Vagy igen.
0: Onnan indultunk el, hogy Nagyváradon nagyon szerették egymást a blokktetőn, erről most a világsajtó beszél, többek között mi hárman is, Horváth Gábor, Kis Bence és Bészabó Zsolt.
1: Hoztunk nektek zenét, itt van Ákos, Felemel.
19: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
20: Vagányvágány.
19: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: az előző óra margójára, hogy kicsit érintettük azt, hogy Nagyváradon valakik diszkréten szerették, nem annyira diszkréten, az volt a baj.
1: Hát annyira nem volt diszkrét.
0: Igen. Na szóval előfordul az, hogy a kevésbé diszkréten szerették egymást. Szép dolog a szerelem, mi ezt támogatjuk maximálisan, és azt szeretnénk, hogy mindenki legyen nagyon boldog a szerelemből, és visszakattanva itt arra, amit a hallgatóktól kértünk. Írjatok egy becenevet, és írjatok nekünk egy helyszínt. Nyilván semmi egyébről nincs szó, minden egyebet a fantáziára bízunk.
1: Hallgatunk írja a Facebook oldalunkra, jaj fiúk, ilyen témával Teddy Swims számot kell játszani. Álnév legyen Nyuszika és Sauna. A sauna az extrém?
0: Az. Hát szerintem a hő miatt.
2: Az. Én csak azért nem nagyon jártam szaunákban, nem nagyon szeretek járni szaunában. De tényleg extrém.
0: Figyelj, oké, hajrá. Tehát látod, itt látszik, hogy az emberi kreativitás sok téren megmutatkozik. Cukorka írja rendőrség mosdójában.
2: Na, az a nem mindegy.
1: Az izgalmas lehet.
0: Figyelj, ez a lebilincselő élmény, azt tudnám erre mondani. Amennyiben annyira.
2: Ami nekem ez a mosdós történet, ez bizonyos dolgokra jó, de egy teljes, hogy is mondjam, menüre nem feltétlenül.
0: Van itt azért olyan, aki egy kicsit tovább nyomta.
2: Az igen. Hát most hogy mondjuk?
0: Hát ez becenév.
2: Melyik?
0: Hát mind a kettő szerintem.
2: Szerintem nem.
0: Hát ha valakinek ezt írja a bulletinjébe, én
2: átmegyek. De jó, de mondjuk akkor az, hogy napraforgó írja nekünk, hogy jó, Fabudiban volt a Tali.
0: Ó, köszönjük szépen.
2: Hát...
0: Hát akkor inkább a rendőrség.
2: Na Gábor, most tett fel a kérdést, ez extrém?
0: Nem, ez valahogy senkiben nem merült fel, hogy ez nem lenne az.
2: És mondtuk azt, hogy a hölgyek valamiért, mondjuk a Cukorka szerintem az hölgy lesz.
0: Az agyanom.
2: Mondtuk, hogy a hölgyek
1: de aki a Facebook oldalunkra írt, ő is hölgy.
2: Ez az te. Mi a hölgyekre vagyunk leginkább kíváncsiak most. Álnevet írjatok és helyszínt, hogy hol. Na,
0: oké. Okay.
2: Idősáv.
1: Becenév, kicsi vacak. Itt is egy hölgyről van szó. Annól még szép fiatalon, futballstadionban örök emlék maradt. Szép napot, titán.
0: Nagyon jó. Igen, hallod. Ez a gól, a betalás, és egyébek, ezek mind. De voltak, ha csak ne csámsogj az égszeret.
2: Most mit csinál? Azért mondtam, hogy írjanak hölgyek, mert az úgy megindítja a fantáziát.
0: Én az a baj, de hallod, én értem, megindítja a fantáziát. De miért nyálom?
2: Mondjuk el hallgatóknak, hogy nem csak Rokmalac hív bennünket most már titánoknak, hanem elég sokan hívtok titánoknak. Tehát, hogy valaki azt gondolja, hogy az imént üzent valaki, az Rokmalac volt, mert nem Rokmalac volt. José is ír nekünk.
0: Nem José.
2: Hát most attól függ, hogy most portugál vagy spanyol. Na mindegy, én Zsozénak mondom, Temesvár, Galaci, gyors.
0: Amikor tudottad, nem
2: volt
0: gyors.
2: Volt időtök, ez a lényeg. Zsozé, gratulálunk. Oda teljesítményke.
0: Ott az Anna Kareninát is el lehet olvasni, ezt jó, tegyük hozzá.
2: Igen, így van. Igen, így van.
0: Jól van. Hát figyelj, ott jó alaposan el lehetett beszélgetni is előtte, utána.
1: Biztos. Anonim írja. Los Cristianos Tenerife-n hotel teraszán legfelső emelet. Úgy láttuk, a két szomszédos apartman éppen üres volt, de aztán kiderült, hogy nem.
0: Ez amikor lemész és tapsolnak.
1: Los Cristianos Tenerife-n, hajod a
0: te. Nem jártunk ilyen helyen.
2: Én is azt gondoltam, hogy a répaföld az üres, s végtelen. Egészen addig, amíg egyszer csak nem hallottam a nyiszitelést, nem olyan messze. A bácsi, hát a bácsinak dolga volt. Feszegette a répát.
0: Figyelj, én is úgy gondoltam, hogy a folyópart az én futottam tenni hozzá, hogy ez egy jó hely a futásra. Hát mások is valami hasonlót csináltak, nem biztos, hogy magyarul. Jó, hadd szóljon a Sugar Lips és a Push the Button. Úgy érzem, hogy a dalválasztás összejött.
2: Nem most. Mondok én semmit erre most úgy igazából. Ti mondjátok meg egy becenevet és egy helyet, helyszínt. 07 30 54 88 88.

Jó telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Ja, hogy én szeretem.
1: Igen, nagyon-nagyon szeretem a titokzatos lánynak az üzenetét. Akkor tényleg nagyon szeretem. Az. Azt írja, hogy akinek az ágya legextrémebb, az vegyen egy füzetet és írószert, és jegyzeteljen velem együtt. Ez nagyon cuki, tényleg.
0: Nincs ezzel semmi baj.
1: Sőt, tehát, hogy most, igen.
2: De figyeljetek, azt is meg lehet írni, már mint megírhatják a hallgatók, hogy milyen helyeket, vagy helyeken szeretnék kipróbálni a pásztorlórát.
1: Anya, mi ez a pásztoróra?
2: Hát jó, de most nagyon mondja, ez aktus.
0: Jól van.
3: Puszilózást.
0: Én akkor puszilózást. A hölgyeket szeretem olvasni. Ó, sejtettük.
2: Gondoltam.
0: Láttuk, hogy van benned egy kis bugi, azt írja nekünk fiatalság, bolondság, hogy... Egy ma már nem működő rádiónál dolgozott a mostani férjem, kolléga. Akkoriban a felső beosztásban a stúdió minden szeglete megvolt, a titkárnő asztalától az igazgató irodáig minden. A produkciós iroda volt a legemlékezetesebb. Milyen nekünk jó, hogy, hogy volt valaki, aki takarította a stúdiót. Olyan szép dolog ez. Nagyon-nagyon köszönjük a kollégák nevében is neked, fiatalság, bolondság, hogy a mostani férjeddel együtt kitakarítottátok a stúdió minden szegletét. Szerintem azért volt egy-két olyan dolog, amikor, vagyis egy-két olyan helyszín másutt is, ahol sokan takarítottak.
1: Igen, szoktak.
2: Csajsz írja, erdőben mindketten kullancsot is összeszedtek.
0: Hogyjaj!
2: Hát akkor az extrém lehet.
0: Azt elhisszük.
1: Kellemetlen.
0: Ez mi értelmet ad annak, amikor Zsolt mondja, hogy bevisz minket az erdőbe?
1: Igen, Gigolo de Dojbány folytatja egyébként, ő írta azt, hogy ruhás szekrény éjszaka a stadionban és az autó hátsó ülésen.
0: Én a ruhás szekrényen még azóta is röhögök, hogy őszintén.
1: De tényleg nem tudom elképzelni, és akkor írja, hogy volt focipályán is, mert közel volt a diszkó. De utána, amikor visszamentem a diszkóba, és az a fránya UV-fény lebuktatott, és itt én már röhögtem, de aztán kiderül, hogy nem azért buktatta le, mert hogy elég fontos volt a fehér farmernek a térde. Azt hittem, hogy más színű farmer van rajtad.
0: Igen, összekoszolódik a farmer nadrágtól, hogyha letérdelsz, hogy mit tudom én.
1: Igen.
0: Egyszer volt nekem is fehér farmerem, teljesen mások oknál fogva, én csak simán kakaóval ittam le reggel. Na, akkor ment a kukába.
1: Jó.
0: Volt még egy, amit nem olvastunk.
1: Nem tudom, hogy mit mondjunk álnévnek. Gábor, most te találd ki az álnevet.
2: Hát...
0: Csincsilla,
2: jó. Nyárátpart, mondjuk ez elég gyakori parkolóban, mondjuk ilyent is látni minden nap is mosógépen, de ott nem jött össze logisztikai okokból.
0: Ezt elhiszem?
1: Én nagyon szeretem.
0: Figyelj, az a helyzet, hogy
2: logisztikai
0: okok. Anyámnak a mosógépére tettem rá a kezem, semmilyen más megfontolásból, de engem úgyis megütött, hogy valószínűleg, hogy feldobná a
1: napodat.
0: Igen.
1: A lényeg az az, hogy én csak annyit tudok mondani csendbe, hogy centrifuga, és lépjünk tovább.
2: Igen.
0: Rokban a cíli, hogy lassabban, mert nem tudok ilyen gyorsan jegyzetelni. Az a helyzet, hogy szerintem a korosztály után van ilyen, hogy tudod, derékkímélő módszereket alkalmazunk. Ez az extrém helyzet, tudod, amikor gipszben.
1: De az a helyzet, hogyha most mi adnánk ötleteket, úgyis azt gondolnátok, hogy ezek már élmények és emlékek számunkra, úgyhogy ezért hallgatunk amúgy, mert hogy még ötleteket sem merünk adni, nem akarjuk azért éppen az életünk minden területét kiteregetni nektek itt délutánonként. Úgy gondolom, hogy elég sokat amúgy ez, ahhoz képest, hát, hogy mennyit szoktak úgy általában a rádiós kollégák. Mi azért nagyon
2: voltak a mai napon is elszólásaink.
0: Igen, én nem tudom, mindent tagadok, teljesen ártatlan vagyok, mint első fokon, és ehhez tartom magam. Jó, szerintem tegyük ki ennek a gondolatsornak a pontot a végére, úgyhogy köszönjük szépen, a többi üzenetet majd el fogjuk olvasni, de már nem tolmácsoljuk. Viszont tovább megyünk a Capital Cities-szel és a Safe and Sound-dal.
1: Már is szól itt a háttérben. Jól van, köszönjük szépen mindenkinek az üzeneteiteket.
0: Kedves, hogy bíznak ennyire bennünk,
1: tényleg,
0: hogy ezeket megosztják.
1: Tényleg, nagyon.
2: Vagányok vagytok.
1: Tényleg vagányok vagytok. Le a kalappal, itt a Vagány Vágányon, így délután, Capital Cities.

0: A most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Gondolhattátok volna, hogy egy ilyen nagyváradi hír után nem tudunk kormányválságról beszélni, mert nincs is, de most már nem is tudunk.
2: Bár és
1: tényleg nagyon szívesen beszélnénk arról, hogy lefújták ezt az új tervet is, de az a helyzet, hogy annyira lezült te magát ez a téma, hogy őszintén mondom, hogy hírszerkesztő se szívesen lennék most, mert nem tudom, mit lehet írni három mondatnál többet erről az egész csúfságról. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy lezüllesztük a rádiógagát délután, és horoszkopról fogunk beszélni. Mindenki, minden a még értelmiségi nagy-nagy
2: csillagok örömére. Üzenete, hát figyelj,
1: nem az sokan... Azt mondta nekem valaki, hogy az értelmiség halálát jelenti a horoszkop.
3: Ez a mondat, aki leírta, hogy szeptember utolsó hónapjainak csodás energiái lesznek, az úgy érzem meg is adta nekünk az alapot arra, hogy ne vegyük komolyan. Amikor szeptembernek vannak utolsó hónapjai, akkor úgy érzem, hogy sinem vagyunk. A horoszkópról el kell mondani.
2: Tényleg a szírja.
3: Így van.
2: Hát ez jó.
3: Hát Eszter megírta, mit mondjunk neki. Látod, ez az, amikor vagy nincsen, aki elolvassa még, vagy nem tudom. Kezdem azt hinni, hogy most már azt is AI-jal csinálják.
1: Képzeljétek el, hogy azt mondják, hogy szeptember vége három csillagi egy életében is fontos szerelmi fordulatokat hozhat.
3: Te tudod, hogy mi a durva? Mondja. Érintett vagyok. Mindjárt duplán.
1: Na csókolom.
3: Párom is, jó magam is benne.
1: Én nem. Ebben. Csak a...
2: Én sem.
3: Párod, igen.
1: Párom, igen.
2: Ezt miért mondtad olyan szomorú?
3: Hát nem biztos, hogy abban a szeretésben is érintett lesz akkor.
1: Nem biztos, hogy, nem biztos, hogy az, amit én gondolok, hogy ő az. Na, mindegy. Mindegy. Azt látom, hogy te párod érintett. Milyen érdekes, hogy te feleségednek tudom horoszkópját, az enyémnek nem.
3: És az enyémet tudod.
1: Tudod, ne tudnám a tiédet.
3: Jó, van.
1: Ez kicsit éjjelz ki, de most kocsik.
3: A rádiogagán bemutatjuk, ahogyan ne olvassunk horoszkópot. Kérem szépen, gyorsan mondom, a Szkorpiót! A Szkorpió az elmúlt időszakban fokkal óvatosan... Miért pöfele? Az a baj, ha elkezdtem, nem tudom abba hagyni. Anyám mindig mondta,
1: hogy ez olyan, mint az angol skába is.
3: Jó, szóval hiába vágyott a Skorpió mély kapcsolódásra, nem feltétlenül engedett közel magához bárkit. Mondom én, hogy ezt azért van egy ilyen sztrucakömile ebben a dologban, nem tudom lefordítani magyarra, kövezzetek meg 0735488. Na kérlek szépen, szeptember utolsó napján valaki könnyedén áttörheti az áttörhetetlen érzelmi falat a skorpióknál.
2: Érzelmi falról van itt szó?
1: Ne, én sem gondoltam, hogy a szűzkó skorpiókról beszél van szó, de aztán meg rájöttem, hogy csak a skorpiókról beszélünk.
2: Ja.
1: Ja.
3: Rájöttem, hogy énekeltem, és elszigyeltem magam.
1: Mi is.
2: Köszön. Mi is elszigyelzi, hallgattuk. Nem tudtam hova tenni.
1: A skorpió most azt érezheti, hogy végre nem neki kell minden érzelmi kockázatot vállalnia. A másik fél is egyértelműen jelzi majd a szándékait. Ha kapcsolatban él, mármint a skorpió, olyan őszinte beszélgetés lehet, amely még szorosabbá teszi a kötelékeket. Hát, most erre mit tudjuk mondani?
3: Nem lett volna jobb, ha mégis más témát választunk, mint például azt, hogy a barna farmer váratlanul és legjobb alattalabja lett. Mert azon gondolkoztam.
1: Figyeljetek, tehát én, nem tudom, ha indulsz barna farmerbe, és nem vernek meg, akkor te már szerencsés ember vagy.
3: De váltsunk a farmerre?
1: Nem, mondjuk el, hogy még melyik két csillagjegy életében jöhet a szerelem.
2: Hát a jobb lett volna a témának, a Margot Robbie közel 10 év házasság után meghozta a nagy döntést.
1: Margot Robbie mindig jó téma.
3: Igen, elválnak.
1: Vajon milyen csillagjegyű? Milyen csillagjegyű Margot Robbie?
3: Hát kérlek mit tudom? Szépen. Meg mi?
2: Guagle!
3: Hát szerinted mégis hol gondoltam?
1: Nem kell sztár, miért írja? Star sign, azt tudja. Kancser, rák. No.
3: Így van.
2: Jó, de van ős is benne ebben a listában.
1: Micsi. Jó. Bebe, Recska, Rexa és a fejtleszó.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
2: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
3: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menüjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
4: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
5: 0786 498 098.
4: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
6: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatok. Új kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
7: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
8: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
9: Blautec.
8: Melegre tervezve.
10: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
11: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
12: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
13: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
14: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Bádogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Bádogos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
15: Milyen egy tökéletes vasárnap a családdal? Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
19: A reklám után
20: ismét lágerek és új

0: Na tehát akkor itt van három csillagjegy, amiről beszélnünk kell, mert úgy néz ki, hogy szeptember utolsó napjaiban csodás energiái lesznek, és a Skorpiót azt már említettük, itt van nekünk a mérleg is, a mérlegek számára szeptember...
1: Mi az, aki mit mondta?
2: Mérleg?
0: Mérleget mondtam.
2: Mérleg.
3: Mi csúfolkodunk, igen.
0: Jó van, oké. Tehát a mérleg számára szeptember vége elsősorban arról szólhat, hogy végre tisztában látja, hogy mire vágyik egy kapcsolatban. Na, végre eljön ez a pillanat. Sokáig próbálhatott alkalmazkodni másokhoz, most viszont sokkal fontosabbá válik számára, hogy ő maga hogyan érzi magát valaki mellett.
3: Mondjuk ez nem egy rossz gondolat. Jó, nézzük meg.
0: Ezt nem tudom komolyan olvasni.
3: Én szeretném, ha valaki foglalkozna velem. A halakat. Olvassátok a halakat.
1: Jól van. A halak a romantikus oldala szeptember utolsó napjaiban különösen erősen előtérbe kerülhet. Valaki olyan bukkanhat meg körülötte, akivel már az első beszélgetéseknél feltűnően könnyű az összhang. A legnagyobb változás azonban az lehet, hogy a halak most kevésbé idealizálja a másikat. Hallgass oda.
0: Opa.
1: Nem egy elképzelt történetbe szeret bele, hanem abba, aki valóban ott áll előtte. Ez pedig sokkal stabilabb alapot adhat egy új kapcsolatnak.
0: Komoly, Bence, neked
3: mondjuk. Most jön a Bence része.
1: Aki párban él, mármint az a halak, aki párban él, tehát annak Bence ismét visszatérhet az a romantikus közelség, amely az utóbbi időben kissé háttérbe szorul. Na, Bence, nem akarsz
0: mesélni? Bence, hogyan ítéled meg az elmúlt időszakban háttérbe szorult a romantikus éne?
3: De várjál, na, hogy velem szemben vagy benne?
1: Mert reszkesetek betörőket nézett az este, tehát hol le... Szerinted ott hol a romantika?
0: Igen, Bence már készül karácsonyra.
3: De azt hagyjám, de elkezdtem nézni, de negyed óra után belealudtam, úgyhogy nem tudom. A romantika szerintem benne még szúnyad. Úgy érzem, ahogy én is a kanapén.
1: Szerintem nem, csak nem, nyilván, hát most nehéz ezt felvállalni.
3: Ezért az erotika.
0: De hogy nekem semmit nem üzennek a csillagok is szeptember végére.
3: Milyen csillagjegy vagy, Gábor?
0: Hát bika vagyok, de nincs sem.
3: A bikák szeptember végén, gavikák feltüzelve érnek haza. Az a kérdés, hogy a szenvedélyük célba talál, vagy öncélúvá válik csupán.
1: Meg egész jó volt, fejből mondta, hallod.
0: Jó, oké, rendben, de mit jelent? Értem most már, hogy az öncélú.
3: Örvendek, jó.
1: Tudjuk, hogy öncélú lesz a szenvedélyed, vagy mást is érint.
3: Szerintem, tudjátok, van az a pillanat, amikor elnézést kell kérni. Én azt mondom, ezért a horoszkóptért mindenkitől elnézést
1: abszolút
3: kérek.
1: Abszolút.
3: Egy kicsit szégyeljük is magunkat.
1: De muszáj volt valamit, hogy tudjátok, hogy számíthattok-e blokk tetején valamire, vagy nem számíthatok.
0: Így van, tudod, így van. Mit? Tehát öncélú lesz a szenvedély, vagy nem öncélú.
3: Inkább foglalkozzunk a szerelem témával, jobb lesz az nekünk.
4: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
5: A Vagány-vágány.
4: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: köztünk mindennek vége, ez volt a, nem, köztem mindennek vége, ez a horoszkópnak a következtetése. Ismételten elnézést kérünk miatta.
1: Aztán a következő órában egy kicsit rátérünk a dubai repülőgép eltérítésre, nem is tudom, hogyan nevezik.
2: Dubai Clouds.
1: Mert még a nyomozás folyik, úgyhogy...
2: Igen, na a fiúk nem is
1: mondtam hírt, veszük,
2: én mondtam, hogy szeretnék róla beszélni mindenképp, úgyhogy beszélünk róla. A Fly Dubai-jal történt egy nagyon furcsa, különös eset, és nyilván beszélgetni fogunk róla, de csak hírek után.
3: Reklám.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
5: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
6: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Fások utca 14.
9: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
10: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvar helyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
11: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
12: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
13: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
14: Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A székelyudvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik.
15: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
16: A biztonságát keresi, riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
17: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Költségvetés kiegészítésre vár Hargita megye tanácsa. Újabb nő esett élettársa áldozatául ezúttal Nyemc megyében. Fagyos volt az éjszaka a szakemberek szerint. Én Hadnagy Éva vagyok, jönnek a részletek. Jó napot kívánok! Románia nemzeti ünnepén december 1-én átadhatják a forgalomnak az Észak-Erdélyi autópálya Beretyószép-Lak és Bisztra-Terebes közötti szakaszát, ígérte meg Horáciu Koszmá, a közlekedési minisztérium államtitkára. Az államtitkár szerint a munkálatok utolsó 100 méteren vannak, már meghaladták a 90%-ot a kivitelezésben. Állítása szerint a szakasz 26 kilométeréből 20-on már az utolsó aszfaltréteget is leterítették, a kivitelező pedig az utolsó feladatokra összpontosít. Ez valószínűleg a leghosszabb ideje készülő romániai autópálya szakasz. A munkálatok 22 évvel ezelőtt 2004-ben kezdődtek. Komoly pénzügyi gondokkal néz szembe Hargita megye tanácsa, ez a helyzet az év végéhez közeledve egyre sürgetőbbé válhat, derült ki a megyei önkormányzat tegnapi ülésén. Bíró Barna Botont tanácselnök szerint novembertől már a működtetés és fenntartás is kérdésessé válhat, miközben a korábban elvégzett beruházások számláinak kifizetésére is forrásokra van szükség. Mint mondta, nem csak Hargita megye, hanem a romániai megyei önkormányzatok nagy része is hasonló helyzetben van. A megyei tanácsok szövetségi az elmúlt hónapokban többször egyeztettek és javaslatokat is küldtek Bukarestbe. A helyzetet a tanácselnök súlyosnak nevezte és arra figyelmeztetett, hogy megfelelő állami finanszírozás nélkül nem csak beruházások, hanem a gyermekvédelmi rendszer, a kulturális intézmények és a hegyi mentő szolgálat működése is nehéz helyzetbe kerülhet. Újabb nőgyilkosság történt ma Romániában, ezúttal egy 42 éves nőt gyilkolt meg az élettársa. A Nyemc megyei otthonukban a nő 15 éves fia szeme láttára. A nőt az élettársa többször is megszúrta. Az elkövető, amikor látta, hogy nincs ahová menekülnie, leugrott a negyedik emeleti erkélyről és kórházba szállítása közben életét vesztette. Az ügyészség átvette a nyomozást a történtek tisztázására. Ez az eset az idei 29. nőgyilkosság Romániában.
3: Marosvásárhely ad otthont 2027. május 1-e és 7-e között a felnőtt férfi jégkorong világbajnokság Divízió 1/B-s tornájának. A romániai válogatott Japánnal, Kínával, Dél-Koreával, Spanyolországgal és Hollandiával mérkőzik meg. A találkozókat a jelenleg korszerűsítés alatt álló Marosvásárhelyi jégcsarnokban rendezik meg, amelynek felújítása várhatóan idén novemberben fejeződik be. Románia 3 éven belül másodszor rendez felnőtt férfi jégkorong világbajnokságot, olvasható a Székely Sporton. Rafinha sérülés miatt elhagyta a brazil válogatott keretét és visszautazott Barcelonába. A támadó az Ausztrália ellen 4-2-re megnyert felkészülési mérkőzésen még gólt szerzett, de izomfájdalmak miatt a szünetben lecserélték. A vizsgálatok szerint ödéma alakult ki a jobb combjában, ezért elővigyázatosságból klubjánál folytatja a kezelést. A Barcelona reméli, hogy a hét bajnokin 12 gólt szerző Rafinha már az október 10-i Hetafe elleni mérkőzésen pályára léphet.
18: Fagypont alá csökkent a hőmérséklet ma reggel Hargita megye több településén is. A legalacsonyabb értéket Csíkszeredában mérték, ahol mínusz 3,7 fok volt. Gyergyóalfaluban mínusz 1,8, Maroshévízen pedig mínusz 1,7 fokot mértek. Székelyudvarhelyen 2,1 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet. Ez volt az idei ősszel a második alkalom, hogy fagypont alatti hőmérsékletet mértek Hargita megyében. Az éjszakák továbbra is hűvösek lesznek a szakemberek szerint, azonban napközben 20 fok körüli értékek várhatók a hét további részében is.
8: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig.
1: Ilyen, amikor nem tudja a műsorvezető, hogy mit mondjon.
2: Nem, ez az alaphangot szólok. Én megadtam az alaphangot.
1: Itt vagyunk még egy órán keresztül Kis Bence, Bészabó Zsolt és Horváth Gábor. Menjünk tovább a Vagányvágányal.
2: Te is elég erő vagy. A másik
1: fáradok, na, így már az utolsó órán.
2: Mögött egészen egy 10 másodpercen keresztül átnyögte. Na mindegy, Bastit hallgatunk, ők nem nyögnek, hála a jó égnek. Pompei jön tőlük, talán a legnagyobb slágerük.
19: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
20: Vagány Vágány.
19: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Folyamatosan vannak dolgok, amivel az ember eteti magát. Például, hogyha a repülőgép biztonságára gondol, akkor hát én úgysem utazom Malajziába, ahol mindig a repülőgépek leesnek, én úgyis nem tudom, kiválasztom a legdrágább repülőtársaságot, ami biztos, hogy biztonságos.
1: Nem Zsolt. Kiválasztjuk a legolcsóbbat, ahol mint egy madárkalitkában összezsufolva tudsz utazni.
0: A nagy általánosságról beszélek. Mit tudom én, hogyha Fly Dubai-t hallasz, akkor nem az az első, hogy ott te bármilyen gondba kerülhetsz. Na, nem tudom, hogy olvastátok-e, srácok, vagy nem. Ezt most mondom a hallgatóknak, hogy a fiúk most az erdőben vannak, de fogalmuk nincs, hogy miről fogunk beszélni. Olvastam ma, hogy képzeljétek-e, hogy egy Dubai-Tel Aviv járaton Szaúd-Arábia fölött egyszer csak a gép elkezdett süllyedni, az utasok meg...
2: Vészesen.
0: Nem süllyedni, hanem ereszkedni, bocsánatot kérek szépen mindenkitől, a magyar nyelvtudóitól. Vészesen elkezdett a gép ereszkedni.
1: Ereszkedni, vagy zuhanni?
0: Ereszkedni, ez fontos.
1: Az jobb.
0: Fontos, nem jobb.
1: Az ereszkedés
0: ez egyáltalán nem jobb. Közben, ha jól tudom, akkor a 7200-as kódot küldte el a gép a dubai...
2: 7500-as
0: a Dubai irányító központhoz, amit szeptember 11-én is küldtek a gépek, ez tipikusan az eltérítésre vonatkozó segélyhívó a gépektől. Na, innen következett az, hogy az utasok arra lettek figyelmesek, hogy nagyon hangos hangzavar van, valaki küvöltöznek a pilótafülkében. Na, ezek után egy kicsikét zizi a helyzet, mármint nagyon zavaros, mert hogy állítólag az egyik utas egy szúrószerszámmal a segédpilótát, a másodpilótát, aki állítólag a gép fölötti irányítást el akarta venni a pilótától, leszúrta, utána valaki más meggyógyította. A gép végül kényszerleszállást hajtott végre Szaúd-Arábiában.
2: Izrael helyett, hogyha jól...
0: Tel Aviv helyett, és nem értünk semmit a
1: szitúban. Ez a Jézuska és a géppuska közti eltérést elég rendesen.
0: Amúgy is, nem értettem, hogy van utasnál éles szúró szerszám.
1: Én nem tudom, de a Székely bácsi ismerőstől elvették a vásárhelyi reptéren a bicskát. Csak hál' Istennek vissza is kaptam, mert megesküdött a biztonság is, hogy itt megkapja nála, amikor visszajön aznap.
0: Na, mindegy, a helyzet nagyon-nagyon sötét, tényleg nagyon sötét.
2: Írtó sötét.
0: Nem akarunk ilyenekről
2: olvasni. Állítólag a másodpilóta el akarta téríteni a gépet, és azt szerette volna, hogy lezuhanni.
0: A földnek akarta vezetni a gépet.
2: Igen.
1: Vagy csak az akarta vinni, leparkolni a tömbház elé.
0: Hát nem, mert az a helyzet, hogy közzétettek egy grafikont. Nyomozás még zajlik, ezt mondjuk el. Tehát ezek nem kész információk, ezek eddig kapott információk. Közzétettek egy grafikont ugyanakkor, ami a gépnek a vészes ereszkedését mutatta, tehát valami hány méter per perc? Nem tudom, valami 9000 méter per perc, tehát azért az durván.
1: Valami ilyesmi, a vége a töcs.
0: Igen, tehát az durván. Tehát a végén sikerült megfogni, van is egy ilyen rövid kis felvétel, miközben sikoltozik mindenki a gépen, ahol a pilóta megfogta, gondolom én, de érdekes, hogy végül a gépet civil pilóták tették le. Tehát nem is a pilóta, hanem a gépen utazó, civilben utazó pilóták tették le a gépet.
1: Mert a rendes pilóta az mit csinált?
0: Koblenezett. Hát verekedett előtte a másikkal, gondolom, ott lehet.
2: Igen, szerintem most sok hatása
1: nem lehetett volna, most csak így gyakorlatilag kérem, azok, akik mondjuk nem, tehát akik civil pilóták, nem üthették volna azok a másodpilótát, amíg a rendes pilóták. Igen. Hát ilyenkor egy kicsit a mentőben is még behúzol neki hármat, biztos, ami biztos alapon. Na de hát ez egy másik történet.
2: A lényeg az, hogy a Budflyer közösségi oldalán azt írja, hogy az izraeli média felvetése szerint az egyik pilóta élesen lefelé irányította ugye az utasszállítót, amiről Zsolt is beszél, de a második pilóta dulakodásba bonyolódott vele, és információk szerint a másodpilóta többször megszúrta a kapitányt, akit a legénység tagjai is az utasok állítottak meg, és ami a legfontosabb, hogy Izrael terrortámadásként kezeli a történt.
0: Állj meg, tehát gyerünk. Akkor a másodpilóta szúrta meg a kapitányt? Mert ez akkor ez új info. Na, mindjárt kikögövözzük itt a dolgokat. Semmi esetre sem túlságosan vicces ez a dolog. Rácz Gergőt hallgatunk.
3: Színre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.
4: Ez is a

információ a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Na, ott hagytuk abban, hogy rákérdeztél, hogy akkor valós-e az az információ,
1: hogy szerintem...
0: Tehát igen, egyelőre még itt tartunk, de gondolom a nyomozás még nem ért véget. Tehát a másodpilóta többször megszólt a kapitányt, ezt állítják egyelőre, és az izraeli hatóságok a Flight Dubai incidensét terrortámadásként kezelik biztonsági értékelések és utasszámok alapján. Ez áll még a bejegyzésben, és az IA24 News szerint, ami biztos a nyilatkozó izraeli tisztviselő szerint, hogy erőszakkal át akarta venni a repülőgép irányítását az egyik pilóta. De hogy most melyik pilóta? Itt a másodpilótáról van szó.
2: Így van. Ezt én angol forrásokból olvastam, és sokkal korábban, tehát valószínűleg nem volt még minden, még ennyire se tiszta, mint ahogy te olvasod. Gondolom én, hogy az utaslista alatt azt értik, hogy többnyire izraeliek utazhattak a repülőgépen.
1: Hát, mert hogyha Izraelbe ment, feltételezhető, hazamentek néhány vele, ez teljesen logikus.
2: Tehát gondolom ezért kezeli Izrael terrortámadásként. Na, nem akarunk senkit elijeszteni a repüléstől, de, hogy mondjam, azért az egyik felől kitörik egy ablak, ahova beszorul egy bácsi. A másik felől a Fly Dubai pilótáját, a világ egyik leghíresebb légitársaság, oké, nem az Emirates, de akkor is. Mert nem így ejtik, hogy Emirates. De miket nézel, édesisten, nézze csórénőket közben.
1: Kérlek szépen a Sydney Sweeney instáját nézzük fél szemmel, mert azt, még az is téma lesz. Arra gondoltam, hogy ott nem tudnak ezek profi módon eltéríteni repülőt. Sydney Sweeney oda küldött bugyiba, mert a autóba, szerintem úgy fog lezuhadni a repülő, senkinek nem fog észre feltűnni. Egyszerűen nagy ritty, aztán nem történt, aztán megszűnt az egész.
0: Srácok, ezt hallgassátok meg, mert szerintem itt totálisan bonyolódni fog az ügy. Az MTI azt írja, hogy az egyik pilóta tévedésből nyomta meg a vészjelző gombot, és az értesülések szerint egy ukrán és egy orosz pilóta csapott össze repülés közben.
1: Ukrán ez és orosz.
2: Ne, a Fly Dubai-t egy ukrán és egy orosz pilóta vezette Tel Avivba. Dubajból. Te öcsém, hát hallod?
0: Ezért mondom, itt nagyon bonyolult.
2: Sheridan nem tudná egy...
1: Hallod, és honnan indult az a repülőgép Tel Avivba?
2: Dubajból.
1: Valami izé egy...
2: Dubajból.
1: Dubajból.
2: Dubajból. Hát Fly Dubai.
1: Oké, rendben. Nem felmerült bennem a gondot, hogy mit tudom én, valami neonáci koncertről indultak a... Most már tényleg ez a következő lépés.
2: Tehát azt akarod nekem mondani, hogy a Fly Dubai pilóta fülkéjében eleve egy orosz és egy ukrán pilóta
0: ürtegé. Csapott össze.
2: Hát mégis mit gondoltak, hány percnek kell elteljen, hogy ezeket ketten összeveszenek?
1: Putyinon?
0: Hát vagy bármi máson, most már így ezt a háború következében.
1: Ehhez hát képest egy magyar és egy román ember teljesen nyugodtan beültethetsz egy vezető fülkében, egyik se akarja a gépet lezuhantatni.
2: Egész addig, amíg a román ellen mondja, hogy itt ebbe a pilóta fülkében a románul beszélsz, mi van?
1: És akkor a magyar megmondja,
0: hogy is vagy, hát hogyha a román légtérben vagy, igen, akkor igen.
1: Nem, mindannyian angolul beszélünk, mindenki mert a toronnyal beszél, angolul. Amúgy. És akkor is angolul jó, beszélsz a toronnyal, amikor amúgy a toronyba olyan nemzetiségű ember ül, mint te. De egyébként tényleg vicces, mert Magyarországon tudom, hogy a toronnyal
2: is angolul beszél.
1: Beszélsz. Jó, a kis tornyoknál nem, de amikor
2: hát egy kis
1: nagy...
2: jó szándékkal mondjuk ezt az angolt, ahogy a nők beszélik, de mindegy, a lényeg, hogy angolul.
1: Tehát angolul gagyognak, az a lényeg.
0: Na, azon filózom, hogy ilyenkor a felettes, aki beosztja a pilótákat a különböző járatokra, akkor most ezen is kell gondolkodni, hogy az orosz az ukrán mellé nem ülteti be, vagy fordítva?
2: Gábor jól mondja, tehát ezen még kéne gondolkodnod.
1: Hát végül sosoron igen, elvárhatod, hogy profi mód viselkedjenek, hát gyakorlatban pedig...
2: És akkor melyik akarta a főnek verni a gépet, vagy csak simán verődött a gép magától, melyik... ezek verekedtek a pilóta fülkében?
1: Lehet az volt, hogy valamelyik ráseggelt a kormány. Utána meg már nem volt, hogy visszamászanak, tudod, hogy felhúzzák Jóska, vagy Sása, húzzad föl.
2: Szúrjuk oda, hogy szerencsére senki nem sérült meg.
1: Kivéve, akit megszurkodtak.
2: One Republic-kal megyünk tovább, és ha jól értem, és látom, akkor Sydney Sweeney-vel nem sokára.
3: Magánvágány.
4: Pletykálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Na, kétes hírekből már a kijutott elég. Próbáltuk lenyomozni ezt a Fly Dubai esetet, de próbálok lenyomozni egy másik esetet is. Meg nem erősített forrásokból mondom, hogy 2027. május 1-e és 7-e között Marosvásárhely 2027. ad otthont 2027. Ben Marosvásárhely ad otthont a jégkorong világbajnokság
1: így igaz
0: 1B divíziójának, ami azt jelenti, hogy Románia ellenfelei Japán, Kína, Dél-Korea, Spanyolország és Hollandia lesznek. Ismét a tilt a feljutás. Tehát most mi a helyzet? Nincs hol tartsanak világbajnokságot a jégkorongosok? Vagy...
1: Nem, arról van szó, hogy minden évben valahol máshol próbálják megszervezni, és mivel most fogják befejezni, november végére ígérik, hogy a Marosvásárhelyi jégcsarnokot befejezik, így egy új stadionban, vagy hát egy csarnokban fogják megszervezni a jégkorong VB-t. Ennyi a titulás.
0: De úgy értem, hogy bármelyik ország szervezhetné az alábbiak közül.
2: Nyilván.
1: Hát igen, de úgy általában a kelet-európai országok az elmúlt 20-30 évben le voltak maradva, nem nagyon adtak nekik szervezési jogot, és akkor most a Nemzetközi Jégkorong Szövetség úgy ítélte meg. Ugye tavaly volt Sepsiszentgyörgyön.
0: Igen, erről beszélek, és akkor nem másé, csak tudod, akkor ez olyan lesz, hogy Marosvásárhely most mondja, hogy óriási sportdiplomáciai siker, hát igen, van, volt Szentgyörgyön is. És akkor a szentgyörgyiek, hogy vaj, de nálunk volt már hoki VB, igen, de lett Vásárhelyen is. És ez akkor hogy van? Amúgy kíváncsi
2: figyelj,
0: vagyok.
2: Jól van.
0: Nagyon örülök. Tehát nagyon örülök, hogy ezt is sikerült összehozni 2 évre rá. Tehát ez brutálisan jó hír. Közben azon gondolkodtam, hogy melyik az a sport, aminek szeretném, hogyha legalább az Európa-bajnokságát valahol itt a környékünkön, Erdélyben szerveznék. De még annak is örülnék, hogyha mondjuk Romániában. És nem igazán tudtam.
2: Vízipóló.
0: Igen? Uh-huh. Meddig mennél el egy vízipóló világban?
2: Kolozsvárig, igen. Még Bukarestig is. Eléggé nem szeretek Bukarestbe menni. Félre ne értsetek, az utat, az arra felé vezető utat utálom, de azt rendesen.
0: Én egy kosárlabda Európa bajnokságot megnéznék bárhol Romániában.
1: Hát igen, csak az a kérdés, hogy van-e alkalmas stadionunk erre, tehát kosárlabda pályánk erre, ahhoz, hogy egy Európa bajnokságot megszervezünk, akár Erdélyben, vagy Románia bármely területén.
2: Egy biztos van a kérdés, hogy több egymás mellett, ugye, mert azért lesz olyan, hogy egyszerre kell játszani.
0: Igen, hát Kolozsváron van. Sepsiszentgyörgyön van.
2: Bukarestben van,
0: Bukarestben van, Temesvár, Szebenben van. Van, amennyire jól tudom, de meg tudnánk ezt oldani. Szerintem. Aztán, hogy logisztikailag, kiszolgálásban, vagy tudom én, ez csomó
2: hát akkor ugye hotel kell azért, tehát az fontos, meg ráadásul ilyen kosaras eseményről tudom, a szervezők mesélték, hogy a srácok azok mind keresték a fotelt. Nem értették, hogy miért. Azért, mert egy átlag kosaras pasas úgy egy olyan 20-30 centit egy átlag ágyról lelóg. És mindig oda raktak egy fotelt a szágy végére, azon volt a lábuk. Úgyhogy ilyen apró dolgok vannak. Kosaros VB-t csak olyan helyen lehet szervezni, ahol
0: én már az Európa bajnokságnak is örülnék, nem feltétlenül csak a VB-nek. De hát nyilván most képzeljétek el, mit tudom, Sepsiszentgyörgyön az NBA sztárjait az amerikai válogatottal, de valószínűleg ott áll még reggel 5 órakor.
2: Bukarestben sem, tehát nem tűnik reálisnak.
0: Na, nekem ez, Gábor, neked úgy gondolom, hogy szíved vágya teljesül ezzel a jégkoronggal, de mondjuk egy A divíziós.
1: Igen, csak most már jégkoronggal úgy vagyok, hogy már kezdem unni, tudod, hogy most már tavaly volt a Sepsiszentgyörgyön, most pedig Marosvásárhelyen lesz jövőre. Valami más sportágat szeretnék itt látni, de hogyha például az infrastruktúra, vagy esetleg a logisztika nincs annyira kialakítva, még Romániában bármilyen sportágról beszéljünk, akkor lehet abban is gondolkodni, hogy közösen egy másik országgal megszervezni egy Európa-bajnokságot, vagy akár világbajnokságot, mint ahogy a foci VB-t is mostanság szervezik. Igaz, hogy most ugye, habár nem, most is nem csak az Egyesült Államok szervezte, hanem épp úgy Mexikó
2: is. Kanada is.
1: Kanada is, igen.
2: Következő az úgy van, ugye
1: úgyhogy Magyarországgal, ha összeállnánk, akkor szerintem Románia-Magyarország meg tudna egy Európa bajnokságot, vagy VB-t is szervezni.
0: Nem hiszem, kicsi kosárba? Igen, kosárban, igen.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
1: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor füvet is árul.
3: Profiter. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartósságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
4: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszerviszt Farkaslak a Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
5: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle? A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Pások utca 14.
8: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét lágerek

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Radiogaga.ro.
0: Radiogaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: közben gondolkodtam, és van még egy a kosárlabdán kívül, amit nagyon-nagyon szívesen látnék.
1: Várjál, Ruttánc.
0: Az Magyarországon már ott volt
1: világbajnokság.
0: Az nem érdekel.
2: Strand, röplabda.
0: Na, szallod, én voltam. Sajok. Én voltam Európa-bajnokságon, Monte Carlo-ban, és azt már meséltem, hogy életem egyik legnehezebb napja volt. Tehát azt férfi épésszel nagyon nehezen bírja ki fiúk.
2: Mármint a nőire gondolsz.
0: Női volt, igen. A női strandröplabda Európa-bajnokságra csöppentem be. De csak úgy hallottam, tudod, hogy... Mondom, nézzük meg, mi van ott, a nagy tömeg volt, meg mit tudom én. És nagyon vagány volt, nagyon barátságos volt a közeg, föl kellett mutassam, akkor még útlevelem volt, föl kellett mutatnom az útlevet, nem kértek pénzt, bemertem, gondolom, már megkezdődött a mérkőzés, akkor már itt tudom én. Öcsém, hát fú, én olyan zavarban olyan rég voltam. Vagy azóta
2: sem. De megnyílott a Mennyország kapuja,
0: nem? Hát, nagyon durva. Na mindegy, nem, én egy darts VB-t néznék meg Romániában.
2: Az simán meg lehet szervezni.
0: Nagyon ritkán hoznak el sztárokat hozzánk, nagyon ritkán. Most már vannak a román játékosok, akik ugye nagyon jól teljesítenek, magyar játékosok is, akik nagyon jól teljesítenek, és amilyen hangulatot van fiúk, de főleg az ilyen nagyobbakon, a Premier League-en, meg a világbajnokságokon, amilyen hangulatot ezek tudnak ott nyomni, hát fú, nagyon-nagyon elmennék egy ilyenre.
1: Downhill VB bicikliben, ott tényleg vad erdei utak, olyan helyen, ahol tényleg jó, vagy ilyen városi csapatás, mert olyat is láttunk.
0: Az a bajom nekem ezekkel, hogy
1: São Paulo-ba,
0: bár elmennék a megnézném egyszer a Tour de France egy szakaszát, de ott annyit látsz, azt a pici részt,
2: csak uncsi, igen, tehát az olyan, mint a Forma 1, érted, hogy egy
0: hát de úgy, hogy a franciák csinálják például a Tour de France-nál, hogy utaznak a mezőnyel, érted, tehát az úgy tud izgalmas lenni. A downhill-al az a helyzet, hogy oké, odaállsz egy-két szöktető, egyik nap egyik szöktető, az másik nap más szöktető.
1: Nem egy olyan helyen, ahol azért tudod egy kicsit távolabbról nézni az egészet, hogy tényleg lássad azt az őrült tempót.
0: Pedig ott pont a gyökeres résznél az erdőbe szokott ez izgi lenni, hogy ki hogyan teljesíti. Na, vannak ötleteink, az a lényeg. Én úgy látom, tehát ez a dupla VB szervezés, ez a dupla hoki VB szervezés szerintem már jól jel a fele, hogy már kezdünk fejlődni, és kezd bízni bennünk a nemzetközi sportvilág. És gondoljatok bele, hogy ezek mind megjelennek sajtóban. Tehát az, hogy Romániában volt szervezve, lehet, hogy valakinek egyszer csak fejbe kólint, valakit fejbe kólint az ötlet, hogy gyertek fiúk, menjünk, vigyünk darcot Romániában.
2: Igen, de azt azért hozzátenném, hogyha már a jégkorongnál tartunk, hogy az is kellett ahhoz, hogy a Nemzetközi Jégkorong Szövetség rábólincson arra, hogy két éven belül két helyszínen is Romániában megszervezik a jégkorong VB-t, hogy rendbe rakták a Román Jégkorong Szövetséget. Mert hát ott az elmúlt időszakban elég sok probléma volt, ami az elnökséget illeti, de végre helyre tudták tenni a dolgokat, és jött egy új elnökség, egy új stáb, és hát akkor azóta bizalommal fordul a Nemzetközi Jégkorong Szövetség.
1: Hát mindenképpen dinamikus. Pláne, hogyha egyszer teljesítettek, az már bíztató, mert akkor tudod, hogy másodszor is meg tudják ezt lépni.
0: Hát mi ott voltunk, és azt tehetünk mondani, hogy komolyan volt véve a dolog.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: Gratulálunk Marosvásárhelynek és a Román Jégkorong Szövetségnek, hogy sikerült összehozni május 1-e és 7-e között, tehát Jégkorong Baby Vásárhelyen.
1: Igen, a román válogatott Japánnal, Kínával, Dél-Koreával és Spanyolországgal, meg Hollandiával fog megmérkőzni. Gratula!
2: Én azt hiszem, hogy egy izgalmas rendezvény elé nézünk, és nagyon-nagyon várjuk. Reméljük, hogy mi magunk is ott leszünk. A mai műsor ezennel véget ér. Mondhatni, jégre tesszük, mint a VB-t, de erről majd később beszélünk részletesebben. Egyelőre búcsúzunk tőletek. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Holnap találkozunk, sziasztok!
3: Reklám!
4: Jaj, csak már leoszta legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a címszogás a kamrában?
3: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, neki is leked, hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
5: Magyar menyasszony. Kiállítás Székely udvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székely udvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
6: Mi csináljunk a lány búcsún?
7: És a legény búcsún?
6: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
8: Túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor bagitours.ro.
9: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a boroka-lakópark.ro oldalon. Boroka lakópark, az én házam, az én várom.
10: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
11: Mikrokreditlam.ro.
12: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
13: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal vagy akár egy saját grafikával.
12: De szuper ötlet!
13: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlen mi a különleges pillanatokat.
12: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
14: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
15: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
14: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
16: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
17: Slágerek és új zenék.
16: Ez a Rádió Gaga.

Tájföldön kívül már recseg, vagy csak sisztány? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

élőben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

amikor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: legújabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

sokáig elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. A neted van, a Gaga veled van.

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

Kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga vel

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Radiogaga.ro.
0: Radiogaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hirdetartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.